0: Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel. Érkeztünk Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és azt gondolom, hogy egy divattervező nagyon is képes hatással lenni a kulturális életre, aki meg 25 év után még meg is koronázta a pályafutását, az meg még inkább hatással tud lenni erre. Rimnák Tündét köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Én köszönöm, hogy meghívtál, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, de rég volt, követtem figyelemmel egyébként messziről a te pályafutásodat. Örülök a könyvnek, amit kaptam tőled, egy nagyon szép album ez.
2: Igen.
1: Gyakorlatilag, amit hoztál, Tündér öltések, és azt mondtad, hogy az emberi találkozásokkal a középpontban.
2: Igen, ez egy igaz történet, az, ahogy én elkezdtem, és hogy rátaláltam erre az útra, illetve azokkal, akikkel együtt alkotok, azok az alapítványok, egyesületek, térségek, népművészek, kézi hímzők, csipkevarrók, az ők gondolataikat is benne írtuk, igen, és hogy találkoztunk, és igazából, hogy alkotunk együtt, és én bízom benne, hogy ez, aki elolvassa, egy inspiráció lesz arra, hogy igenis az, hogyha valamit elhívásod van, és valamit szeretsz, megtanulsz, nagyon jól tudsz, és folyamatosan képzed magad, és rábízod magad a Jóisten vezetésére, és a találkozásokra, akkor igenis egy nagyon szép és nagyon fontos missziót tudsz beteljesíteni.
1: Jó, de szép szavakat használsz, misszió, elhívás, ezek mind-mind nagyon fontos.
2: Igen, mert így
1: hívó szavak.
2: Így van, így éljük az életünket.
1: Abszolút. És ez milyen fontos az is, hogy mit veszünk föl.
2: Ez így van.
1: Akár inspirációs, meg motivációs szempontból is?
2: Én mindig azt mondom, hogy mutasd, mi van rajtad, megmondom, ki vagy. Uh-huh. Igen, az öltözködés, a divat, az egy kiváló kommunikációs eszköz, megmutat mindent. A lelki állapotodat, az, hogy te honnan jöttél, hova tartasz, hova érkeztél, uh-huh. És én azt gondolom, hogy az, hogy én eredeti magyar értékekkel díszítem a ruhákat, az azt adja hozzá, hogy igenis egy nagyon erős identitás, és a magyar kultúra a nemzetünk felé elköteleződést, uh-huh. És tiszteletet, és büszkeséget.
1: Nálad is egy út volt ez a 25 év.
2: Igen.
1: De melyik részét élvezted a legjobban?
2: Mindig kérdezik, hogy milyen érzés, hogy sikeresnek lenni. Hát én ezt nem tudom így megfogalmazni. Én azt tudom, hogy nekem az a siker, amikor egy vendégnek elkészül egy ruhája, és én látom az ő szemébe, hogy igenis hozzá tudtunk adni valamit ahhoz a naphoz, hiszen amire ő választotta ezt a ruhát, uh-huh. És mert hogy azért a mi ruháinkat túlnyomó részt alkalmakra vásárolják, ezek egyedi tervezésű ruhák, elegáns alapanyag, nagyon magas minőségű alapanyagból, professzionális kézi hímzésekkel, csipkékkel, ami mind 100% kézi munkával készül, tehát itt azért az, hogyha valaki tőlünk megrendel egy ruhát, van, hogy fél évet is vár rá.
1: Hiszen nagyon sokáig készül.
2: Igen, a halasi csipkével díszített ruha, ugye az egy nagyon különleges technika, és hát azt tudni kell, hogy a világon 9 nő tudja ezt csinálni, ott a Csipke Múzeum alapítványánál, és zárt tudás, és alapvetően egy hölgy egy nap másfél centimétert halad, tehát azért is hívják a csipkét a türelem himnuszának, tehát még egy tenyérnyi csipke elkészül, önmagában az is egy 4-6-7, nyilván ez attól függ, hogy ez a kézi munka, erre várni kell.
1: Ehhez hozzászoknak, akik ebben a szakmában vannak? Például te tudsz türelmes lenni?
2: Én folyamatosan vagy hímzésre várok, vagy csipkére várok, de igen, a türelem az nélkülözhetetlen.
1: Hát jó, neked van, mert te vagy a híd, a
2: igen.
1: Megrendelő és a készítők között, oké, hogy divattervezőként nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlen szereped van, de hát valahol őket is türelemre kell inteni.
2: Alapvetően hosszú, nem.
1: azok, tisztában vannak vele.
2: Igen, ezek a kapcsolódások, amiről ugye a könyv is szól, szerintem tökéletesen megmutatja, hogy ha valahova odaérsz, nem pedig akarsz menni, akkor itt nem kérdés az, hogy itt már mindenkinek van egy olyan elhívása, amiről ő pontosan tudja, hogy ő azt miért csinálja, miért tanulta, hol tart és hova szeretne eljutni benne. Ezek az alkotócsoportok, kézműves alkotócsoportok, akár hímzőasszonyokról, akár csipkevarrókról beszélünk, itt mindenkinek az életformájává vált tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy életforma, világos, amit mi csinálunk.
1: Világos, de milyen jó.
2: Ez nagyon, igen.
1: Életérzéssel együtt gyakorlatilag. Abszolút. Rengeteg díjad van. Gondolkodtam, hogy elkezdjem-e felolvasni őket, de nyilván büszke vagy rá.
2: És soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer is díjat fogok kapni, de és akkor vannak, akik ugye mondják, hogy jaj, mit számít a díj, és azt kell, hogy elmondjam, hogy a díjat hogy érdemes kapni. Úgy érdemes kapni, mint például, amikor a szülővárosomtól, Tóth Komlóstól kaptam a Pro Urbe díjat, hogy vagy 400-500 ember eljött, és mindenkitől virágot kaptam, és mindenki tudta, hogy én ki vagyok, hiszen a szüleim ugye mai, igen, napig ott élnek. Én már nem sok mindenkit ismertem fel, de utána az a szeretet és az a tisztelet teljesen meghatott. Tehát így érdemes a szülővárosodtól Pro Urbe díjat kapni, hogy örülnek az ott élők.
1: Abszolút.
2: Például, ugye most Kalocsa városától kaptam,
1: igen,
2: egy
1: ez
2: díjat.
1: Ez a legfrissebb.
2: Igen, igen, és egy Hajnald Lajos díjat, aki ugye egy érsek volt, igen, egy kalocsai érsek, és nem ott született, ugyanúgy, mint ahogy én is nem kalocsai vagyok, de 15 éve együtt dolgozunk, és nagyon sok, nagyon jó, értékes embert ismertem meg, akik hagyományőrzők, néptáncosok, népzenészek. Tényleg ez egy életforma, 15 évig járni egy térségbe, és ott alkotni az ott élőkkel, az egy többkötetes könyvet is kiadna.
1: Hát majd.
2: Igen. És hát mérhetetlenül nagyon örülök annak, hogyha egy kicsit is hozzájárulhatok ahhoz, hogy a kalocsai hímzés fennmaradjon, és tovább tudjuk adni egy fiatalabb generációnak. Igazából ez volt a célja a 15 évvel ezelőtti polgármesternek, Török Ferencnek is, és aki most felkért, hogy fogadjam el ezt a díjat, dr. Bagó Zoltán, aki most jelenleg a Kalocsaváros polgármestere.
1: De milyen jó, hogy itt Budapest központjából kötsz össze országrészeket gyakorlatilag.
2: Igen, hiszen nekem nagyon sok külföldön élő vendégem van, elszármazottak, vagy akik...
1: Akik miattad járnak vissza?
2: Nem, de amikor hazajönnek, akkor mindig felkeresnek, és ruhát rendelnek, és így valahogy nem mindig van idejük elmenni annyi helyre, hova szeretnének, és így én vagyok Budapesten egy olyan központi hely, ahol ha kézi munkára, nem csak kimondottan ruhára, de ha bármi, ami ezzel kapcsolatos téma van, akkor én tudok nekik ebbe segíteni, előtte üzenetet küldenek, hogy mit szeretnének, és így amikor megérkeznek, akkor utána ők haza tudnak vinni magukkal valami igazán eredetit, igen, és az, ami nekik ott nagyon sokat jelent, és nagyon büszkék rá.
1: Te is büszke vagy a minden egyes ruhára? Egyáltalán nem tudom, ebben a, ahol most tartasz, növekedésben rálátsz-e tényleg minden ruhára ilyenkor még, vagy ez már túlnőtt rajtad?
2: Ez túlnőtt rajtam. Szerintem büszke is lehetek rá, de alapvetően inkább hála van a szívembe, és mindig rácsodálkozok, hogy most ezt tényleg én csináltam, amikor úgy beülök a szalon sarkába, és akkor igen, hát nincs itt rajtam kívül más. Szóval azért ez egy isteni áldás az, ami tényleg ennyi térség, ugye 7 térséggel dolgozom, igen, nagyon sokat utazom itthon is, külföldön is, és mellette még ugye a munka, tehát ezt tényleg csak a Jóisten erejével, meg kegyelmével, meg áldásával lehet csinálni.
1: Hát az erő, majd erről is beszélgethetünk szerintem külön, de pont azon gondolkodtam, hogy ez a híd szerep, amit mondtam, hogy hidakat építesz, nem csak országrészek, meg világok között, hanem az emberek között is. De ez azért felelősséggel jár.
2: Igen, nagyon nagy felelősséggel jár.
1: Tehát ezt érzed a nap Na,
2: természetesen, hiszen tényleg akár mondjuk ott van egy Kárpátalja, akikkel Népművészeti Egyesület, akikkel 9. éve kezdünk el együtt dolgozni, és már 3 témát feldolgoztunk, a Beregi keresztszemes, Nagydobronyi keresztszemes és a Beregi szőttes témát. Igazából ott ez egy, és ott is helyileg készítik, az egyesület elnöke Molnár Eleonóra létrehozott egy 17 főből álló hímzőkört, és ők készítik kint Kárpátalján a ruhákat. Tehát ez nekik is egy hatalmas nagy elhívás, erő a mostani helyzetben, amiben ők már egy jó ideje vannak, hogy igenis van kapcsolat, és van az ő tudásukra, az ő kultúrájukra igény, és hogy általam el tud jutni most például adott esetben Brüsszelbe, majd Los Angelesbe ez a kollekció és az ő népművészetük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig, ez egy nagyon összetett dolog, itt én is egy pontja vagyok ennek, itt van egy közösség, akikkel együtt csináljuk, és együtt mutatjuk be, akár Magyarországon, akár külföldön ezeket a kollekciókat, és egyébként mindig kiállítás is, fotókiállítással is társul, illetve tárgyi kiállításokkal, eredeti hímzés terítők, párnák, drapériák, szóval komplexen nagyon sokat készülünk, és a Jóistennek hála, a vendégek mindig segítenek bennünket, és hívnak minket, és szervezik, és segítik, hogy igen, azáltal, hogy megmutatják, ebből megrendelés lesz, és mindenki tudja csinálni a maga elhívását, a maga misszióját, én a tervezést, a hímző asszonyok, csipkevarrók, a kézi munkákat, és hogy ebben siker van, a fiatalok is egyre jobban kinyitják a szemüket, és csatlakoznak ezekhez a közösségekhez.
1: Na, szuper, témánál vagyunk. Egyrészt én nagyon fontosnak tartom a közösségépítéseket. Igen. Ez a műsor is pont ezért jött létre, hogy megmutassa azokat, akik képesek a mai világban olyan közösséget építeni, amilyet tudjuk, hogy milyen világot élünk, ott a sztráda zsebünkben, és lassan már a barátságok is üzenetekben korlátozódnak. Na de hát milyen jó, hogy valakikkel még találkozni is lehet.
2: Ez így van, és egyébként nagyon fontosnak tartom én a jövőt illetően, hiszen ez egy materiális cselekvés, anyagokat fogunk meg, úgyhogy nekünk a célunk az, hogy tényleg ezeken a social médiákon keresztül felkeltsük az érdeklődést, és elérjük azt, hogy majd egy fiatal lány azt mondja, hogy igenis, én is szeretnék egy ilyen gyönyörű díszítő elemet megcsinálni egy ilyen ruhára és fölvenni. Szóval, hogy ez amit mi próbálunk, és hiszünk benne, hogy igenis ez meg tud valósulni.
1: Hát hogyne, több rétegű a küldetés, tehát több része is van.
2: Nagyon, most így egyre több,
1: a missziótoknak, de ugye hát dobálod a labdákat, nekem meg az a feladatom, hogy csapjam ezeket, tehát igény szót, meg kifejezést használtál, akkor én ezt igény szintre vinném tovább. Azért örülök, hogy jöttél, mert legalább adsz egy képet arról, hogy mi van most 2026 lassan nyár végén, lassan ősz elején, milyen az igényszintünk? Tehát az, hogy valaki ruhát készített magának, alkalmi ruhát, ez még mindig az, hogy csak egy réteg engedheti meg magának, vagy az, aki megengedi magát?
2: Elmondok egy kedves történetet az idei évről. Az történt, hogy egy kedves hölgy felhívott, hogy szeretne eljönni hozzám, és persze vártam szeretettel, időpontot egyeztettünk, és mondta, hozott egy újságot. 2017-ben már nem emlékszem pontosan, hogy melyik újságban, de volt velem egy interjú, és ő azt elolvast, és mondta, hogy annyira szimpatikus lettem neki, és annyira tetszettek neki a ruhák, hogy eldöntötte, hogy ha a fia megnősül, akkor tőlem fog ruhát venni. Ő nem felső 10 000-hez tartozott, ő összegyűjtötte, látta az interneten, hogy körülbelül mennyibe kerülnek az weboldalunkon a ruhák, és ő összegyűjtötte a pénzét, és eljött, és a fia esküvőjére ő egy olyan ruhát vett fel, amit ő már évek óta érlelt magába, és boldogan küldte utána a fényképet, hogy igen, ő megélte azt a ruhán keresztül is, azt az emelkedettséget ezen a nagyon fontos napon, ami az ő családjukban volt.
1: Hát oda erről beszéltünk pont az elején, hogy azért mennyit hozzá tud tenni a hangulathoz, az önbecsüléshez is?
2: Igen, ugye, hiszen ezek a ruhák önmagában a szalonban is nagyon sok kézi munka van a ruhán, tehát rejtett töltések, ez szalonmunka, ez nem ruhavarás, szalonmunkát végzünk, és, ugye, és mindenki szívből csinálja, hiszen a kezünk a szívből jön, és akkor ez a sok pici energia mind ott van ebbe a ruhába. Tehát elképzelhetetlen, hogy ez a ruha, amikor fölveszed, hogy ne töltsön föl energiával, és hogy láthatóvá válsz. Szóval 10-szer, 100-szor annyi ember megy oda hozzád, mert ezek a kis tündéröltések, ezek így életre kelnek.
1: Hát kelljenek is még sokáig, ezt kívánom neked. De pont azon gondolkodom, ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat rólad, hogy, és érts is jól a kérdés, ugye nem látunk bele minden nap egy szalon életébe, sőt, igen, nagyjából szerintem a hallgatók nagy része azt se tudja, hogy ott mi történik.
2: Ez így van.
1: Tehát nyilván egyediség, tehát hogy az, hogy bemegy valaki, és azt mondja, hogy szeretnék egy egyedi ruhát, ami rám van szabva, igen, ami nekem készül, az én alakomra. És akkor itt jön a kérdés, az én alakom. Igen. Ha az, mit tudom én, testesebb a, egyébként hölgyek vagy urak?
2: Hölgyek és urak is vannak.
1: Na, hány olyan kérés van 10-ből, hogy akkor engem ez ápoljon és eltakarjon?
2: Hát szerintem nincs rossz alak, csak rossz ruha. Szóval ez a kiindulási alak. Aha. Utána az történik, hogy én megkérem, hogy mondja, hogy mit szeret és mit nem szeret. És mondja, hogy mi az a szín, amire elsőre így gondol. Ne gondolkozzon, csak mondja el. És akkor így áll össze, hogy az adott lelki állapot, meg az az esemény, amire ő szeretné, mi az, ami megfogalmazódik benne. Nyilván, amikor már hozzám eljönnek, ismerik a kollekció darabjait, vagy hogy a stílust, igazán ez már akkor, már kimondottan fotókkal jönnek, és igazából megkérdezik a véleményemet, hogy szerintem ez jó-e, hogy arra az alkalomra, de van ilyen is, hogy tényleg tanácstalan egy kicsit, és akkor én akkor, hogy biztosak legyünk benne, akkor végig kérdezem ezt, hogy akkor mi az első szín, ami eszébe jut.
1: Mi és az... miket mondanak általában?
2: Hát teljesen
1: tehát,
2: változó.
1: Aki túlsúlyos, az mondja a sötétet, mert hogy az slankít?
2: Hát ha mond egy szint, akkor én megszoktam...
1: De most az igaz egyébként? Bocsánat, igen? Szabad ne feled, hogy slankít a sötét?
2: Igen, ez abszolút igaz.
1: Tehát mondjuk én nem vehetnék fel egy fehér inget, mert akkor
2: szerintem, de
1: látszana?
2: Rádobsz egy fekete zakót, vagy egy fekete mellényt, és akkor már is megosztja a...
1: Ja, de akkor egy az egyben fehér inget életveszély.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem az egészség a legfontosabb, és hogyha te, neked arra a fehér színre van aznap szükséged, te ne foglalkozz azzal, hogy más mit mond, te érezd jól magad. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igenis egy fehér ing is tud olyan szabású lenni.
1: Tehát a szabás akkor itt.
2: Így van, ami hogyha te rádió, akkor az a fehér ing tökéletes lesz önmagába is.
1: Oké, megértettem. Na jó, tehát igényszint, tehát aki erre gyűjt, aki erre tudatosan készül, az megengedheti magának.
2: Abszolút, igen. Én ezt gondolom. És egyébként volt még egy kedves történet, amikor egy néni mindig küldött fotót, hogy koppintotta le a ruhámat, és én először nagyon felháborodtam, aztán mindig visszaírtam neki, hogy higgy el, hogy az eredeti a legjobb. Uh-huh. És egyszer felhívott, hogy szeretne tőlem ruhát rendelni. Mondom, miért nem koppintja le? Uh-huh. Hát de most a fiam fog megnősülni, az eredeti kell. Aha. Szóval, hogy azért ezek olyan dolgok, hogy tényleg, ha az ember türelemmel és nem dühből válaszol, előbb-utóbb, és azóta is már több ruhát készítettünk neki.
1: Ami miatt beleszerettél ebbe az egész világba, területbe, hivatásba, az abszolút éled? Visszaadott minden szépséget, amit annó képzeltél bele?
2: Én ebbe beleszülettem.
1: Tudom, oké, de hát akkor is volt valami.
2: Hát
1: saját,
2: ez egy életforma, a saját elképzelésem. Én nekem mindig csak az volt az elsődleges célom, amit az elején a sikerről mondtam, hogy aki ruhát rendelt tőlem, annak az nagyon jó legyen. És ez a siker, uh-huh, ez vitt el
1: a mai napig.
2: A mai napig, és ez visz mindenhova.
1: Te készíted a sajátjaidat is? Tehát ami most rajtad van?
2: Hát természetesen én is dolgozom varrónőkkel, úgyhogy, uh-huh, de igen, minden ruha, ami egyébként rajtam van, az a saját ötletem, saját szalonunkból kerül ki, és ott készítik el.
1: De egyébként, ami alkalomra készül, azt mert se tudom, igen? Valaki mondja meg végre, azt fel lehet venni máskor is?
2: Én nekem van egy ilyen gondolatom, hogy az ember tényleg, amikor azt érzi, hogy igen, ezt a ruhát én föl szeretném venni, akkor utána megteremtődik maga az alkalom is.
1: Értem.
2: És, uh-huh, és alapvetően szerintem tartogatni ezeket a ruhákat teljesen fölösleges, ezeket viselni, szerintem igenis többször lehet. Nyilván nem úgy hordja az ember, mint egy hétköznap egy pólót, farmert, de alapvetően többször föl lehet venni, akár egy karácsony, akár egy családban egy születésnap, hogy én ebben nőttem föl, hogy nálunk mindig is az volt, hogy ünnepekkor igenis nagyon szépen a legszebb ruhánkat vesszük föl. Szóval, hogy nem csak egy alkalommal, hanem miután ugye nekem is hímzett ruháim voltak, így mindig az egy ünnep volt, ünneppel társult az, hogy akkor fölveszük ezt a
1: szépen. Ünnepel, nem csak a
2: abszolút,
1: tested.
2: Igen.
1: No, akkor most van az a lélektani pont, mert jó társaságban repül az idő, képzeld el, hogy a végén vagyunk, hogy mondd el az összes elérhetőséget. Itt van ez a gyönyörű album, tényleg nagyon exkluzív csoda, tündéröltések, Rivnák Tünde tollából. Hol lehet ezt elérni?
2: Ezt az infokukat buymeme.hu-n lehet megrendelni, és természetesen kipostázzuk, illetve a ruhákat a buymefashion.com oldalon lehet megnézni.
1: Meg rólad is ott tudunk olvasgatni?
2: Igen, illetve nyilván így Facebook, Instagram és a TikTokon is.
1: Ott kommunikálsz.
2: Hát, én ezen a TikTokon még nagyon óvatosan, mert én nagyon szeretném azt, hogy ne ugyanaz az arc és ugyanaz a hang legyek, mint a nagyon sok millió ember. És keresem azt, hogy... És keresem azt, amikor igenis, hogy ott megjelenni úgy, hogy önmagad vagy, és tényleg azt képviseled, amit eddig az egész életeddel.
1: Örültem neked. Jó volt, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Rivnák Tündét minden fajta közösségi oldalon, ahol csak kommunikál, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Sok csillogó szempárt neked, akkor a tiéd is.
2: Köszönöm szépen.
1: Csillogni fog, ha a többiek. És kedves hallgatóink, még ne siessenek és ne menjenek sehová, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várniuk, már is itt vagyunk a Slágerkult második részel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen ebben a részben is. Pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban nem csak a kilincset, de a mikrofont is egymásnak, és változatlanul olyan vendéggel beszélgetek, aki szintén képes hatással lenni. Nagyon sok mindenre, az élet egyéb területeire, de a kulturális életre is, mert minden mindennel összefügg legalábbis. Ezt gondolom, Tilla Délt köszöntöm nagyon nagy szeretettel. A Dr. Buda László Központ minősített ultrarövid terápiás konzulensét csak sikerült elmondanom. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Azt mondtad, hogy te ahhoz vagy inkább szokva, hogy te hallgatsz másokat, és te kérdezel.
2: Így van. Leginkább hallgatok, mert ez a módszer.
1: Mert a válasz az bennünk kell, hogy megszülessen a te közvetítéseddel?
2: Én azt gondolom, hogy ott is van. Hát bármilyen közhelyesen hangzik ez, de így 500-600 konzultációval a hátam mögött azt tudom mondani, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy a kliensek, akik ott ülnek velem szemben, minden válasz ott van bennük.
1: De az valakinek elő kell csalogatni, akkor így te van. Vagy az, aki ezt előcsalogatja?
2: Nem csak én, a konzulens társaimmal együtt, és még biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok segítőtársammal együtt vagyunk ezzel.
1: De kell lesz hozzá, és kellettek hozzá.
2: Kellünk, persze, és a módszer is kell hozzá. Uh-huh. Az, hogy az olyan struktúrában van, olyan felépítésben, olyan hozzáállással van.
1: Na, látod, pont ezért hívtalak, azért ez az 5-600 konzultáció, ez egy elképesztő tapasztalati. Hát mondhatnám, hogy cunami, de hát milyen élményanyag van mögötted ilyen szempontból, amiből tudsz, látsz, és...
2: Az első, ami eszembe jut, az, hogy csodálatos
1: élményanyag. Na, ezt akartam mondani, hogy azért ez hihetetlen áldás, ugye?
2: Abszolút, igen. Igen, abszolút. Egyébként valahogy úgy emlékszem vissza az egész életemre, hogy már kisgyerekkorom óta az volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy... Így odaadtam magamnak a figyelmét másoknak, és ebben a szakmában

0: hallgatókkal, még nem éltek a mikrofonok, és megkérdeztem tőled, hogy látod a mostani helyzetünket, így ezt kérdeztem az első rész vendégétől, és hogy 2006 nyarának végén, őszének elején lassan, hogy állunk? Lelkiállapotban, hangulatban, kedven, és azt mondtad, hogy te nem foglalkozol ezzel. Uh-huh. Tényleg így van?
1: Tényleg így van, nem foglalkozok vele, de ugye nyilvánvalóan érzékelem, és valahogy
0: arra... Te mit érzékelsz?
1: Hogy nehezen vagyunk az életünkben, hogy nem egy ilyen szabad áramlásban vagyunk az életünkben, hogy a szabad áramlásnak a megteremtéséért igenis, hogy meg kell, hogy dolgozzunk. És ezt leginkább a saját életemen is tapasztalom, hogy eléggé észnél kell lenni ahhoz, hogy az ember tudjon arra figyelni, és abban tudjon tudatos lenni, hogy mi az, ami igazán jó neki, ne sodorjon el minket az áram, ne sodorjanak el a közhírek, a média, a TikTok, a Facebook,
0: minden
1: az utcán a sarki fűszeres, tehát hogy ezek minden, ami elsodorhat, igen. És hogy azt tapasztalom, hogy ebben nehéz minket magunkat így megtartani. Uh-huh. És ebben ugyanúgy bele tartozok én is. Nyilván ki hogy tudja ezt kezelni, meg ki mennyire érzékeny.
0: Tehát, hogy ez meló egyébként?
1: Nekem az. Uh-huh. Nekem az.
0: És a többieknek, a klienseidnek?
1: Hát a klienseim nyilvánvalóan azért vannak ott, mert van valami, ami meló nekik.
0: Ezt abszolút értem, és az egy teljesen jó irány, sőt, hát üdvözlendő, hogy egyáltalán felfogják, hogy nekik valamiben fejlődniük, változniuk kell. De mennyire nehéz a dolgod velük?
1: Nem nehéz a dolgom velük. Pontosan azért, mert visszacsatolnék oda, amit az elején beszéltünk, hogy mindenki tudja, hogy mi újság van benne, de sokszor van az, hogy nem nagyon tudjuk, ha a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat bizonyos helyzetekből, vagy bizonyos ilyen begubancolódott lelki történeteinkből. Uh-huh. És ami az én kezemben van, vagy inkább úgy mondom, hogy az én lehetőségem ezzel a módszerrel, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon humánus, nagyon biztonságos, és zseniális módszer.
0: Ennek mi a neve? Csak mondjuk el a hallgatóknak.
1: Ultra rövid terápia.
0: És hogyan tudnál lefordítani? Érthető.
1: Ez az a kérdés, amit nagyon tartottam, mert holnap utánig tudnék róla beszélni, mert nagyon könnyű egy ilyen tudományos, fantasztikus magyarázatot adni rá, amit akármilyen weboldalon, vagy bárhol el lehet olvasni.
0: De ezt inkább meg kell tapasztalni, gondolom.
1: Inkább meg kell tapasztalni, de ez egy olyan módszer, ami ilyen nagyon sűrítve, ilyen nagyon koncentrált, figyelemmel teli, szeretetteljes közegben engedi az embert feloldódni abban, ami éppen uh-huh. benne van, ami éppen akkor fontos a számára. És nem elégszünk meg azzal ebben a helyzetben, hogy felismerünk dolgokat, vagyis hát leginkább a kliens, ebben segíti a konzulens, hanem megkeresünk egy olyan lényegi pontot, amit érdemes elmozdítani ahhoz, hogy gyakorlatilag így szabad áramlás felé elinduljon az élete. És teszünk ezért gyakorlati lépéseket is. És elvezetjük a kliensünket egy olyan döntésig, amit ő mond ki természetesen, de hogy ez egy olyan döntés lesz, amiről nagy valószínűséggel úgy érzi ő is, hogy fogja tudni tartani azt uh-huh. az irányt, ami felé elindul, annak érdekében, hogy az a cél, az a vágyott állapot, ahova uh-huh. ő szeretne eljutni, az megvalósulhasson.
0: Hú, fontos misszió ez. Fontos misszió, abszolút. És tényleg, aki változtatni szeretne, meg azt gondolom, hogy aki még nem indult el, annak itt az ideje most elindulni, de pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy evidens-e már az embereknek, hogy változtatnunk kell, és ez önmunkával jár. Mm. És hajlandók-e tenni érte?
1: Én szerintem az a legszebb ebben az egészben, hogy ezt az emberek érzik. És nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy találjanak magunknak egy olyan rendszert, módszert, amin el tudnak indulni. Uh-huh. Mindenki a saját szíve szerint, vagy a saját gondolkodása szerint, tehát óriási a paletta. Uh-huh.
0: Ti Budapesten vagytok egyébként? Itt van a

0: Központ.
1: A központ az virtuális központ egyelőre, egy szervezetként működik, nem olyan régen alakultunk egy évvel ezelőtt. Dr. Buda Lászlónak a munkásságát viszi tovább természetesen, a neve is mondja, és abból alakult ki, hogy, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy kolléganőmmel így Laci mellé kerültünk, és természetesen előtte is volt már Dr. Buda László munkássága, hiszen 25-30 éve itt van a pályán, és egyfolytában alkot, és fejleszt, és képez, és könyveket ír. De mi a Vanda kolléganőmmel 8 évvel ezelőtt kerültünk oda mellé, és valahogy így egy ilyen nagyon gyors felfutása lett annak, hogy kiterjedt ez a, mondhatjuk így, hogy misszió, ezt úgy éreztem, hogy te is kedveled ezt a szót.
0: Ez egy szép kifejezés.
1: Ami leginkább most, ha Lacit idézném, akkor azt mondanám, hogy a fölösleges, emberi fölösleges szenvedéstől való megszabadulásnak a segítése, de ez sokkal sokrétűbb.
0: Világos, értem. Egyébként szívesen látom ebben a műsorban őt magát is.
1: Oké.
0: Ez most egy ígéret a hallgatók felé is, meg felé is, itt az éteren keresztül fogom keresni. Hogy jöjjön ő is, és meséljen arról a misszióról, ami egyre több követője van gyakorlatilag. Azon gondolkodtam még mindig, ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, hogy most a felelősségen túl, amiről már beszéltünk, neked azért nagy felelősséged van konzulensként, ugye, hát emberekre vagy hatással. Oké, hogy elindítasz bennük kérdéseket, válaszokat találsz bennük, ami ott van, de hát ez egy felelősség, ennek érzed a súlyát?
1: Valahogy ez ilyen magától értetődő a számomra, ösztönös. És teljesen ösztönös is, és teljesen természetes is, és pontosan azért, mert magában a ultrarövid terápiás konzulens képzésben nincs erre konkrétan egy olyan nehéz súly téve, hanem maga az egész képzési rendszer, meg minden olyan finoman, szeliden, humánusan adja át azt, hogy a legfontosabb a bizalom és a biztonság, és ezen túl még minden más, sok minden van, ami nagyon fontos. De most ez azért emelem ezt ki, mert ez a bizalom és a biztonság, ez magával hozza azt, hogy én teremtsek egy olyan közeget a kliensem számára, amiben biztonságban érzi magát, és ez nem ott kezdődik a találkozásunkkor, hanem már egyrészt a megfogalmazásaimban, megjelenésemben, a kommunikációmban, abban, hogy ő választ engem, mindig arra törekszünk, hogy a kliens válassza a konzulenst. Eleve itt már van egy...
0: A képekről? Tehát, hogy ott
1: persze,
0: vannak a munkatársak?
1: Persze, igen. A minősített ultrarövid terápiás konzulenseknek van egy oldala a weboldalon belül, és az ultrarövid terápia weboldalon belül, és ott egy elég részletes bemutatkozással vagyunk jelen.
0: Tehát az nem véletlen, hogyha pont téged választanak?
1: Nem.
0: Tanulsz tőlük? Te magad is?
1: Persze, hogy ne. Hogy ne. Tudod, ez úgy működik, hogy amikor leülsz egy klienssel, akkor úgy érzel együtt vele mindent. És ami...
0: Az veszélyes is, nem? Vagy én csak most kívülről próbálom ezt nézni.
1: Megint a módszernek a zsenialitását hoznám ide, hogy nem veszélyes, pontosan azért, mert kapunk egy olyan támogató, erős rendszert a módszerben és a képzésben is, amiben megtanuljuk, hogy hogyan érdemes együtt lenni a kliensünkkel. Szeretettel, átérzéssel, együttérzéssel, de nem úgy, hogy bármiben is ellent mondanánk neki, hanem hagyjuk, hogy az ő valósága az ott bomoljon ki. Tehát, hogy nem szólunk bele, hogy azt lehet, hogy másképpen kéne csinálni, vagy inkább arra menjen, ne erre menjen.
0: És nem ítéltek.
1: Tessék?
0: Nem ítéltek.
1: Nem, semmiféleképpen nem. Ezt köszönöm, hogy behoztad, mert hogy ez is egy nagyon fontos, a bizalom és a biztonság mellett egy olyan ítélkezésmentes közegnek a megteremtése, amiben tényleg ki tudnak oldódni.
0: Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert mi megy általában a magyar önfejlesztésben? Oda mész valahova, és azért tudom, mert megtapasztaltam, és akkor mindenhol az, hogy ja, te vagy a hibás, és úgy jössz ki onnan, hogy hát jó, és akkor szégyelled, még jobban szégyelled magad.
1: Ez is egy alapvetésünk, és László tanítása, vagy Laci tanítása, engedd meg, hogy Lacinak szólítsam, hogy senkit nem kell megjavítani, és semmit nem kell magunkban megjavítani, hanem inkább törekedjünk arra a szemléletre, hogy elfogadással tekintsünk önmagunkra. Persze, hogy ez nem könnyű,
0: nem olyan egyszerű,
1: nem könnyű, mégis, hogyha az ember törekszik rá, és elindul abba az irányba, hogy mondjuk úgy szeresse önmagát, mint ahogy szereti egy barátnőjét, hogy nem mond magának olyan dolgokat, mint amit egy barátnőjének nem mondana, vagy a szüleinek, vagy a szerelmének, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kit említünk valaki másnak, mert hogy ugye nagyon sokszor kaphatjuk magunkat azon, hogy rosszabbul bánunk magunkkal, mint bárki mással körülöttünk.
0: Pedig milyen fontos lenne magunkkal?
1: Hát az lenne a jó, csak ott vannak az érzések, a mintáink, tapasztalataink, ott vannak, igen.
0: Egyébként hozzátok specifikus problémákkal fordulnak, vagy az általános párkapcsolat, egészség, pénz, stb.
1: Elég széles spektrumon mozog az, hogy mivel lehet ultrarövid terápiára eljönni. Valahogy úgy gondolom, hogy erre is úgy ráéreznek a kliensek, de természetesen jelezve van az, hogy mi ez a széles spektrum, tehát hogy milyen témák lehetnek itt. Természetesen nem jó mindenkinek, és nem jó mindenre. Fontos az, hogy ez egy alkalmas konzultáció. Itt nem...
0: Jaj, nem az, hogy itt többször megyünk?
1: Nem. Jöhetsz többször, hogyha szeretnél, de általában nem jönnek többször a kliensek.
0: Hogy elég egy...
1: Ez egy úgy van felépítve az egész rendszer, hogy egy olyan mélységbe, olyan érzékenységgel és olyan határozottsággal tudunk belemenni egy döntésbe, például a konzultációnak a végén, ami mint egy ilyen lendkerekes autó, hogy elindít egy folyamatot, és akkor az úgy még megy jó sokáig. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ultrarövid terápiás konzultáció egy alkalmával így minden megoldódik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kapsz egy olyan lendületet, amivel...
0: Mert meg is lehet oldani akár.
1: Igen. Egy csomó dolog kipattan, leesik, megoldódik, átíródik már ott a konzultáción, de csomó minden pedig, ahogy visszakerülsz az életedbe, ugye, és akkor jönnek azok az impulzusok, amik addig adott esetben nehézséget okoztak, nehezebben mentél bele, és észreveszed, hogy most már egyre könnyebb.
0: Hát akkor ez mindenképpen más... jó állapot.
1: Abszolút, igen. igen.
0: Nagyon más a városi ember problémaköre, mint a vidéken élőké?
1: Én ezt nem tudom neked megmondani.
0: Nem tapasztalom.
1: Nem kérdezem a klienst, hanem a klienst azt egy ilyen teljes nyitottsággal. Nem kell, hogy tudjuk, hogy honnan jött, hogy mivel foglalkozik, hogy hány éves.
0: Ezeket sem.
1: Nem. Az a fontos, amit ő ott akkor, amikor leül velem szembe, fontosnak tart elmondani. És abba az irányba megyünk.
0: Hol ül le veled szemben egyébként? Ezt akartam az előbb kérdezni. Tehát hol teheti ezt meg?
1: Nekem van egy kis konzultációs helyem.
0: Azt itt Budapesten,
1: ugye? Én itt Budapesten dolgozom, igen.
0: Csak a kerületet mondom.
1: És online.
0: Jó, mind a kettő van.
1: Harmadik online is lehet. Az élmény más, de maga a megtapasztalás az ugyanolyan értékű tud lenni.
0: De a harmadik
1: kerületben Óbudán vagyok, okay, igen.
0: Mondjuk mindjárt a web elérhetőséget, hogy tudják, hogy kihez, még mikor kell fordulni, hogy hol találnak egyáltalán információkat. Vannak nagy sikertörténetek? Visszajeleznek,
1: igen. Nem mondom, hogy mindenki, de azok a visszajelzéseket, amiket én kaptam, azok ilyen igazi szívmelengető. És tényleg néha még könnyeket is csal a szemembe, hogy van, amikor egy fél év múlva írnak egy üzenetet, ami ugye arról is szól, hogy a folyamat valahol ott záródott le benne. Ez mindenkinél egyéni, hogy meddig tart ez a folyamat a konzultáció után, de van, hogy egy fél év múlva. És az, hogy gondolnak rám, hogy a magam részéről hozzá tudtam bármit is adni az ő életükhöz, ez nézzük, most is egy kicsit tényleg elérzékenyülök most is, ahogy erről beszélek.
0: Még 5-600 konzultáció után is.
1: Még 5-600 konzultáció után is, és remélem, hogy még 5-600
0: hát
1: többi lesz.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy mi tart még ennyi ideje ezen a területen, akkor az ez.
1: Nagyon szeretem.
0: Ez, hogy ennyire szereted.
1: Nagyon szeretem, igen. Azért is nagyon szeretem, mert az én életemen is nagyon sokat változtatott. Hát, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudok ott kívülállóként ülni. Minden, ami ebben a közegben, meg ebben a tanításban benne van, az nyilvánvalóan hat rám. Szép lenne, nem hatna.
0: Ja, jogos. Van ugye egy könyv, amiben szerepet vállaltál te is.
1: Ó, igen.
0: Ez a Buda László könyv.
1: Igen.
0: Ahol talán még a kéziratot is ellenőrizted? Jól
1: igen.
0: Olvastam?
1: Igen, szerkesztő voltam. Segédszerkesztő, vagy szerkesztő.
0: De a te történeted
1: vagyok.
0: Is benne van.
1: Benne van az én történetem, és elmondhatjuk a címét.
0: Hogy ne, szabad.
1: Sorsfordító találkozás önmagunkkal, és nem tudom most már pontosan, hogy talán 27 ultrarövid terápiás konzultációs esettanulmány van benne, amit ultrarövid terápiás konzulens kollégáimtól vannak, és van benne 2 Lacitól, és Lacinak a szakmai és a személyes kommentárjával.
0: Sorsfordítás mindig kell. Az fontos.
1: De ez mindig történik is.
0: Na így van, megy magát. Akkor mostan az a lélektani pont, mondd el kérlek, hogy a könyvet hol lehet megrendelni, benneteket hol lehet elérni, pontosan mi a weboldal, a sajátodat is.
1: A könyvet azt a, ha jól tudom, a Libri-ben meg lehet vásárolni.
0: Ja, bemegyünk és akkor
1: igen,
0: ott megkeresünk.
1: Meg tudod vásárolni, igen. Mi volt a másik kérdés?
0: Hol érünk el?
1: Engem?
0: tilladél.hu.
1: Így van, ilyen egyszerű.
0: Ilyen egyszerű. Minden pontos, fontos igen. Információ ott van. És a cíből ajánlok mindenkinek a Dr. Buda László Központ mindenfajta segítő szándékát, irányát, amit Tilladélnál ugyanúgy megvan. Úgyhogy sok csillogó szempárt neked, nektek, mert akkor nagy baj nem lesz.
1: Nagyon köszönjük.
0: Mindenki elégedett lesz. Jó volt veled beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is, meg gyere gyakrabban. És hát kedves hallgatóink, csak azért nem búcsúzom még, Adéltól most igen, de önöktől még egyáltalán nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég, vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rivnák Tündének és Tilla Délnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű. Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési folyamata miatt. Lótusz napot rendeznek a Vácrátóti Botanikus Kertben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. Magyar Péter megköszönte az energetikai és vízügyi szakemberek elmúlt hetekben végzett munkáját. A paksi atomerőmű hővízellátását segítő dunai fenékküszöb építések közben a tervezetnél gyorsabban halad. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosítható legyen az erőmű biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiség. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése és a közbeszerzési folyamat miatt. A tárca a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázásával indokolta a döntést. A Mi Hazánk korábban feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult a pályáztatás körülményei miatt, mivel arról értesültek, hogy a nyertes pályázó a többi cégnél korábban értesült a közbeszerzés részleteiről. Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mert e-mail címe szerepelt a rendezvényekkel kapcsolatos levelezésben. Radnai ugyanakkor visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a szervezésben. A minisztérium szerint a 4 napos budapesti programsorozat a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósult meg. Lótusz napot rendeznek szombaton a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. A családi programok a távol-keleti kultúra és a nagy tavat díszítő vízinövények különleges világa köré szerveződik. Délelőtt 11-kor és délután 3-kor kurátori vezetéssel indulnak lótussétek. Első alkalommal vetítik le a Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmet, amely az inváziós fajok terjedését mutatja be. Tudományos standokon az idegenhonos növényekről, az inváziós szúnyogokról és a halparazitákról is tájékozódhatnak a látogatók. Emellett kézműves foglalkozások, kínai teakóstoló, bambusz bemutató és festménykiállítás is várja az érdeklődőket. A programokon a botanikus kert normál belépőjegyével lehet részt venni. 80 éves korában meghalt Tim Curry brit színész, énekes és szinkron színész. Halálának okát egyelőre nem közölték. Curry legismertebb szerepe Dr. Frankenfurter volt az 1975-ös Rocky Horror Picture Show című kultuszfilmben. A horror rajongók Stephen King televíziós feldolgozásaiból is emlékezhetnek rá, de szerepelt egyebek mellett a Reszkesetek betörők második részében, a Vörös Október vadászatban és a Nyom című filmben is. A 2012-ben elszenvedett súlyos agyvérzése után már elsősorban csak szinkron szerepeket vállalt. Péntektől vasárnapig rendezik meg az 5. Icarus Minifestet a budapesti északi járműjavítóban. A 3 napos eseményen több mint 25 különböző Icarus autóbuszt mutatnak be, amelyek többségét belülről is megtekinthetik az érdeklődők. A történelmi járművek közül több nosztalgiajáratként is közlekedik majd. Szombaton és vasárnap Icarus 280-as autóbusz jár az északi járműjavító és a Móri Zsigmond körtér között. A helyszín pedig nosztalgia villamossal is megközelíthető lesz. A gyerekek papírmaketteket és kitűzőket készíthetnek, emellett óriás társas játékot és kis autópályát is kipróbálhatnak. Ma sokat süt majd a nap, a felhők rövid időre jelenhetnek meg leginkább délelőtt, számottevő csapadék azonban nem lesz. Többfelé feltámadhat a szél. Délután 28-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken lesz a hét legmelegebb napja, akár 37 fokot is mérhetünk, emellett derült, száraz idő valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a Páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneménységeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akikhez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítéve a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Kucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta munkatervét az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Új inkubátort kapott a Hempád Gyermekgyógyászati Intézet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a testület elnöke szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogyan kezelték a közpénzt a jegybankhoz kapcsolódó alapítványi és vállalati struktúrákban. A bizottság azt is vizsgálja majd, hogy az MNB alapítványi vagyonkezelésével, az Optima csoport működésével, valamint a jegybank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. A CETL vizsgálja, mi okozta a debreceni gyár 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelést. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az inkubátor az azért kell, mert még koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából, nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot, nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói, plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani, úgy kell ezt elképzelni, képzelni, mint hogyha egy ötcsillagos, egyágyas szállodában lenne a gyermek. Elkülönítve a többi betegtől, tehát hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályon, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
2: Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki tegnap gombostegi otthonában hunyt el, életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéta utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom, és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, elvétve éjszakon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű. Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési folyamata miatt. Lótusznapot rendeznek a Vácrátóti Botanikus Kertben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. Magyar Péter megköszönte az energetikai és vízügyi szakemberek elmúlt hetekben végzett munkáját. A paksi atomerőmű hővízellátását segítő dunai fenékküszöb építése közben a tervezetnél gyorsabban halad. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosítható legyen az erőmű biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiség. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése és a közbeszerzési folyamat miatt. A tárca a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázásával indokolta a döntést. A Mi Hazánk korábban feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult a pályáztatás körülményei miatt, mivel arról értesültek, hogy a nyertes pályázó a többi cégnél korábban értesült a közbeszerzés részleteiről. Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mert e-mail címe szerepelt a rendezvényekkel kapcsolatos levelezésben. Radnai ugyanakkor visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a szervezésben. A minisztérium szerint a 4 napos budapesti programsorozat a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósult meg. Lótusznapot rendeznek szombaton a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. A családi programok a távol-keleti kultúra és a nagy tavat díszítő vízinövények különleges világa köré szerveződik. Délelőtt 11-kor és délután 3-kor kurátori vezetéssel indulnak lótusséták. Első alkalommal vetítik le a Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmet, amely az inváziós fajok terjedését mutatja be. Tudományos standokon az idegenhonos növényekről, az inváziós szúnyogokról és a halparazitákról is tájékozódhatnak a látogatók. Emellett kézműves foglalkozások, kínai teakóstoló, bambusz bemutató és festménykiállítás is várja az érdeklődőket. A programokon a botanikus kert normál belépőjegyével lehet részt venni. 80 éves korában meghalt Tim Curry brit színész, énekes és szinkron színész. Halálának okát egyelőre nem közölték. Curry legismertebb szerepe Dr. Frankenfurter volt az 1975-ös Rocky Horror Picture Show című kultuszfilmben. A horror rajongók Stephen King televíziós feldolgozásaiból is emlékezhetnek rá, de szerepelt egyebek mellett a Reszkesetek betörők második részében, a Vörös Október vadászatban és a Nyom című filmben is. A 2012-ben elszenvedett súlyos agyvérzése után már elsősorban csak szinkron szerepeket vállalt. Péntektől vasárnapig rendezik meg az 5. Icarus Minifestet a budapesti északi járműjavítóban. A háromnapos eseményen több mint 25 különböző Icarus autóbuszt mutatnak be, amelyek többségét belülről is megtekinthetik az érdeklődők. A történelmi járművek közül több nosztalgiajáratként is közlekedik majd. Szombaton és vasárnap Icarus 280-as autóbusz jár az északi járműjavító és a Móricz Zsigmond körtér között. A helyszín pedig nosztalgia villamossal is megközelíthető lesz. A gyerekek papírmaketteket és kitűzőket készíthetnek, emellett óriás társasjátékot és kis autópályát is kipróbálhatnak. Ma sokat süt majd a nap, a felhők rövid időre jelenhetnek meg leginkább délelőtt, számottevő csapadék azonban nem lesz. Többfelé feltámadhat a szél. Délután 28-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken lesz a hét legmelegebb napja, akár 37 fokot is mérhetünk, emellett derült, száraz idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait méghozzá. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, akik meg vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak. Képesek hatással lenni a kulturális életünkre, mert minden mindennel összefügg. Egy sportmentál tréner pedig nagyon is képes erre hatással lenni. Kopcsándi Katát köszöntöm nagy szeretettel. Kata vagy Katalin, ezt nem tudtam eldönteni.
2: Kata.
1: Kata, oké. Okay. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, de nagyon fontos misszióval kapcsolatban érkeztél, és azért is örülök, hogy jöttél, mert sok olyan témát meg fogunk beszélni, ami érdekel minket, de nem biztos, hogy benne vagyunk nyakig, és átlátjuk rendesen ezeket.
2: Fantasztikusan összefoglaltad, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kopcsándi Kata vagyok, a Caring Medical Point mentál trénere.
1: Aki gyakorlatilag több mint 2 évtizede foglalkozol emberekkel?
2: Így igaz, HR tanácsadással és szervezetfejlesztéssel foglalkozom, illetve a sportolók mentális támogatásával. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, és nem csak itthon, hanem nemzetközi területen. A Medical Pointnál a teljes körű diagnózist nyújtunk egy-egy sportsérülés esetén. Az MR vizsgálat után szakorvosi értékelés, és utána azonnali rehabilitáció indul el a sportolók számára. Lézerterápia, mágnesterápia, gyógytorna komplex kombinációjával, és ezt vagyok hivatott megtámogatni mentális oldalról, hiszen...
1: Na, nagyon fontos, és azért is örülök, hogy jöttél, mert én ilyet nem nagyon tapasztalok.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak a sportolók számára fontos. A program keretében a sportmentális felkészítés eszközeit kapcsolja össze a sportorvosi, a rehabilitációs és a diagnosztikai szemlélettel. Valójában az a célunk ezzel a programmal, hogy mentálisan is felkészülten érkezzenek vissza a pályára, és tudatosabban kezeljék a versenyhelyzeteket a sportolók. És én azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy ez nem csak a sportolók számára fontos, hanem magánemberként is. Egy-egy sérülés feldolgozása az sokkal nehezebb, mint azt az ember úgy elméletben elképzeli és gondolja. Ehhez nyújtunk valódi segítséget. A sportolók esetében egyébként ez abszolút a sportoló céljához, az életkorához, az adott sportákhoz tud igazodni, hiszen nagyon egyáltalán nem mindegy, hogy egyéni sportolóról vagy csapatsportolóról beszélünk, nem mindegy, hogy hányadik sérülésről van szó. Van úgy, hogy azt érzi a sportoló, hogy én mindent beleteszek, én minden edzésen ott vagyok, én mindent tőlem telhetőt megteszek, és mégsem jönnek az eredmények.
1: És hány összetevős ez?
2: Rengeteg. Tehát, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és én azért szoktam azt mondani, hogy én eszközt tudok adni, de szándékot nem. Hiszen ha van egy adott szituáció, amin dolgozunk együtt a sportolóval, akkor én tudok adni egyfajta eszközt, kettőt, háromfélét, hogy mondjuk hogyan kezelje a stressz helyzetet, vagy hogyan térjen vissza a pályára. De nem, messze nem biztos, hogy az első az nála hogy az nála működni
1: igen,
2: fog.
1: Igen, igen,
2: tehát
1: igen,
2: azzal neki igen. kell dolgozni. Ő neki kell saját magával, hiszen olyan eszköztárat kap, amit aztán utána a végén saját magával tud vinni a pályára, és akkor is azt az eszközt tudja elővenni, amire neki szüksége van.
1: Na, én nagyon üdvözlöm ezt a missziót, ha nevezhetem annak, a missziódat, missziótokat, mert szerintem ma már így 2026 augusztusának végén, meg pláne evidens kellene, hogy legyen, hogy foglalkozzunk a lelkünkkel, meg a mentális állapotunkkal. De tényleg evidens? Vagy még mindig nem? Régen nem volt az?
2: Azt látom, hogy ciki pszichológushoz és mentáltrénerhez járni.
1: Főleg a fiatalabb korosztályban?
2: Szerintem ez korosztálytól független.
1: Tényleg?
2: Hogyha fáj a fogad, akkor elmész fogorvoshoz.
1: Igen.
2: Tehát ez teljesen, teljesen egyértelmű, magától értetődő. Nem vagyok pszichológus, tehát sportmentál trénerként funkcionálok, és abban az esetben, hogyha az én kompetencia határomra érek egy-egy sportolóval, akkor én őt tovább küldöm a megfelelő szakemberhez. Sokkal többet foglalkozunk, azt vélem felfedezni, hogy sokkal többet foglalkozunk a külsőségekkel. Sokkal több időt, pénzt, energiát fordítunk arra, hogy mondjuk a legmodernebb futócipőt vegyük meg, a legeslegjobb öltözékben legyünk, vagy milyen fancy edzőteremben edzünk, vagy milyen környezetben tudunk edzeni. És sokkal kevesebbet foglalkozunk azzal, ami a fejünkben, illetve a lelkünkben történik. És szeretném itt felhívni a figyelmet arra, hogy a legeslegdrágább felszerelés sem fogja helyettesíteni azt a belső stabilitást, amit az adott helyzetben a teljesítmény során a pályán kell kezelnünk. A pályán kell kezelnünk a
1: abszolút,
2: nyomást.
1: Abszolút egyetértek, de például az kinek a felelőssége, hogy elmegy hozzád, és meg tudod-e őt erősíteni annyira, vagy át tudod-e fordítani őt, hogy ez felfogja?
2: Az elköteleződés az a sportolótól kell, hogy jöjjön, hogy ő akarjon saját magával foglalkozni. Tehát a világklasszisok, tehát a világklasszis nagy sportolók sem azért járnak mentáltrénerhez, vagy azért dolgoznak mentáltrénerrel, mert hogy baj van a fejükben, hanem egy olyan előnyre szeretnének szert tenni, ami tudja őket valóban bajnokká tenni. Most ez ilyen, úristen, nagyon amerikai stílusban hangzott, de való igaz. Hiszem azt, hogy a legfelsőbb szinten a fizikai felkészültség, a technika és a taktika terén már nagyon minimális különbségek fedezhetőek föl a versenyzők között, és az dönti el az első és mondjuk a negyedik hely sorsát, nagyságrendileg olyan 90%-ban, hogy az adott pillanatban mi történik a fejekben. Tehát olyan technikai, taktikai felkészülések vannak, olyan komoly, masszív edzésprogram van. Edzük az izmainkat, edzük a csapattal együtt, mindig jelen vagyunk a gyógymasszőrrel, tehát hogy nagyon fontos, hogy a fizikai, a háttér, igen, tehát az a stáb, aki fizikailag maximálisan támogatja a sportolót. Mentális szempontból én eszközöket tudok adni, az elköteleződést azt viszont magának a sportolónak kell saját magáévá tenni.
1: Ezzel van meló. Akár
2: ezzel abszolút.
1: Nem lehet megúszni. Hát most ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, ez legalább akkora meló, mint az edzés.
2: És ez folyamatos kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez egy mindvégig jelen lévő és az embernek a mindennapjaiba beilleszthető folyamatok kellenek, hogy legyenek.
1: Ebben tudsz segíteni?
2: Ebben abszolút tudok segíteni, és igen, ahhoz, hogy valódi fejlődést érjen el a sportoló, én hiszem azt, hogy ehhez 4 alappillérre van szükség. 4 nagyon-nagyon egyszerű eszköz.
1: Már kíváncsi vagyok.
2: És szerintem ez mindenki számára emészthető, elsajátítható, de ezeknek a hátterében, a feldolgozásában, illetve abban, hogy valóban a magamévá tudjam tenni, ebben tudok segíteni. Az első ilyen pillér az a kőkemény és szorgalmas munka. Nyilván ezzel nem mondtam újat, tehát lehet, hogy valaki egy Isten adta tehetséggel, talentummal született, de a szorgalom az mindig le fogja győzni a nyers tehetséget. Ha bármilyen nagy klasszikust nézünk, nagyon sok film és életút és életút pálya már olvasható és megnézhető, és fantasztikus filmek születtek ezekről az utakról, de nagyon fontos az, és minden egyes esetben visszaigazolódik, hogy a sportban a céltudatos beletett munkaórák azok építik fel a fizikai és mentális állóképességet. Hozzáteszem, ez a magánéletben sincs másképp.
1: Jogos.
2: Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy fegyelmezetten tanulni, pluszban beletenni az energiát, és ez mindig meg fogja hozni a gyümölcsét. Hát ez az első pillér, ez még így önmagában nem igazán lesz elég. A második pillér az maga a jó kedv és a pozitív energia. itt nem azt mondom, hogy itt humorizálni kell, és mindenből buta vicceket kell csinálni, és csak nevetgélni kell.
1: Hanem, hangulat inkább?
2: Hanem maga így van, tehát hogy maga a hangulat, hogy ne a panaszkodás övezze át a mindennapjainkat, hanem az a jókedv, az a rugalmasság, amivel egy-egy kudarcot is másképp tudunk feldolgozni. És a stresszt is másképp tudjuk feldolgozni. Hozzáteszem, ez nagyon fontos, hogy a problémákat nem át kell lépni. A problémákat ezzel együtt meg kell élni. Tehát azok a mieink. De azokból is fejlődni tudunk, és azt kell megtalálni, hogy egy-egy problémából én mit tudok tanulni, hova tudok fejlődni, miért kaptam ezt a problémát. És ha jókedvel és pozitív hozzáállással vagyok, egyrészt saját magam és a problémáim iránt, ezután tudok már a másik iránt is.
1: Jogos.
2: És azok az emberek, akik körülvesznek, azokkal más kapcsolatot tudok ápolni. Én szerintem nem mondok azzal újat, hogy érzékelni lehet azt, hogy a világ érzelmi világa kimerülőben van. És ez szerintem nagyon-nagyon szomorú.
1: De ezt abszolút érzed egyébként a klienseken is?
2: Van, akin igen. Hozzáteszem, hogy nagyon komoly titoktartás köt engem.
1: Nyilván gondoltam.
2: És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből élek ez a munkám, és ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogy...
1: Nem is arra kérlek, hogy itt most elmond a titkokat, de általában mi az, ami kibillenti őket mentálisan? Párkapcsolat? Otthoni dolgok? Szülőkkel akár? Barátság?
2: És ezek,
1: munka?
2: És ezek kombinációja.
1: Aha, oké, gondoltam.
2: Tehát, hogy nem lehet újat mondani, de az, hogy ha valóban egymás felé tudunk nyitni és kapcsolódni, és nem a telefont bámuljuk, tehát szállj fel egy metróra. Az emberek 95%-a a telefonját nyomkodja. Menj el egy étterembe. Párok ülnek úgy egymással szemben.
1: Tudom,
2: tehát nem kapcsolódnak. A gyerekeket úgy ültetik le, sportszülőként mondom, hogy ezeket én ugyanúgy végigkísérem, és végigkísértem.
1: Te magad is szülőként?
2: Sportszülőként mondom azt, hogy nem könnyű feladat az, hogy mindig megtaláljuk a jókedvet, és mindig megtaláljuk azt a kapcsolódási pontot az emberekkel, a gyerekekkel. Kettő tinédzser gyerkőcöm van, tehát nagyon-nagyon jól tudom és tapasztalom élő egyenes adásban azt, hogy milyen nehézségek vannak. De ettől függetlenül igenis kell az, hogy meglássa az ember azt, hogy ha én az emberi mi voltommal emberként kapcsolódok, csatlakozok a másikhoz, akkor teljesen más terület nyílik meg. Mentálisan is sokkal több segítséget tud adni az élő kapcsolat, mint az, hogyha én csak a telefonomat nyomkodom.
1: Azon gondolkodom, ahogy így hallgatlak téged, igen. És szabad ne feled, bocsánat,
2: nem fogom ígérni.
1: Hogy ennyi ideje foglalkozol emberekkel. Láttad azokat a különbségeket is? Mert ugye ez egy mostani probléma, vagy pár éves, hogy ott a mindenkinek a kezében az okostelefon, és azt nyomkodja. De 20 éve még nem feltétlenül nyomkodtuk ezeket. Akkor milyen problémák voltak? Nagyon más volt a probléma halmaz.
2: Én azt gondolom, hogy a türelmetlenség az megvolt korábban is. Nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni.
1: És ez mindent gyakorlatilag.
2: Igen, tehát hogy ez most független attól, hogy sportolóról beszélünk, magánemberként, iskolai tanulmányokról, bármiről beszélünk, nagyon, ez egy állandósult probléma, mert nagyon gyorsan akarjuk, hogy látszódjon az, hogy az én befektetett munkámnak megvan a gyümölcse. Vagy nagyon hosszú távú célokat tűznek ki az emberek maguk elé, vagy pedig céltalanul vannak. És hogyha nincsenek elérhető célok kitűzve, akkor nem lesz meg az emberben soha az eufórikus, pozitív élmény, hogy ezt megcsináltam. Igen. És megveregethetem a vállam. Vagy azt mondom, hogy igen, akkor meg lehet dicsérni, vagy és manapság ennek a másik oldala található meg ugye a közösségi médián. Tetszik, vagy nem tetszik, szerintem ezt ki lehet mondani. Hogy a közösségi médián az látszik, hogy mindenkinek tökéletes élete van.
1: Igen.
2: Mindenki nagyon-nagyon inspiratív és csodálatos és exkluzív helyeken nyaral, és olyanokat eszik, és olyan társaságban van, és csak jó dolgok történnek. És valójában ezt, hogyha én mentáltrénerként fordítom le saját magamnak, akkor azt látom, hogy azokat a valós problémákat, amikkel egyébként szembe kéne nézni, mint ahogy mondtam az előbb, hogy a problémákat meg kell élni, azokat mi a szőnyeg alá vagyunk hajlandóak söpörni, és nem általánosítok.
1: Na jó, lesz meló. Lesz meló.
2: Tehát, hogy ezzel lesz meló. Visszatérve, ha megengeded, a következő pillér az a tisztelet. Egyrészt önmagunk iránt, mert tehát egyáltalán a tisztelet az az önmagunkkal való kapcsolattal kezdődik. Tisztelnünk kell a saját testünket és a saját határainkat. Sportolóként ezt a megfelelő regenerációval, a minőségi alvással, a megfelelő táplálkozással, és persze a testi-lelki egyensúly megőrzésével tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy én persze a komfortzónámat kijebb és kijebb toljam, hogy ez fontos, de nem az a lényeg, és nem az a fontos, hogy nagyon gyorsan, mint ahogy ismételten vissza tudok kanyarodni oda, hogy nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni, hanem hogy tiszteletben tartva az én fizikai és mentális korlátaimat, de hogy tudjak folyamatosan fejlődni. És hogyha saját magamat tisztelem és rendben vagyok, akkor tudok valójában a környezetem irányába is tisztelettel lenni. Az a stáb, aki mellettem van, a csapattársaim, a családom, akik támogatnak.
1: Igen.
2: És ezt követően fogunk tudni kialakítani stabil emberi kapcsolatokat, és utána tudunk foglalkozni az önértékelésünkkel, meg az önbecsülésünkkel, ami már egy sokkal mélyebb szint, amivel valóban nagyon-nagyon sok munka van. És végül, de nem utolsó sorban, szerintem az egyik legnehezebben megugorható pillére annak, hogy valóban fejlődni tudjon egy sportoló, mert hogy elsősorban sportolókról beszélünk, az pedig a szeretet és az elfogadás.
1: Könnyen megy? Hogy menne könnyen?
2: A szeretet valójában egy egyetemes nyelv. Teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján vagyunk. A tiszteletet még meg lehet torpedózni, hogy úristen, milyen korban és
1: milyen
2: a világnak melyik pontján vagyunk, és hogyan beszélünk, milyen mélységben beszélünk tiszteletről, de a szeretet az egyetemleges. És amit itt fontos, hogy ne csak a győzelmet szeressük, hanem magát a folyamatot, a győzelemhez vezető utat. Azt a kemény munkát, ami az első pillér. Azokat a pozitív attitűdű probléma kezeléseket, ami a második pillér. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy saját magamat is nyilvánvalóan legyen egyfajta önszeretet, hogy elfogadom saját magamat a hibáimmal együtt. Mert mindenki hibázik.
1: Ezzel ér hibázni.
2: Ér hibázni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos vannak olyan edzősportoló kapcsolatok, ahol ez nincs kimondva, hogy ér hibázni. És ezt nagyon rossz megtapasztalni, mert hiszen emberek vagyunk. És aki azt mondja, hogy nem hibázik, az nem mond igazat. És ez nagyon-nagyon
1: fontos. Ez a magának árt a legtöbbet.
2: És magának árt. És hogyha ezt mondja, akkor az az adott önszeretet, az nem jelenik meg. És hogyha ezzel együtt tudunk élni, akkor nyilvánvalóan a feltétel nélküli szeretet az, ami tud segíteni, és a csapattársak, az edző, a stáb és minden környezetünkben lévő emberrel, hogyha szeretettel vagyunk, akkor minden fejlődés, illetve
1: könnyebb.
2: Nyitottsággal, együttérzéssel tudok, persze.
1: Ugye egyetemleges, amit mondtál, és bocsánat.
2: Ez nagyon általánosnak, de pontosan, és ez nagyon fontos, mert ezt követően tudunk hálásak lenni.
1: Igen,
2: hálát
1: igen,
2: adni, igen. Ami ahhoz a bizonyos flow állapothoz fog igen. vezetni, és persze nagyon sok bullyingról lehet hallani, gonoszság, fájdalom van, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek között is, és mindenkinek van egyfajta belső hangja, egy belső démon, vagy belső hang. Ha szeretettel vagyunk ez iránt, akkor azt is át tudjuk keretezni, persze, természetesen mentáltrénerként, ennek a belső hangnak a megszólaltatásában, és ennek a belső hangnak az átkeretezésében.
1: Segítesz?
2: Tudok segíteni?
1: Szuper,
2: pontosan.
1: Na, képzeld el, hogy nem fogsz örülni neki, de jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, és millió téma van még, amit nem beszéltünk.
2: És a szülőknek nem tudtam üzenni.
1: A szülőknek szerintem majd a következőt abban Gyere vissza és üzenj.
2: Jó.
1: Mert annyira sokrétű ez a program, meg annyira sokrétű a te hivatásod is.
2: Nagyon,
1: meg imádom. A téma. Azt láttam, az abszolút átjött. No, de akkor még el nem menj, addig mondd el, hogy hol érünk el, meg hol érnek el, akik szeretnének véled kapcsolódni.
2: Nagyon nagy szeretettel várom a kedves sportolókat és érdeklődőket a caringmedicalcenter.hu oldalon, és ha megengeded, akkor azt tudom üzenni a kedves hallgatóknak, hogy célod legyen, hogy örömteli életet élj.
1: Na, milyen szép búcsú. Köszönöm, hogy itt voltál, Kata. Sok csillogó szempárt neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, hogyha a klienseidé is csillog.
2: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszélgetést. Legyen
1: kedves
2: szép napod.
1: Hallgatóink, köszönöm. Hát néked meg még szebb. Katától most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta munkatervét az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Új inkubátort kapott a Hempár Gyermekgyógyászati Intézet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Csűszti Attila, a testület elnöke szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogyan kezelték a közpénzt a jegybankhoz kapcsolódó alapítványi és vállalati struktúrákban. A bizottság azt is vizsgálja majd, hogy az MNB alapítványi vagyonkezelésével, az Optima csoport működésével, valamint a jegybank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. A CETL vizsgálja, mi okozta a debreceni gyár 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelést. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert még koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályon, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
1: Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki tegnap gombosszegi otthonában hunyt el, életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéta utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom, és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, elvétve éjszakon

0: aktuális és fontos történeteinél.
1: Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunk, a Fülöp Tímet köszöntöm nagy szeretettel, mert nem először vagy itt ebben a műsorban, nem is utoljára. Abban biztos vagyok, mert nagyon jó közösségi programokat szervezel, most éppen gyerekeknek.
2: Igen.
1: Workshopok vannak, kulturális találkozótér.
2: Igen.
1: És az meg nagyon fontos a mai világban szerintem, hogy ugye amikor itt az információ sztráda ott a zsebünkben is lassan már a barátságok is üzenetek formájába korlátozódnak, akkor lehessen valahol találkozni egymással.
2: Igen.
1: Na szóval örülök neked, hogy
2: köszönöm.
1: Mi ez neked egyébként ilyen kulturális misszió?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kulturális misszió-e? Hát igazából egyrészt igen, másrészt pedig nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal, és most már felnőttek is vannak, tehát most már 3 csoport fut, hamarosan a felnőtteknek lesz egy bemutatója, amit még meg kellett volna ejteni júniusban, de hát annyira elfoglaltak a felnőttek, hogy ez így nem történt meg, nem lehetett, igen. Na minden esetre igen,
1: színikurzusok?
2: Igen, tehát színjátszó csoportok, kicsiknek, nagyoknak, kamaszoknak, és igen, szóval valamelyik nap az fogalmazódott meg bennem, hogy én nem szeretem az embereket, a felnőtt embereket, én a gyerekeket szeretem,
1: ezt
2: és az állatokat. Igen. Igen, ezt így kimondtam magamnak, és ebben tényleg van egy nagy igazság, mert az, amit mondjuk a gyerekek adnak nekem ezeken a foglalkozásokon, hát az valami tényleg elképesztő. Nagyon, nem mondom azt, hogy nagyon sok idő kellett, mire rájöttem ennek a titkára, hogy hogyan lehet őket megfogni, de tényleg a legérdekesebb az, hogyha ugyanolyan szinten kezelem őket, mint, tehát, hogy felnőttnek kezelem őket, szóval, hogy nincs babusgatás, nincs nyűnyükézés és egyéb kis, tehát nem
1: és úgy... És ezt ők értékelik?
2: És ezt ők nagyon értékelik. Abszolút nagyon értékelik. Minden gondolat, minden, tehát, hogy nagyon sok érzelem kiszokott bukni, nagyon-nagyon csodálatos óráink vannak, amik spontánul keletkeznek, tehát valaki behoz egy témát teljesen véletlenül, és akkor utána 2 órán keresztül tudunk róla mesélni, beszélni, mindenki megosztja a saját kis titkait, gondjait, stb. Természetesen a színjátszás a legfontosabb, és az, hogy mármint, hogy a játék maga.
1: Jó, de azon
2: játék.
1: Keresztül nyílnak meg.
2: Igen, abszolút azon
1: van
2: keresztül
1: egy ilyen
2: is.
1: Nagyon jó.
2: Igen, és ez a
1: eszköz a kezedben.
2: Igen. Ez a színláz suli, ez lett a neve, ez egy ilyen kis rögtönzött név lett, és hát ez maradt. Ez 2 éve van már most itt Budapesten, januárban. Szilágyi Erzsébet fasor 1, igen, tehát hogy nagyon jó frekventált helyen van, könnyen megközelíthető, és akkor ez egy nagyon kis csodacuki befogadó tér.
1: Hol tudnak jelentkezni?
2: A sinlazsuli@gmail.com e-mail címen, vagy pedig tehát hogy van egy színlássuli nevű Facebook oldal és Instagram oldal is, úgyhogy ezt meg lehet keresni, ott vannak.
1: Ez a tiéd?
2: Így van, ez az enyém van. Telefonszám van, e-mail cím, és akkor mindent megtalálnak.
1: Szuper. Hogy januárt kezdted elmondani.
2: Igen, hogy januárban költöztünk ebbe a térbe, mert nekem nagyon sok... Hát szóval így kiszolgáltatott helyzetbe kerültem sokszor ilyen terembérlés által, és nagyon-nagyon nem volt szimpatikus számomra ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én saját kezembe veszem a dolgokat, és akkor olyan teret adok, és hogy mondják ezt... Igen, ja, hát olyan teret építek igazából a gyerekeknek, ami nekik is nagyon tetszik, és nekem is nagyon tetszik, és akkor tehát a legfőbb dolog az, hogy otthon érezzék magukat, és nagyon sok kedves visszajelzést kaptam, hogy hát, Timi, ez nagyon szép, hogy amit te ebből kihoztál, az nagyon-nagyon cuki, úgyhogy mindig úgy jönnek oda, hogy hazajönnek.
1: De jó. No, a gyerekek, ugye ahogy mondtad, hogy őszintebbek, nyíltabbak, ösztönösebbek is talán, mint a felnőttek?
2: Abszolút ösztönösebbek. Hát még nincsenek megmérgezve.
1: Igen, nincsen megmérgezve, hogy de nem is nagyon lehet trükközni velük akkor ezek szerint.
2: Ez

0: Pontosan így van, igen.
1: A színészetnek nincsenek olyan eszközei pedig, amivel ezt lehet? Vagy ti jóra használjátok?
0: Hát most mondhatnám azt, hogy jóra használjuk, de nekem nyilván, tehát hogy nem a, egyáltalán nem célom színészeket kinevelni ezáltal, pont az a célom, hogy a gyerekek, tehát hogy két lábbal álljanak a földön, megnyíljanak, és hogy picit szabadabban tudjanak mozogni, játszani, felszólalni, megszólalni, tehát hogy egy picit ezt a lámpalázat is csökkentsük, és nagyon tényleg elképesztő erejük van nekik.
1: Azt mondta, lámpaláz. Tehát ha felszabadultak, ká válnak, azért az ezért nevezett workshopoknak is?
0: Igazából nem, tehát hogy ez tehát színjátszó csoportok, uh-huh. Igazából igen.
1: Szóval. De közben majdnem olyan, mint egy workshop. Tehát hogyha felszabadítod a kölyköket az alól, hogy ne legyenek megfelelési kényszereik ideje korán egyébként, igen. Akkor az egy nagyon komoly személyiségfejlesztés.
0: Abszolút, abszolút, de ezt mind ők csinálják. Tehát, hogy én csak azt tudom nekik,
1: vagy?
0: Igen, tehát én azt tudom nekik nyújtani, amit én tudok, és én tudom őket igazából egy picit jobbra vagy balra terelni, uh-huh. És megadni nekik azt a teret és lehetőséget, amivel ők tudnak dolgozni, és nagyon sokszor, tehát nagyon fontos tényezője az óráknak az is, hogy hagyni őket dolgozni. Tehát nem megmondani, van egy feladat, amit meg kell oldani, és akkor vagy csoportokban dolgoznak, vagy az egész csapat dolgozik egyszerre, és elképesztő, hogy mik szoktak történni. Tehát, hogy egymást segítve, egymásnak szólva, most már egy teljesen összeszokott csapat van mondjuk a kis csoportban, tehát, hogy ők már 2 éve járnak szinte mindannyian, úgyhogy ott már megvan, hogy hogyan működnek, mit kell csinálni, mit kell tudni, tehát, hogy egy ilyen abszolút és folyamatosan fejlődnek. Aha.
1: Mikor, milyen intenzitással vannak ezek a
0: ezek heti egy alkalom, szombatonként van a kis csoport és a kamasz csoport, és a legkisebb csoport pedig, ami most fog indulni szeptember közepétől, az hétfőnként van délután 4 órától 17:30-ig, és utána vannak a felnőttek.
1: Tehát... De neked már volt korábban is a gyerekekhez valami fajta vonzalmad?
0: Igen, én ugye vajdasági születésű vagyok, és ott játszottam 7 éven keresztül először a Szabadkai Népszínházban, és utána a Kosztolányi Dezső Színházban, és amíg én ott voltam, tehát én amint kijöttem az egyetemről, én elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, és ott is volt, ott mondjuk szerb csoportom volt, tehát nem magyar gyerekekkel foglalkoztam, hanem szerb gyerekekkel foglalkoztam, és hát ezt nagyon élveztem, és nagyon éltem, és imádtam, teljesen már, és én is továbbra is azt érzem, hogy én is gyerek vagyok. Esküszöm, tényleg, tehát hogy valahogy azt érzem, hogy emiatt és miattuk tudom még talán valamennyire frissen tartani az agyamat, és én sem hagyom, hogy megmérgezzenek a különböző felnőtt
1: dolgok. Na, de akkor hogy jöttek be a felnőtt foglalkozások?
0: Hát a felnőtt foglalkozások úgy jöttek be, hogy egy picit azért vágytam arra is, hogy nyilván ezek amatőrök, tehát hogy olyanok, akik nem jártak még színpadon, szívesen kipróbálnák magukat, hogy akkor tényleg egy olyan közösséget építeni, ahol tényleg szabadon lehet mozogni. Szóval, hogy ezt mindenkinek mindig elmondom, és nagyon fontos, hogy tényleg nem színészeket szeretnék kinevelni, viszont aki azt szeretne lenni, vagy tehát, hogy van 2 olyan fiatal hölgy is, aki most arra a pályára készül, tehát, hogy, és akkor rájuk kicsit külön figyelek, picit többet dolgozunk bizonyos problémákon, vagy hát nem problémáknak nevezném őket, hanem hogy tehát ami gyengeség, azon egy picit jobban dolgozunk, és hát igen, így jöttek a felnőttek, hogy ki szerettem volna ezt próbálni, hogy ezt mennyire lehet így összeegyeztetni, és hogy működik egy olyan közösség, ahol tényleg teljesen ismeretlen emberek jönnek.
1: Hát oké, de a közösség a lényeg, pont amiről beszéltünk.
0: Igen,
1: lehet
0: igen.
1: Ismerkedni, barátkozni, bármit.
0: Abszolút, abszolút, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a felnőtteknél tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni, mert mindenkinek minden más fontosabb, mint ez. Tök kevesen vannak, akik tényleg azt gondolják, és azt érzik, hogy ez nekik nagyon sokat ad. Tehát, hogy mindig ugye itt van a munka, nem tudok jönni, dolgoznom kell, ezt meg kell oldanom, el kell mennem, be kell írnom, meg kell csinálni, tehát, hogy és ez...
1: Ja, világ, értem, igen. Abszolút értem. A színház van neked még egyébként emellett?
0: Színház van, olyan értelemben van, hogy van ugye a Hermelin, aminek ugye nemrég volt a bemutatója.
1: Jól sikerült?
0: Nagyon jól sikerült, azt nagyon-nagyon szerették. Igen, és akkor már, ha jól tudom, folytatódik, igen, most szeptemberben három előadásunk lesz, nem, két előadásunk lesz, bocsánat, és a Vörös Neon van, ami színház és kabaréként működik, és ugye ez a Kultúrbrigád csapata, akik régen az Átriumot vitték, és igen, akkor én így kerültem, tehát hogy ott volt egy koprodukció a Kosztolányi Dezső Színház és az Átrium között, majd én felköltöztem utána, és akkor nagyon, nagyon megkedveltek, aminek én nagyon örülök, és aztán hát nyilván a politikai helyzet, az ex-politikai helyzet ellehetetlenítette az Átrium működését, úgyhogy sajnos bezártak, és ők ugyanez a csapat nyitott most egy ilyen színház / szórakozó hely, kabaré és a többi, tehát egy nagyon nyitott, őszinte, szuper helyet, ahol tényleg mindenki megtalálja magának való szórakozási lehetőséget, úgyhogy ott van egy előadásom, a NER feleség titkai, csodálatos, szatíra, természetesen ezt el kell mondani, és azt nagyon-nagyon sokan szeretik, és jönnek rá, és ennek én is kifejezetten örülök, és szombatonként szokott lenni egy kabaré. Most a We Are the World, és télen pedig a Téli Álom című műsor.
1: Tehát gyakorlatilag megvan az egyensúly ilyen szempontból az életedben.
0: Igen, azt tudom mondani, hogy igen, igen, megvan. Megvan az egyensúly, alakulóban vannak dolgok, amikről még nem beszélhetek, de egyébként igen, nagyon bízom benne, hogy tehát egy picit azért bele szeretnék jobban merülni a filmes világba, de nem Magyarországon, tehát hogy nekem inkább a külföldi filmek iránt vonzódom, megértem, hogyha ezt lehet így mondani.
1: Megértem. Vissza egy picit a gyerekekhez.
0: Igen.
1: Ha ugye heti rendszerességgel találkoztok, meg a csoportok fejlődnek hétről hétre, mikor válik ez? Vagy mikor van a minek hívják? Gála előadás?
0: Nem annak szoktuk hívni, bemutatónak szoktuk.
1: Bemutató, bocsánat.
0: Na hát ez úgy szokott történni, hogy tehát szeptemberben, amikor elkezdjük az új évadot, ezt azért így profi szinten szoktuk csinálni, hogy igen, mi évadot kezdünk. A szeptembertől decemberig tartó időszak az mindig egy saját improvizációkból született kis előadás lesz, és december végén bemutatjuk ezt a kis előadást. Tehát mi ezt ilyen mini vizsgának szoktuk hívni. És akkor tehát, hogy az óráknak van egy struktúrája, amit nyilván tehát, hogy attól függ, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, és hogyan lehet ezt betartani, óvatosnak kell lenni, de hát minden órát azzal kezdünk, hogy mindenki elmondja, hogy mi történt vele a héten, csak 2-3 mondatban. Természetesen ez el szokott húzódni, mert mindenki nagyon sokat szeret beszélni. De
1: és mindenkivel annyi minden történt.
0: Így van, és mindenkivel annyi minden történt. Persze, hát és nagyon fontos, hogy a nagymama mit főzött, és hogy azt ő mennyire nem szerette, tehát hogy de tényleg nagyon cukik, úgyhogy ezeket, de fontos, tehát hogy fontos teret adni ezeknek a helyzeteknek, és ezeknek a gondolatoknak, érzelmeknek is, amik számukra nagyon-nagyon fontosak. És utána van egy ilyen kis átmozgatós, vagy koncentrációs játék, vagy bármilyen kis fizikai gyakorlat. Majd ezután jönnek a fontos, tehát ami az elő, nem a fontos, tehát minden fontos, de hogy ami az előadás része lesz, mindig viszek egy témát, és akkor különböző feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, és ezeket ők improvizálják, majd utána ezekből én szoktam nyilván így összeírni egy kisebb darabot, és akkor azt mutatjuk be. És akkor a következő fél év pedig, hogy igazi színészeknek érezzék magukat, az mindig úgy szokott kinézni, hogy januártól júniusig egy előadást csinálunk, tehát hogy már viszem nekik a szövegkönyvet, megkapják a szöveget, jaj, szereposztás, mint a profiknál. Jön a jelmez, díszlet, stb.
1: És van olvasópróba is?
0: Olvasópróba is van, természetesen, persze. És akkor mindenki elmondhatja, szóval nyitni. Igen, tehát hogy így megengedő szoktam lenni ezzel kapcsolatban. Lehet mondani, hogy nekem ez a szerep nem tetszik, változtatni szeretnék, stb. De hát ezt is azért koordinálni kell, mert tehát, hogy mindenkinek meg kell adni valahogy a lehetőséget.
1: Nyilván. Tényleg nagyon profinak hat, ahogy így mesélsz róla. Az írás, azt mondtad, hogy te írsz darabot, az első.
0: Igen, de az ő improvizációjuk.
1: Azt értem, de hogy az, hogy itt a rendezőség, a dramaturgia, itt sok minden keveredik abban, amit te csinálsz. Melyik részét szereted a legjobban a színháznak?
0: Hát az összeset.
1: az egészet.
0: Igen. Tehát, hogyha most mondjuk a gyerekekre vonatkozó és fiatalokra vonatkozó foglalkozásra gondolsz, akkor az összeset tényleg, mert mindegyik folyamatnak megvan a... Nyilván nem tudok írni, tehát, hogy vagy én nem gondolom magamat egy nagy írónak, sőt egyáltalán, de tehát az, ami megszületik ezekből az improkból, van, amikor tényleg sírva nevetünk mindannyian, és van, amikor tényleg mindenkinek könnyes a szeme.
1: Na jó, de a történetekhez értesz.
0: Talán. Nem tudom.
1: Hát abból élsz.
0: Hát nem? Abból élek, de hát ez egy ösztönös dolog.
1: De pont azért jó. Pont azért jó, mert természetesen jó.
0: Gondolom. Feltételezem. Figyelj, fogalmam nincs. Tehát, hogy én ezeket nem tudom így megfogalmazni magamban.
1: Egyébként miért csak hét? Tehát, hogy nem lenne időd, energiát, hogy ezt heti több napon át?
0: Nem, nekem nem lenne energiám, hanem a gyerekeknek nem lenne energiájuk. Amit nagyon sokan, rengeteg külön órára járnak folyamatosan. Zenesuli, sport és egyéb elfoglaltságok a hét közben, ezért tehát, hogy mondjuk a kamaszoknak és a kicsiknek ez a szombati nap, és még ugye a hétfő a legkisebbeknek, meg a felnőtteknek, de hogy nem egyszerűen összeegyeztethetetlen az életük. Aha. Nagyon furcsa, de tényleg így van.
1: Jó, jogos, abszolút jogos, amit mondasz. Bárod a szombatokat?
0: Igen. Nagyon várom a szombatokat. Mindig nagyon várom a szombatokat, és hát nyilván mindig készülök is. Na, ez nem igaz, nem készülök mindig. Nem készülök mindig. Tehát, hogy megvan előre, hogy mi a terv, mit a tematika, amit szeretnék, és az is, ahogy említettem, nagyon sokszor függ attól, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, mert ha azt látom, hogy mindenki totál teljes őrületben van, akkor nyilván nem csinálhatok velük egy olyan koncentrációs feladatot, ahol ülve kell figyelni egymásra, hanem muszáj őket megmozgatni, muszáj, tehát engedni kell, hogy sikoltozzanak és ordítsanak, és egymást zavarják, úgyhogy...
1: Budáról járnak elsősorban hozzád?
0: Igazából mindenhonnan.
1: Mindenhonnan.
0: Aha, mindenhonnan. Vannak, akik nagyon távolról, és hát vannak nyilván budaiak is, akik a közelben laknak. Ez nagyon sok szülőnek gondolom egy előny, hogy ott van a közelben egy ilyen kis tér. De igen.
1: Vegyesen fiúk, lányok egyaránt?
0: Vegyesen fiúk, lányok, igen. Kevesebb a fiú természetesen, de igen, vegyesen fiúk, lányok, és ahogy az egyik...
1: Ez jellemzően el lehet mondani. Én emlékszem, amikor az én gyerekem még kicsi volt, és jártunk a Földesi Margitnál, meg igen. Mit tudom én, még valami volt ott a Pólus környékén, és tudom, hogy ilyen tábor jelleggel egy hétig ott tehetetlen, és aztán végén volt előadás, de ott is csak lányok voltak
0: szinte. Csak lányok. Igen, nem tudom, hogy ez miért van.
1: Jobban vonza?
0: Szerintem jobban vonza őket, tehát a szereplési vágy az náluk talán erősebb. Igen, igen, tehát hogy igen, 80%-ban lányok vannak, 20%-ban fiúk. De azok a fiúk, akik eljöttek, ők maradtak is.
1: Szuper. Mennyi bemutató volt?
0: A színlázban? Nem,
1: igen, a színlázban.
0: Bár csak, hogy volt...
1: Tehát ezekből nem... Megmondom, miért kérdezem, volt. Hogy ebből nem lehetne egy komplett gyerekdarabot írni?
0: Ezekből, mondjuk az improvizációs részekből?
1: Van benne annyi?
0: Mivel más a tematika... De lehetne, csak mindegy, tehát akkor többet kéne. Uh-huh. Mivel más, mindig más volt a tematika. Tavaly például ezt nagyon-nagyon szerettem. Tavaly az volt a témánk, hogy... mi foglalkoztatja őket per pillanat a legjobban. Uh-huh. És csodálatos dolgok jöttek ki. Valaki, tehát hogy most a kis csoport, amiről beszélek, az 11-től 14 éves korig van, de igen, tehát hogy akkor még egy mondjuk 10 vagy 11 éves gyermek azt mondta, hogy ő a klímaváltozást nagyon nem tudja elviselni, és ő erről csinált egy csodálatos, egyébként nagyon vicces jelenet volt, de hogy volt, aki azon aggódott, hogy majd, ha ő elmegy egyetemre, akkor neki nagyon fognak hiányozni a szülei és a barátai már előre. Valaki azon aggódott, hogy, hogy az ő szülei, amikor elváltak, akkor vajon miatta váltak el. Szóval, hogy ezek...
1: Igen, maga az élet.
0: Maga tényleg. Az élet. És ez, hogy mondjuk egy 10-11 éves, 12 éves gyerek szájából ezeket hallani, és ez látni komoly. Úgy, hogy ezt ő maga, tehát, hogy nyilván amikor a saját jeleneteiket csinálják, ők választják hozzá a partnereket, és ők is rendezik meg a saját jelenetüket, és ők a főszereplői a saját uh-huh. jeleneteiknek. Tehát, hogy és akkor ezeket látni, ez nagyon sokszor nagyon súlyos.
1: Elhiszem. Na, hát sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő. Színlász@gmail?
0: Színlászsuli@gmail.com.
1: És a Színlász Sulit Facebookon, Instán ugyanúgy megtaláljuk?
0: Pontosan, Facebookon, okay. Instán.
1: Érdemes keresni. Igen. Fülöp Tíme a Színlász Suli.
0: Igen.
1: Misszióját, mert abszolút fejleszt.
0: Igen.
1: Önbecsülést, mindent.
0: Mindent.
1: Kommunikációt.
0: Persze.
1: És hát azért az fontos, hogy ne feszengjen a gyerek.
0: Így van. Így
1: szívből ajánljuk mindenkinek. Örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt neked, mind a színlázban, mind a színházban. És gyere minden mérföldkőnél, szívesen látlak.
0: Köszönöm szépen.
1: Műsorban. Kedves hallgatóink, Fülöp Tímával beszélgettem, és Timitől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

másik világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Isten csak várok némán.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kopcsándi Katának és Fülöp Tímeának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű. Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési folyamata miatt. Lótusznapot rendeznek a Vácrátóti Botanikus Kertben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. Magyar Péter megköszönte az energetikai és vízügyi szakemberek elmúlt hetekben végzett munkáját. A paksi atomerőmű hővízellátását segítő dunai fenékküszöb építések közben a tervezetnél gyorsabban halad. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosítható legyen az erőmű biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiség. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése és a közbeszerzési folyamat miatt. A tárca a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázásával indokolta a döntést. A Mi Hazánk korábban feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult a pályáztatás körülményei miatt, mivel arról értesültek, hogy a nyertes pályázó a többi cégnél korábban értesült a közbeszerzés részleteiről. Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mert e-mail címe szerepelt a rendezvényekkel kapcsolatos levelezésben. Radnai ugyanakkor visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a szervezésben. A minisztérium szerint a 4 napos budapesti programsorozat a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósult meg. Lótusznapot rendeznek szombaton a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. A családi programok a távol-keleti kultúra és a nagy tavat díszítő vízinövények különleges világa köré szerveződik. Délelőtt 11-kor és délután 3-kor kurátori vezetéssel indulnak lótusséták. Első alkalommal vetítik le a Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmet, amely az inváziós fajok terjedését mutatja be. Tudományos standokon az idegenhonos növényekről, az inváziós szúnyogokról és a halparazitákról is tájékozódhatnak a látogatók. Emellett kézműves foglalkozások, kínai teakóstoló, bambusz bemutató és festménykiállítás is várja az érdeklődőket. A programokon a botanikus kert normál belépőjegyével lehet részt venni. 80 éves korában meghalt Tim Curry brit színész, énekes és szinkron színész. Halálának okát egyelőre nem közölték. Curry legismertebb szerepe Dr. Frankenfurter volt az 1975-ös Rocky Horror Picture Show című kultuszfilmben. A horror rajongók Stephen King televíziós feldolgozásaiból is emlékezhetnek rá, de szerepelt egyebek mellett a Reszkesetek betörők második részében, a Vörös Október vadászatban és a Nyom című filmben is. A 2012-ben elszenvedett súlyos agyvérzése után már elsősorban csak szinkron szerepeket vállalt. Péntektől vasárnapig rendezik meg az 5. Icarus Minifestet a budapesti északi járműjavítóban. A 3 napos eseményen több mint 25 különböző Icarus autóbuszt mutatnak be, amelyek többségét belülről is megtekinthetik az érdeklődők. A történelmi járművek közül több nosztalgiajáratként is közlekedik majd. Szombaton és vasárnap Icarus 280-as autóbusz jár az északi járműjavító és a Móri Zsigmond körtér között. A helyszín pedig nosztalgia villamossal is megközelíthető lesz. A gyerekek papírmaketteket és kitűzőket készíthetnek, emellett óriás társas játékot és kis autópályát is kipróbálhatnak. Ma sokat süt majd a nap, a felhők rövid időre jelenhetnek meg leginkább délelőtt, számottevő csapadék azonban nem lesz. Többfelé feltámadhat a szél. Délután 28-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken lesz a hét legmelegebb napja, akár 37 fokot is mérhetünk, emellett derült, száraz idő valószínű.
4: Köszi szépen, Bori, jó reggelt! Nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat. A gyorsforgalmi és főútvonalakról nem kaptunk olyan hírt, amelyet érdemes lenne most továbbadnom, szóval egyelőre zavartalanul lehet közlekedni a főváros felé, ami pedig a várost illeti. A H5-ös hév mától nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös jelzéssel pótlóbuszok indulnak. Békásmegyer és Pomáz között H5A pótlóbusz is közlekedik, valamint Szentendre és Békásmegyer között H5E jelzéssel közlekednek buszok. Szent István telep és Pomáz érintése nélkül. E, mint express, akkor hát. Az Óbudai rendelőintézet felé közlekedő 160-as autóbuszra Békásmegyer végállomásnál, a Csobánka téren a járat leszálló helyén szállhatnak fel. Egyelőre tényleg ennyi. Ha bármilyen közlekedési infójuk van, ami úgy gondolják jól jöhet a többieknek, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Hűvös a reggel, tessék fölöltözni, de fölkészülni arra, hogy utána meg dögmeleg lesz,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen, 33-34 fok is lehet ma. Így van.
4: Egyébként érdekes, mert én reggés izzatam annak helyre, hogy hűvös volt. Tehát olyan fura, nem tudom, a levegő. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
5: És amúgy izoltam.
4: És kevésbé izzasztó napot Spillerrel!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz 2 perc múlva. Úgy bosszankodtam reggel, képzeld.
2: Na, mi történt?
1: Van ott ez a gőzkefének hívjuk, amikor nem akarsz vasalni, nem tudod, föllógatsz, mit tudom én, válfed egy inget, és akkor bekapcsolod.
2: Gőzölő.
1: Csak magában. Na mindegy.
2: Én szeretem azt használni.
1: Hát
2: nagyon
1: tök praktikus. Igen. Nem beszélve arról, hogy az inget is nagyon gyorsan át lehet vele húzni, így és akkor van. Ugye nem marad például vasalási él az ujjában. Másrészt megyek majd délután egy rendezvényre, és akkor a zakót, így, tudod, elővettem a szekrényből az egyiket, és mondom, a hátánál egy pici gyűrűt, az pillanatok alatt át lehet, meg az ujját, amit ugye vasalva nem is tudsz, vagy igen, nem szívesen nyúlsz hozzá, igen, mondjuk igen. Egy zakóhoz. Bedugtam, már megint nem működik, múltkor vízkőt elenítettem, mert el volt dugulva.
2: Szokott, igen.
1: És most kész, teljesen megadta magát. De mondom, kattogott, pattogott, össze-vissza, mondom, legalább nem robbant fel a kezemben, és rájöttem, hogy hát jó, hogy ezekkel a műszaki cuccokkal csak a baj van, de hogy mostanában, ugye múltkor elmeséltem, hogy az autó, a gáztűzhely, tehát most az
2: igen,
1: elmúlt egy hétben
2: nekem
1: így dominó elsz,
2: igen.
1: És akkor tudod, így közben eszembe jutott, hogy de még mindig mennyivel jobban jártam, mint azok a szerencsétlenek, most éppen Németországban történt meg, hogy egy vidámparki játék elromlott, és ott lógtak fönn, nem tudom hány órán keresztül,
2: mire le tudták szedni őket. Még az olyan, hogy nem fejjel lefelé, képzeld el, akkor mi lett
1: volna. Volt olyan is
2: tudom,
1: múltkor.
2: Tudom, emlékszem rá,
1: ez
2: igen.
1: Most volt idén az is, tavasszal vagy
2: emlékszem
1: nyáron?
2: Emlékszem rá. Hogy... Mi pont most voltunk a fiúkkal a Family Parkban, és azt néztem, tudod, hogy olyan milyen nagyszerűen működhetnek ezek a szerkezetek, mert úgy, én szeretem ezeket nézni. Aha. Tehát szeretem az illesztéseket, meg ahogy forog körbe, és így azt néztem, hogy milyen mérnöki precizitás kell ahhoz, hogy ez így működjön, és hogy ne legyen baj, hát tessék, ezek szerint akkor máshol van baj.
1: Én meg mindig azt szoktam nézni, hogy oké, a mérnök megcsinálta, a szakember összeszerelte, de hogy ezek meddig bírják. Mert ugye van egy ilyen várható élettartam, ja, meg van az, hogy azon túl nem szabad őket használni, plusz mindig ugye hitelesíteni kell ezeket is, épp úgy, mint mit tudom én, a mozgó lépcsőn, meg a liften szoktam nézni, tudod, vannak ezek a TÜV matricák.
2: Igen.
1: Meg a porraló, tehát hogy egy csomó minden van, ami körülvesz bennünket, amiket így hitelesítenek, de hogy ez úgy érdekel, hogy oké, tehát megnézel egy mozgó lépcsőt, akkor, vagy egy liftet, akkor hogy döntöd el, hogy hát ez még a következő 2 évben nyugodtan szállíthat nap, mint nap, nem tudom, hány ezer embert, vagy hát az már sanszos, hogy egyszer csak elszakad, vagy egy sikló, ugye velük beszéltünk, a BKV-sok nagyon jól elmesélték, hogy tényleg a budavári sikló az annyira túl van biztosítva is, hogy ugye szakító próbának vetik alá a drótkötelek, a drótsodrönyt, ilyesmi, mert ugye volt ilyen baleset is valahol külföld, Lisszabonban azt mondta, igen, akkor beszéltünk
2: igen.
1: Velük.
2: Így van.
1: De hogy a liftekkel mi van, meg a... Kérdezzük meg?
2: Jó.
1: Jó, szó lesz majd akkor erről, meg megkérdezzük önöket, hogy kerültek-e már feszült helyzetbe azért, mert valami elromlott. Tehát, hogy amikor, mint ez a vidámparki játék, amikor azt éreztük, hogy jó, ez, tehát, hogy amikor a komfortzónáikból erősen kimozdította önöket egy műszaki hiba. Ha volt ilyen, 0-30-30-30-95-8.
2: Én pont akkor, amikor itt beszorultam a liftbe, tudod, a rádióban, tudod, kicsit kellemetlen volt, de annyira nem volt vészes, mert kedves kolléganőnk beszélt hozzám közben, úgyhogy ez nem volt olyan vészes. Aztán beszélgetünk majd arról is, ami most nemrégiben James Blunt-tal történt, ugye ő egy fantasztikus, jó énekes, és róla mindig az a feltételezésünk, hogy ő egy cuki-muki pali. És aztán most olyan hírbe kevert. Szerintem igen, mert hogy én azt gondolom, hogy őt csak most megrágalmazták. Ugye szerencsétlen Hayden Panettiere nemrégiben elhunyt, és akkor neki a memoáriából előszedtek egy részt, ami utalt egy angol énekesre, minthogyha vele lett volna valami kis afférja, ráadásul kellemetlen, mert akkor még a kishölgy 18 éves volt, na mindegy, majd a részleteket hamarosan elmondjuk, de hogy most szerencsétlen James Blunt magyarázkodni kell egy olyan dolog miatt, ami nem is történt meg, tehát ő nem is érti, hogy keveredett ebbe a szituációba.
1: Téged rágalmaztak már, meg gyanúsítottak,
2: ja,
1: meg valami rosszul esett?
2: Persze.
1: Nem tudom.
2: Hát szerintem nekünk, akik médiában dolgozunk, ez azért rendszeres, hogy hallunk magunkról olyan dolgokat, vagy olyan dolgokat mondanak, ami hát nem igaz. Tehát, hogy így biztos, hogy veled is előfordult.
1: Persze, de azért én külön választanám, tehát van az, amit így ilyen pletyka, szóbesz, és mondjuk megmosolygott, hogy ezt a hülyeséget honnan szedték, és van az a fajta gyanúsítás, ami meg már akár a, nem tudom, a törvényi igaz. Kategóriát
2: aha, ja,
1: súrolja. Na, tehát hát amikor olyan dolgot mondanak rád, ami már azért büntethető
2: igen,
1: lenne,
2: igen,
1: vagy
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: tudom,
2: igen,
1: micsoda.
2: Igen.
1: És ha olyasmivel gyanúsítanak meg, az meg már nem is játék.
2: Hát az szóval, nagyon nem, igen.
1: Hát ez megint csak azt mondom, hogy ha gyanúsították meg önöket bármivel, ami nagyon rosszul esett, ezt is szívesen meghallgatjuk. És persze majd Cilát dalolászni. A hablagyban.
2: És új feladványunk lesz, mert tegnap kitalálták tényleg meg. Tegnap előtt is.
1: Nagyon úgy, ügyesek
2: itt van
1: voltak eddig.
2: Hát egy ilyen nagyjából 100 000 forintnyi ajándékunk, rengeteg koncertélménnyel, lehetőséggel, úgyhogy hajrá.
1: Olyan jól kipihentük magunkat, hogy a hallgatók ügyesen kitalálják a feladványokat nap, mint nap. Jó, akkor csak így tovább. Közben Teddy Swims érkezik Mr. Know It All című slágerével. 6:17-kor.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk 6:23-kor. A klasszikus eset, írja Ica.
2: Na.
1: Munkahelyi lopással vádoltak, mármint azzal, hogy biztosan én vettem ki a kollégám pénztárcájából pénzt. Az asztalaink úgy voltak elhelyezve egy nagy, nyitott irodában, hogy csak én férhettem volna hozzá. Aztán kiderült, hogy
2: Úristen.
1: Hogy rosszul emlékezett, nem is volt nála ott a pénz, délután otthon megtalálta kikészítve. Nagyon rosszul érintett.
2: Jézus Mária.
1: Ezt el tudom képzelni.
2: Azzal meggyanúsítanak, hogy ellopsz valamit. Az szerintem a legborzasztóbb. Vagy gáz. Hát az én olvasatomban, nem igen. Tudom valahogy. Hát igen, te is, meg én is azért ilyen szempontból is becsületes emberek vagyunk, tehát hogy soha nem vinnénk el senkinek a tulajdonát. Talán ez a legnagyobb baj. Az, ezért nem tudnék ezzel mit kezdeni, ha azzal gyanúsítanának meg, hogy elloptam valamit.
1: Én már attól rosszul érzem magam, amikor megfordul a fejemben, hogy esetleg valaki ellopott valamit. Tehát, hogy volt már nekem is tudott, hogy így gondolkodtam most, amit írt, hogy pénztárc, hogy nem emlékeztem most azt, amit 10 000-es betettem, vagy nem tettem.
2: Most, tudod,
1: kellett volna valamit, jött a futár, igen, vagy nem tudom fizetni, igen. És kerestem, és tudod, így elgondolkodtam. És hogy akkor fú, lehet, hogy valaki, és már a gondolattól én éreztem magam kellemet, hogy azt feltételezze bárkiről itt a környezet, hogy hozzányúlna bármihez. Tehát, hogy nem, hát tegnap is nem akarok bátorítani, ott volt a pénztárcám, nem tudom, ráadásul kimaradt az asztalon, amíg ja. Elmentem a valahova a mosdóba, vagy akármi. Szóval, hogy
2: Fú, ez szörnyű lehet. És hogy utána hogy kérsz bocsánatot, hogyha valakit ilyen nem meggyanúsítasz, de komolyan?
1: Hát az a baj, ezt nem tudod vissza.
2: Hát ezt nem lehet visszacsinálni. Tehát ez...
1: Ez olyan, mint a, hogy van az a mondás, hogy angolul láttam ezt, hogy olyan, mint a gyűrött papír, hogy az már soha nem lesz sima. Összegyűrsz egy papírlapot, pontosan. Azt már akár, hogy simized, az már soha nem lesz olyan, mint igen. Amilyen volt, és igen. Szerintem így van ezekkel az érzésekkel is. Tehát ha valakit úgy bántasz meg, azt persze bocsánatot kérhetsz, persze ő mondhatja, és gondolhatja őszintén, hogy megbocsájt, de valahogy mindig ott marad egy ilyen heg, úgyhogy ezzel óvatosan. Na, hogyha bármivel meggyanúsították már önöket igaztalanul, és az nagyon rosszul esett. 06:30-30-30-95-8. Közben David Bowie, Let's Dance, kicsit így ébresztőleg, okay. Fél hét előtt picivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hét. A készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
10: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
11: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
13: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
17: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Jó hírem van azok számára, akik végre várták a csapadékot, mert hogy ma 8 és dél között elvileg nagy mennyiségű csapadékra számíthatunk itt a fővárosban. Amúgy most 20 fokos a reggelünk, délutára pedig 28-30 fokot ígérhetek, és akkor nézzük, hogy mi vár ránk a hétvégén. Ugye pénteken lesz a legmelegebb, ahogy ezt említettem, 31 fokkal, szombaton pedig 33 fok várható.
19: Komolyan esni fog ma, most ma, itt, igen. Budapesten,
18: reggeltől. Ami furának tűnik, igen, úgy tűnik, igen. Csütörtök van, persze, csütörtök.
19: Nem valami science fiction-t olvastál?
18: Esküszöm, nem. Jó. Én is meglepődtem, mert hogy holnapra számítottam esőre, de nem, úgy tűnik, hogy ma lesz
19: én
18: eső.
19: Nagyjából jövő hónaptól, de jó, kémlelem az eget is.
18: 8-tól kémlelt az eget délig.
19: Oké, okay. Stopper délig. Indul.
18: Itt ülünk, úgyhogy látni fogjuk.
19: Az biztos. Először is a Mávinform ügyeletes Váci Viktor a vonalban. Mi újság a vasúton? Jó reggelt!
20: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar, ezen kívül változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak. A Szobi vonalon Vác és Verőce között ma karbantartás kezdődik, ezért vasárnapig néhány perccel változik az Z70-es vonatok menetrendje. Éjszakánként az S70-esek helyett Vác és Szobállomás között pótlóbuszok indulnak. A H5-ös hív vonalán a Budakalászi vasúti átjáró átépítése és felső vezeték karbantartás miatt mától vasárnapig Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak. Jó utat kívánok!
19: Köszönjük szépen. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Herceghalom és Bicske közötti szakaszon épp a terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 34-es kilométernél lezárták a külső sávot, így már is 2-3 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47, pontosan 4 perccel. Néhány nappal ezelőtt ugye életét vesztette meglehetősen fiatalon Hayden Panettiere, nem tudom, hogy mondjuk hivatalosan.
2: Én Panettiere-nek mondom.
1: Panettiere?
2: Aha, igen.
1: 36 esztendős volt csupán az amerikai színésznő és énekesnő, és most, hogy nincs többé, most az életrajzi könyve, amikről egyébként is volt már némi felhajtás most az utóbbi időben, még inkább a fókuszba került, és ebből valamiért kiragadtak a bulvárban egy olyan részletet, ami arról szól, hogy amikor 18 éves volt Hayden, akkor valami hajós kiránduláson voltak valami, tehát hát mármint privát.
2: Hát egy jaktra, egy jaktól, igen, egy jaktó voltak.
1: Tehát
2: igen.
1: Nem olyan befizetett.
2: Nem
1: a Balaton, nem a Balatonon mentek át a Badacsonyhoz.
2: Nem, hanem ilyen páran szoktak csak lenni és bulikáznak. Igen. Igen.
1: Szűkebb társaságban voltak hajókázni, és hogy állítólag 18 éves volt, ez fontos, hogy állítólag

0: kísérték őt az egyik kabinba, ahol ott már őt várta egy, hát egy deli legény, akin már nem volt rajta minden ruhája. De egyébként nem történt semmi, tehát hogy eleve nem értem most ezen miért lovagolnak ennyire, mert fogta magát, kijött a kabinból, és köszönöm szépen.
1: Igen, nem
0: bántották. De valamiért most mindenki, mert hogy az kiderült, hogy egy angol énekesről van szó, tehát ez megint egy angol énekes, és valamiért most mindenki megtalálta James Bluntot, és egészen komoly botrány kerekedett ebből Amerikában és Nagy-Britanniában, hogy hát fú, hogy ez a James Blunt, ez mit képzel magáról. Szerencsétlen meg csak kapkodja a fejét, mert nem érti, hogy most miért pont rá gondolnak. Ők ismerték egymást, és pont ezzel igyekeztek egyébként eloszlatni most a mindenféle gyanúsítgatást, mert hogy a könyvben, a könyvből az derül ki, hogy nem ismerték egymást az illetővel, ott ebben a furcsa szituációban találkoztak először, miközben, amikor ez a bizonyos hajókázás történt, akkor Hayden és James Blunt már ismerősök voltak, hiszen már évekkel korábbról voltak közös fotóik például.
1: Tehát, és hogy ezeket ez is most szedik elő, tudod, és most szerencsére, hát most... te egy énekes vagy, letettél valamit az asztalra, ráadásul gyönyörű lírai dalokat írsz, és közben meggyanúsítanak egy ilyen, mondjuk tehát nem az, hogy valamit csináltál, hanem hogy ott vártál egy 18 éves hölgyet ledél.
0: Milyen rohadék vagy, ilyen igen, bunkó vagy, nem igen, tudom, ebben igen, mondjuk ez a sztori, ugye?
1: És hogy folyamatosan szedik szét az interneten, hogy ő mit csinált, meg mit képzelt. Ugye most ez valószínűleg azért lehetséges, mert mostanában a MeToo botrányok miatt egyre inkább meglovagolják az emberek ezeket a történeteket, még akkor is, ha nem igaz. Most képzeld el, hogy egy ilyennel szembesülsz, hogy nem is csináltál semmit, és akkor ott vagy, és ezeket kell magad megvédeni. Egyébként James Blunt nem nagyon válaszolt ezekre, egyszerűen csak az X-en megosztott egy cikket egy újságíró hölgytől, aki pont azt göngyölíti fel, hogy miért nem lehet James Blunt, és hogy milyen durva dolog, hogy szétszednek valakit, aki nem is csinált semmit.
0: Ilyenkor lehet, hogy ez a legjobb, illetve nem tudom, szokták mondani, tudod, mert hogy az a legjobb, hogyha nem állsz bele, mert akkor azzal csak még inkább mélyíted, hogy annyira tagadja, annyira elegebb, biztos, hogy így van. Szóval, hogy ilyenkor nem tudsz jól viselkedni, szerintem. De ezen sztori nyomán érdeklődtünk önöknél, vagy kérdeztük, hogy előfordult-e már, hogy valamivel igaztalanul gyanúsították meg önöket, ami ráadásul rendkívül rosszul esett, vagy kényesen érintette önöket valamiért. Ha igen, írjanak 0630 30 30 95 8.
1: A Slágerfest Facebook oldalán is írhatnak, igen, közben.
0: Te meg gondolod, volt-e ilyen, és akkor Miley Cyrus után meghallgatjuk.

0: a Sláger reggel.
1: 6:48-kor téged mivel gyanúsítottak meg, ami rosszul esett?
2: Igazából nem is gyanú, de pont Géza hívja fel rá a figyelmet, és köszönjük szépen, hogy megírta. Hogy szegény Petrát hozták rossz fénybe, amikor tőle tudta meg egyébként, hogy nem kirúgták a korábbi munkahelyéről, ahol dolgozott, egy tévés munkavállalás miatt, hanem ő lépett ki. És csak úgy ment ott a mocskolódás. És ebben tök igaza van, én ezt el is felejtettem már, mert tudod, az embernek az agya törli ezeket, hogy annak idején pont James Blunt jutott eszembe, hogy rengeteg újság felhívott, most akkor tényleg igaz az, hogy kirúgtak, és én senkinek nem válaszoltam semmit, és ez így maradt meg. Hozták le ezeket cikk formájában, holott magamtól jöttem el, csak nyilván az egyszerű volt, és ez baromi rosszul esett. Tehát, hogy olyan dolgokat sütöttek rám, amit nem követtem el, és ráadásul egy adásban olyan dolgokat mondtak rólam az ex-kollégáim, amit szintén nem történt meg. Tehát, hogy én valami baromi sok pénzért mentem el onnan, és hogy biztos azért, mert csak az motivált, tudod, és így viszont visszahallgattam, vagy hát meghallgattam azt az adást meg, amit az újságírók mondtak, és így mondom, de hát ezek nem igaz vádak, tehát ez nem történt meg nem így történt meg, úgyhogy igen, köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmemet, valóban volt ilyen, és az olyan rosszul esik, mert ugyanúgy döntöttem, mint James Blunt, hogy én nem fogom magam megvédeni, mert hogy most nekem nem kell magam megvédeni, én tudom az igazságot, és pont. És ennyi.
1: Hát jó, igen, csak hogy pláne, hogyha az ember mondjuk nyilvánosság előtt dolgozik, akkor meg nagyon nem mindegy, hogy mi marad meg, látod? Tehát, hogy mert hogy félre tud menni, de... Hát... Nehéz,
2: mert... Kijöttünk ebből, és ennyi.
1: Ennyi.
2: Te nem olvastál még magadról sose olyat tényleg, amire így azt mondod, hogy na jó, ezt a baromságot, ezt honnan vették?
1: Nem.
2: Hál' Istennek.
1: Nem, hála, én ebből kimaradtam. Figyelj, de ez nekem részben tudatos döntés. Tehát, hogy ez a bulvár dolog, ez soha nem motivált.
2: Tehát magánjellegű dolgokat abszolút azért nem is voltak ilyenek, mert ez totálisan kihagyom.
1: Amit mindig mondok, hogy én nem azért lettem rádiós, tudod meg tévés, hogy újjal mutogassanak meg, hogy mindenki jöjjön spúzolni, hanem nekem
2: meg megírják, hogy éppen mit vásároltál, mit tettél, mit főztél, nem tudom. Igen, ez igen.
1: Nekem ami ilyen gyanúsítás, ami rosszul tud esni, az mindig az, ami, hogy én próbálok ilyen, nem tudom, magam ugye valahogy jó ember lenni mindenben, és hogy amikor ezt támadja be valaki.
2: Kérdőjelezik meg, aha,
1: például
2: igen.
1: Párkapcsolatban szerencsére soha, de ismerkedési fázisban már jártam, úgy megkaptam azt, hogy több vasat tartok a tűzbe. Biztos van valaki más, meg hogy, de mondom, figyelj, még az elején voltunk, de már nagyon igen. Sok komoly beszélgetésen is túl. És akkor pont ezért nem szakítottam, mert nem jártunk, hanem mondom, ismerkedtünk, de így felhagytam az ismerkedéssel, mert pont az volt bennem, hogy ha azok után, amikről már dumáltunk, meg amik ezt gondolja, vagy ideig jut el, vagy egyáltalán felvetődik benne, akkor és már most, ebben a fázisban mi lesz még itt később? Uh-huh. Tehát, hogy akkor nem, akkor minket nem egymásnak találtak ki.
2: Igen, ez emberileg nem fér bele, tökre megértelek.
1: És volt olyan, egy hallgató nyomott föl, ez már 20 éve volt, egy hallgató nyomott föl, képzeld el az egyik főnökömnél, hogy elloptam az egyik nyereményt. Valami, azt hiszem, egy mobiltelefont, vagy nem tudom, mit lehetett nyerni, és akkor egy hallgató az így elkezdett e-maileket írogatni, hogy én el... De nem tudom, honnan szedte. És aztán hát hamar kiderült persze, hogy egy ilyen megélhetési törzsjátékos Jézus volt. Pont róluk akkoriban a tévé is forgatott, hogy akkor nagy divat volt az, hogy tényleg voltak azok a telefonálók, tudod, meg ilyen SMS küldők, akik ezt ilyen üzletszerűen művelték.
2: Bizony.
1: Nem is egy bizonyos rádiót hallgattak, tehát nem kedves törzs hallgatók voltak, hanem hogy ez ide-oda kapcsolgattak, és mindenhonnan a nyereményekre próbáltak rámenni, amit aztán eladtak. Uh-huh. Legyen szó bármiről. Na, és hát nem sikerült mondjuk egy ilyen telefon megnyerni a wellness hétvége, és a külföldi út, és a koncertjegy, és a nem tudom miután, és akkor ezt zokon vette a kedves úr, és akkor ő úgy gondolta, hogy akkor majd most jól megmondja, mert biztos én tartottam.
2: Úram Isten!
1: De hogy...
2: Ez nagyon kevés, ezt nem is mesélted.
1: Már így utólag röhögök, de hogy akkor tényleg azért fájt, mert hogy ráadásul azt vállalom, hogy sosem voltam közömbös azzal kapcsolatban, hogy kinyeri meg. Tehát, hogy nagyon jól tud esni az, amikor olyan helyre, jó helyre kerül, szoktuk ugye mondani, egy nyeremény, mert hallott, hogy mit emlékszem, nagyon megvan, a mai napig emlékszem, az is 20 éve volt, pont akkoriban történt. Még akkor jöttek be ezek a lapos tévék, és emlékszem, hogy egy olyan család nyerte meg, akiknek valami nagyon régi tévék volt, és jöttek be a rádióba átvenni, és tényleg valami nagyon régi autóval érkeztek, két gyerek, látszott úgy, tudod, úgy öltözködésből is, hogy ők ezt biztos most nem engedhetnék meg maguknak, és figyelj, annyira boldogok voltak, hogy én ettől Isten bizony jól éreztem. Tehát, hogy én annyira tudok örülni más örömének.
2: Igen, ugyanígy.
1: Igen, szoktam mondani, hogy nem jó helyre születtem, mert én istenbizony nem vagyok egy irigy típus.
2: Nem, egyikünk sem, hál'
1: mondom,
2: Istennek.
1: Nagyon tudok örülni annak, hogyha más örül.
2: Meg motivál az, hogyha látom, igen, azt tudod, hogy valaki munkát tesz valamibe, és úgy jut előre. Én szeretem ezeket a sikersztorikat. Ugyanezt osztom, amit Horvátom egyébként leszokott írni, meg el szokott mondani, hogy ő azért nem irigyli azokat, akiknek több van, és látja, hogy abban sok a meló, mert hogy tényleg ez így, azt tudod mondani, hogy hú, basszus, hát ezt én is meg tudom csinálni. Ez inkább jó, szerintem.
1: Jó, de hát én eleve beteg vagyok, tehát én tudok felnézni emberekre. Tehát hát, aki nálam okosabb, értelmesebb, és vannak azért jó néhányan, azt én nem úgy érzem, hogy francba, hanem hogy én arra föl tudok nézni. Igen. Szóval, hogy valahogy tényleg fordítva vagyok, azt hiszem bekötve. Ez a Sláger reggel, 7 előtt 7 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
13: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
14: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
15: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Elfogadta munkatervét az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Új inkubátort kapott a Hempád Gyermekgyógyászati Intézet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a testület elnöke szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogyan kezelték a közpénzt a jegybankhoz kapcsolódó alapítványi és vállalati struktúrákban. A bizottság azt is vizsgálja majd, hogy az MNB alapítványi vagyonkezelésével, az Optima csoport működésével, valamint a jegybank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. A CATL vizsgálja, mi okozta a debreceni gyár 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelést. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
6: Az inkubátor az azért kell, mert még koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából, nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot, nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói, plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani, úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől, tehát hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályon, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
16: Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki tegnap gombosszegi otthonában hunyt el, életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéta utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom, és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, elvétve éjszakon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
7: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
17: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom térségében a terelésben elakadt egy kis tehergépjármű, mert hogy meghibásodott. A 25-ös kilométernél ezért a külső sáv jelenleg nem használható. A sávzárás mögött jelentősen lelassult a haladás, illetve szakaszosan torlódás is kialakult. Aztán távolabb a 34-es kilométernél a korábban lerobbant személygépjárművet már elszállították, de ott is kialakult egy kis torlódás, ez viszont feloszlóban van már. Közben erősödik a forgalom a főváros felé az M3-as bevezetőjén, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód térségében, az 51-esen pedig Dunaharasztinál. Lassan járható továbbá a Budaörsi út befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja út, aztán a Szélkálmán tér környéke, valamint a Margit körút. Telített továbbá a Rákóczi út a Blaha felé, az Üllői út befelé néhány szakaszon, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakasza is, nagyjából az autópiac vonalától. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel!
17: lassan az lesz a kérdés, mivel nem vádolták hát még meg az... a hallgatóinkat. Jöttek még a sztorik, aztán mindjárt szemezgetünk. Szóval kit mivel gyanúsítottak meg, ami igazán rosszul esett neki?
19: 0-30-30-30-95-8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak. Köszönjük!
18: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4-8 lesz már egy perc múlva, kérdeztük, itt mivel vádoltak meg. Flórát például a gimiben puskázással, és ez még önmagában azt írja, nem lett volna akkora baj, de kapcsiból egyest kapott, mert pont ugyanazt a hibát követte, pont úgy, mint a padszomszédja, és ezzel annyira felhúzta magát a tanára, hogy nem finomkodott. Aztán Flóra levezette a feladatot immár helyesen a táblánál, és minden vissza.
2: Aj, szegény! Az a baj, hogy a hallgatóink, kommentelőink üzenetéből úgy tűnik, hogy nagyon sok mindenkit vádoltak már lopással, de talán Olivia üzenete a legdurvább. Sziasztok! Szintén lopással, és egy éjszakát a fogdában ültem, amíg a sértettet behozták a szembesítésre, aki elmondta, hogy nem tudja, hogy ki volt az elkövető, neki csak egy barátja mondta, hogy én lehettem. Borzalmas élmény volt a fogdán és a szembesítésen is, úgy kezeltek, mint egy bűnözőt. Természetesen a végén beigazolódott, hogy nem én voltam, amíg élek, nem felejtem el.
1: Ez az úgy kezeltek, hát várjál, hol van? Itt van, Andi írja. Én már attól kikészülök, amikor a boltban a biztonsági őr rám tapad,
2: igaza
1: és
2: van.
1: Követ minden polchoz, mintha valami
2: van.
1: Bolti szarka lennék. Tudom, hogy ez a dolga, de vagy csinálja diszkréten, vagy ha nagyon gyanús vagyok valamiért, nézzem bele a táskámba kifelé menet. De az, hogy én minden percben potenciális tolvajnak érezzem magam, nagyon feszélyez, volt már, hogy emiatt inkább kijöttem, és nem is vásároltam.
2: Teljesen egyetértek vele.
1: Igen, így már én is. Tehát, hogy de nem, hogy érzed magad.
2: Igen, azaz, és felmegy a pumpa, igen.
1: És már nem merem levenni a polcolat, hogy megnézzem, mert érzem a hátamon a szúros tekintetét a fogmegnek.
2: Igen.
1: Aztán, és megint lopás, vagy még mindig lopás. Sziasztok, a közös képviselő a hátam mögött szédítette a szomszédaimat azzal, hogy vélhetőleg nálam lehet az a csomag, amit a futár a bejárat mellett hagyott. Én lakom a legközelebb a bejárathoz, tehát nyilván én nyúltam le. Értitek? Na, hát kiderült, hogy a futár a szomszéd lépcsőházba tette véletlenül a csomagot. A közös képviselőt azóta egyébként lecseréltük, csak nem tőlem származott a javaslat.
2: Hát, György azt írja Facebookon, sziasztok, gyerekként iskolában osztálynapló megrongálásával rendőrségi ügy is lett belőle, és kiderült, hogy semmi közöm nem volt hozzá.
1: Aha.
2: Szegényem. Itt van velünk Steig is, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Veled mi történt?
3: Hát én még szakközepes koromban nem tudom, hogy vagy elhagytam, vagy ellopták az irataimat, de ugye eltűntek, és én ezt szerencsére be is jelentettem a rendőrségen, és mindenhol, ahol kellett, és utána 2-3 hónap múlva kaptam a hivatalos felszólítást, hogy az általam kikölcsönzött CD-lemezeket haladéktalanul vigyen vissza, mert különben feljelentés.
2: Az jó!
1: Valaki visszajött
3: el. És mivel hogy volt róla papírom, hogy én bejelentettem az eltűnést a papíraimnak, így ezzel tudtam igazolni, hogy ez már utána történt, és hogy valószínűleg nem én voltam.
2: Ez milyen bájos azért, nem? Elviszik az irataidat, és még utána te fizessél valamit. Mondjuk te szerencsés helyzetben voltál, de nem mindenki jár el ilyen jól, ilyen helyzetekben sem.
3: Hát valószínű igen.
2: Sajnos. Köszi, Steig!
3: Sziasztok!
1: Úgy tűnik egyébként most itt a beérkező üzeneteket böngészve, hogy alapvetően a lopás
2: abszolút,
1: a leggyakoribb,
2: abszolút.
1: Amivel bárkit is meggyanúsítanak. Hát nem hiába, szerintem mi, úgy tűnik, hogy mi magyarok a kis kuporgatott anyagi javainkat féltjük a leginkább, emiatt aggódunk a legtöbbet, valószínűleg innen fúj a szél. Mondjuk hát vannak ennek ugye nemzeti hagyományai, hogy már mi mindennek, a magántulajdon elvételének, meg a lopás. Szóval, hogy lehet, hogy azért kapcsolódik a legtöbb sztori ehhez. Nyugodtan küldjenek még továbbiakat, vagy a Sláger FM Facebook oldalán folytassuk. És folytassuk itt is, a Sláger reggel nem sokára majd a hablattyal.
2: Lehet menni Well Hello koncertre, aztán Budapest Bar koncertre, aztán a Dunakeszi Festre, aztán a Hungarian Darts Trophy-ra is vannak belépőink, Gypsy Kings-re is, és Sláger FM Premium előfizetésünk. Jó sok ajándékkal fogunk valakit megszórni, aki tudja, hogy mit hablattyol, ami drága cilánk, ehhez nem kell más tenni, mint jelentkezni 0 30 30 30 95 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
5: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
4: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
5: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
4: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
5: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
4: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
5: Igen.
2: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
11: És bedobta!
12: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
11: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
12: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Elfogadta a kormány a Budapest közbiztonságának javítására tett javaslatokat. Két magyart keresnek a nepáli villámárvíz után. Gyermeket gázolt el a villamos tegnap délután Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elfogadta a kormány 5 belső kerület polgármestereinek több kezdeményezését Budapest közbiztonságának javítására. A tervek szerint 19 állandó és 90 visszatérően ellenőrzött fővárosi helyszínen erősítik meg a rendőri jelenlétet. A problémás pontokat szeptember 15-éig az önkormányzatokkal egyeztetve jelölhetik ki. A kormány vizsgálja a fővárosi rendvédelmi dolgozóknak járó Budapest pótlék bevezetését is. A kerületek hatósági jogkört kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására, súlyos jogsértés esetén pedig akár a működésük felfüggesztésére. Kiterjeszthetik az objektív felelősséget a térfigyelő kamerákkal rögzített közlekedési szabálysértésekre is. Emellett napirenden van a fővárosi és kerületi közterületfelügyeletek jogkörének bővítése. Két magyar állampolgár tartanak eltűntként nyilván a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A tárca szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek a katasztrófa érintettjei között. Az Új-Delhi Magyar Nagykövetség és a nepáli tiszteletbeli konzul folyamatosan kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal és várja az állampolgári megkereséseket. A nepáli turisztikai hivatal adatai alapján legalább 384 turistát, köztük 291 külföldi állampolgárt tartanak eltűntként nyilván. A villámárvíz több falut elsodort az ország Tibethez közeli térségében. A katasztrófában több mint 150-en életüket vesztették, de az áldozatok száma még emelkedhet. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. A kormány tegnapi ülésén több mint 40 napirendi pontról tárgyalt. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Gyermeket gázolt el a villamos tegnap délután Budapesten. A baleset a Battyányi téren történt. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a helyszínre több mentőegységet riasztottak. A mentők a gyermeket súlyos sérülésekkel, sikeres újraélesztés után életveszélyes állapotban szállították kórházba. A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a sérültet a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelő segítségével szabadították ki a jármű alól, majd visszahelyezték a villamost a sínre. A baleset miatt egy ideig leállt a villamos közlekedés.
15: Ahogy ma már ígértem, 8 órától csapadékra kell készülnünk, és a fővárosban már vannak olyan részek, régiók, ahol elkezdődött az esőzés. Egyébként délig számíthatunk nagyobb mennyiségű csapadékra, úgyhogy ha most indulnak útnak, akkor egy esernyőt mindenképpen dobjanak be a táskájukba. Délutára már 28 fokig kúszik fel ismét a hőmérő higanyszála.
16: Mondd ki! Mondd ki, Csillaghegyről kaptuk a drótot,
15: ott már esik.
16: Ott már szakad, igen. Állítólag. És akkor az majd jön erre felé.
15: Szerintem igen.
16: Nyissuk ki az ablakot, eső illatot akarok érezni.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között, ugye terelésben kell autózni továbbra is, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében korábban elakadt egy jármű, egy műszakhibás jármű vesztegelt a 25-ös kilométernél a külső sávban. Most már elvileg ezt is eltávolították onnan, úgyhogy zavartalanul lehet elvileg haladni. A gyakorlatban még picit érezteti hatását a korábbi torlódás. Legyenek türelmesek, közben Váci Viktor a vonalban a Mávinformtól. Ott mi újság, jó reggelt!
17: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar, ezen kívül változott a menetrendje az S50-es, D50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis Interrégióknak. A Szobi vonalon Vác és Verőce között ma karbantartás kezdődik, ezért vasárnapig néhány perccel változik az E70-es vonatok menetrendje. Éjszakánként az S70-esek helyett Vác és Szobállomás között pótlóbuszok indulnak. A H5-ös hív vonalán a Budakalászi vasúti átjáró átépítése és felső vezeték karbantartás miatt mától vasárnapig Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelben 7:40-kor.
1: Ligeti padon ül két vak részek. Durva, mi? Akkor finomítok, várjál. A padon ül két részek vak. Így is olyan. Nem akarok én senki sem bántani, de nekem van erkölcsi alapom, hogy ilyet elmeséljek. Hát, mert én részek már voltam, vak meg leszek, úgyhogy... Na, az egyik vak azt mondja, hogy... Azt mondja, egyet nyissál nekem is.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánunk Györgyinek, szia!
2: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: 1-10-es skálán mennyire várod az esőt? Mert hogy azt mondta Pet, hogy 8-tól esni fog itt Budapesten.
2: Hát igen, de ő Gödöllőn van, úgyhogy hát nem tudom, hogy Gödöllőn is esik-e.
3: Már, most már dolgozom, tehát közel hozzátok, ja? És ugyanezt a szelet érzem én is, amit ti.
2: Ugye?
3: Kinyitottam az ablakokat itt az oviban, és nagyon-nagyon jó kis esőillatú levegő jön, úgyhogy várjuk.
1: Akkor lehet, hogy tényleg megérkezik. Jó.
2: Elkezdődött már az oviban az új év? Mármint, hogy úgy, igen, új év, hogy a szeptemberi.
3: Igen.
2: Hát, én azt hittem, csak jövő héten kezdenek ők is.
1: Nem, hát egy oviban menj, ott csak egy hónap a nyári szünet, nem?
3: Nem, nálunk azért rövidebb a szünet, mint az iskolában.
1: De menj, egy hónap kb?
3: Igen, nagyjából.
2: Akkor jó. A picik nagyon várhatják már, hogy újra ott lesztek velük, játszotok meg minden.
3: Szállingóznak már be, igen, minden nap egyre többen.
2: Édesek.
1: A piciknek mi a legkedvesebb játéka manapság?
3: Most?
1: Aha.
3: Hát most, amíg nem kezd el esni az eső odakint, nyilván a homokozóban, ja, ez a várépítés. Ez
2: még mindig?
3: Nagyon menő.
1: Úgy homokozik. Valamit vödörrel, lopáttal.
2: Képzeljétek el, hogy most, amikor ugye a tengerparton voltunk, és láttam, hogy építették a homokvárakat, a kicsik esküszöm kedvet kaptam, de azon gondolkodtam, hogy most milyen hülyén néznek ki, hogy ott van egy 40 pluszos nő, és homokvárat épít.
3: Nem,
2: és
3: milyen jól néznek ki? Nagyon jól mutattál volna.
2: Köszi.
1: Főleg, hogyha én mondjuk nyakig így elfedlek,
2: igen,
1: homokkal.
2: Igen, én azt is imádtam, amikor a tesómmal betemettük egymást. Olyan. De ez tök jó volt.
1: Na, Györgyi, figyelj, jó játékot kívánunk neked a hablagyhoz.
2: Ta
3: ta ta ta ta ta ta da da
1: ta ta da da da da da da da. És figyelünk.
3: Kész is.
2: Ah, igen, kész is. Igen, ennyi volt.
3: Hát megmondom őszintén, hogy nincsen róla sejtésem, hogy mit énekelt ez a csoda.
1: Tényleg?
2: Figyelj, nem tudod visszadúdolni, mert ez egyébként nagyon sokat segítene. Ez egy nagyon ismert sláger, és még nekünk is. Vagy hát általában Zoli tudja, mert a Csabival ugye ő veszi fel ezeket a feladványokat, de még most nekem is megvan. Tényleg. Néha én
1: ez nagyon meglepő módon hasonlított az
2: eredetire. Meglepő módon. Igen, tényleg. Azaz. Tökéletes!
1: Tökéletes! Így van!
2: Na, hát ez a dal.
3: Ez a dal.
2: Igen. Szuperül dúdoltad vissza.
3: Próbálom itt tekergetni az agyamat. Hétfőn kedden tudtam természetesen.
1: Aha. Ha meg nem bántalak a kérdéssel, mely korosztályhoz tartozol?
3: 50 pluszos vagyok.
1: Hát akkor meg aztán ezt...
2: Menni fog.
1: Séróból.
2: Még adunk egy kis gondolkodási időt.
1: Mert csak egészen kicsit.
2: Mert ilyen szépen dúdoltál. Mondjuk egy óvónéni persze szépen dúdol, hát hogy máshogy, hát nyilvánvaló. Na?
3: Rövid zárlat.
1: Rövid zárlat?
3: Hogyha azt mondjátok, hogy könnyű, akkor ez csak rövid zárlat lehet. Én
2: szerintem
3: nálam.
2: Lehet. Igen.
1: Akkor viszont nem jutunk egyről a kettőre. Hát Györgyi, nagyon sajnáljuk.
2: Nagyon sajnáljuk. Próbáld majd még meg legközelebb.
1: Valakivel jót tettél szerintem, mert ezt biztos, hogy mindjárt megírják majd többen, és holnap majd megfejtik nekünk.
3: Én nagyon köszönöm, hogy játszhattam.
2: Mi köszönjük.
1: Szia-szia.
2: Oh, nálunk maradt a páros belépő a Well Hello augusztus 28-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertjére, a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Egy páros belépő szeptember 5-ére a Dunakeszi Festre, a Dunakeszi közüzemű Nonprofit Kft. Jóvoltából. Két fő részére szóló augusztus 30-ára vasárnap délutánra a Küzdőtérre belépők a Hungarian Darts Trophy-ra. Egy páros belépő a Gypsy Kings by Diego Baliardo augusztus 29-i koncertjére a Siófoki plázsra, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Majd holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: it hurts so. I just wanna be her. I just wanna be her.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM...

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű. Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési folyamata miatt. Lótusznapot rendeznek a Vácrátóti Botanikus Kertben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Ismét maximális teljesítménnyel működik a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. Magyar Péter megköszönte az energetikai és vízügyi szakemberek elmúlt hetekben végzett munkáját. A paksi atomerőmű hővízellátását segítő dunai fenékküszöb építések közben a tervezetnél gyorsabban halad. A beruházás célja, hogy az alacsony vízellás idején is biztosítható legyen az erőmű biztonságos működéséhez szükség. Vízmennyiség. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése és a közbeszerzési folyamat miatt. A tárca a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázásával indokolta a döntést. A Mi Hazánk korábban feljelentést tett, a Fidesz pedig a közbeszerzési hatósághoz fordult a pályáztatás körülményei miatt, mivel arról értesültek, hogy a nyertes pályázó a többi cégnél korábban értesült a közbeszerzés részleteiről. Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mert e-mail címe szerepelt a rendezvényekkel kapcsolatos levelezésben. Radnai ugyanakkor visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a szervezésben. A minisztérium szerint a 4 napos budapesti programsorozat a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósult meg. Lótusznapot rendeznek szombaton a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. A családi programok a távol-keleti kultúra és a nagy tavat díszítő vízinövények különleges világa köré szerveződik. Délelőtt 11-kor és délután 3-kor kurátori vezetéssel indulnak lótusséták. Első alkalommal vetítik le a Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmet, amely az inváziós fajok terjedését mutatja be. Tudományos standokon az idegenhonos növényekről, az inváziós szúnyogokról és a halparazitákról is tájékozódhatnak a látogatók. Emellett kézműves foglalkozások, kínai teakóstoló, bambusz bemutató és festménykiállítás is várja az érdeklődőket. A programokon a botanikus kert normál belépőjegyével lehet részt venni. 80 éves korában meghalt Tim Curry brit színész, énekes és szinkron színész. Halálának okát egyelőre nem közölték. Curry legismertebb szerepe Dr. Frankenfurter volt az 1975-ös Rocky Horror Picture Show című kultuszfilmben. A horror rajongók Stephen King televíziós feldolgozásaiból is emlékezhetnek rá, de szerepelt egyebek mellett a Reszkesetek betörők második részében, a Vörös Október vadászatban és a Nyom című filmben is. A 2012-ben elszenvedett súlyos agyvérzése után már elsősorban csak szinkron szerepeket vállalt. Péntektől vasárnapig rendezik meg az 5. Icarus Minifestet a budapesti északi járműjavítóban. A 3 napos eseményen több mint 25 különböző Icarus autóbuszt mutatnak be, amelyek többségét belülről is megtekinthetik az érdeklődők. A történelmi járművek közül több nosztalgiajáratként is közlekedik majd. Szombaton és vasárnap Icarus 280-as autóbusz jár az északi járműjavító és a Móri Zsigmond körtér között. A helyszín pedig nosztalgia villamossal is megközelíthető lesz. A gyerekek papírmaketteket és kitűzőket készíthetnek, emellett óriás társasjátékot és kis autópályát is kipróbálhatnak. A legtöbb helyen felhősen indul a nap és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nap második felére azonban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután 26-29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap országszerte száraz napos időben lesz részünk, esni sehol sem fog, akár 37 fok is lehet.
9: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Továbbra is erősödik a forgalom a főváros felé, például az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásztól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A 15. kerületben a régi Fóti úton kifelé az Epres sor előtt baleset nehezíti a közlekedést, az 5-ös busz is terelve jár, kihagyva az Epres sor megállót Rákospalota felé. Az Üllői úton is baleset történt, befelé a Nagyvárad tér után, számítsanak torlódásra. Lassajárható az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól, és a folytatásban a Budörsi út, Hegyalja út útvonal, a Szélkámán tér környéke a Margit körút, a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé, a Károly körút az Astoria irányában, a Tököli út befelé a Baross térnél, és aztán a folytatásban a Rákóczi út, de telített a Kerepesi és a Fogarasi út is. Ja, ráadásul a Fogarasi úton ott befelé pont a Kerepesi út előtt felmartak az útból, vagy felbontottak az aszfaltból több centi mélységben egy csíkot, úgyhogy ott mindenkinek nagyon-nagyon lassítani kell, tehát csak nehezen lehet átjutni a kereszteződésen. A Fogarasi út felől erre mindenképpen számítsanak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: Zökkentette már ki önöket a komfortzónájukból, hogy valami műszaki hiba történt? Vagy érezték magukat feszélyezve miatt?
11: Nyugodtan osszák meg velünk a sztorikat a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
10: Egy vidámparki eset miatt kérdezik, amiről mindjárt beszámolunk ki, hol ragadt mennyi időre.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perccel jó reggelt. Petra, te mit vársz egy nyaralástól, vagy hogy elmész szórakozni végre, amikor van időt kikapcsolni?
2: Hogy jól érezzem magam.
1: Igen, és még mire vágtok? Felpörögjek. Igen.
2: Mire vágyom?
1: Arra, hogy emlékezetes legyen,
2: biztos,
1: ugye? Tehát, hogy elmész nyaralni, hogy ez legyen emlékezetes. Na, hát Hamburgban ezt az érzést ezt kimaxolta az a 23 ember, akik az ottani Vidámparkban közel 3 órán át lógtak 30 méteres magasságban egy meghibásodott körhintát. Lógtak, csüngtek, mint a karácsonyfadísz, jöttek már a tűzoltók, és amikor a gép váratlanul magától újraindult, úgyhogy nem kellett őket leszedni onnan darúval, meg létrával, meg helikopterrel, meg nem tudom micsoda. Mondjuk nekem az jutott még eszembe, hogy kész szerencsé, hogy nem akkor indult újra, amikor már a tűzoltók tudod, mennek föl létrával, és képzeld, akkor indul el a körhinta. A Végső állomás című horrorfilm sorozat, meg
2: hogy
1: van?
2: Hogyne, persze.
1: Ahol ilyen válogatott halál, meg behal, mindenki úgy, hogy van baleset, kigyullad, az fölborítja, az rárobban, az közben odafolyik, megrázza, nem tudom mi.
2: De én azt nem értem, Zoli, most voltunk, ugye ezt említettem a Family Parkban, ami tök szuper volt, nagyon jó élmény volt, mert hogy pörögtünk, forogtunk, de nem tudom elképzelni, hogy ott, hogyha leállt volna bármelyik ilyen kis jármű, akkor 3 órán keresztül hagyják, hogy fennmaradjanak rajta az emberek. Tehát itt mi történt, hogy azt várták meg, hogy újrainduljon?
1: Hát próbáltak nyomkodni nyilván.
2: Nem jött Jürgen vagy József, hogy akkor leszedje őket valahogy 3 óra. Hát ez nagyon hosszú idő. Most gondolj bele, 3 órán keresztül van valami olyan műszaki meghibásodás, bármilyen járműben, bármiben, és te ott vagy, és nem tudsz mit csinálni. Az rohadt sok, az olyan, mint hogyha eltelne 2 nap.
1: Nézd, legalább nem fejjel lefelé lógtak, mert ugye olyan is volt, az is szerintem idén történt valamikor.
2: Ott szerintem azért leszedik valahogy őket, mert azért fejjel lefelé ott kész, ott vége van a bulinak, hogyha te 3 órán keresztül nem vagy te
1: nevér. Hát azt nem bírod ki, hát ott többen kikészültek, meg sokkot kaptak akkor. Nem vagy te, de nevér. Batmanből lesz újabb rész, nem? Most készítik majd elvileg. Én meg mindig azt nézem ilyen gépeknél, főleg mondom, mióta volt ez a végső állomás, alig merek kiszállni, a fürdőkád volt ott, most ne csúszszak el, mert biztos beverem, rám borul, az ott leszakad, pont megúsznám, de belekapaszkodok, azzal megrántom, az jön, az agyon vágt, nem tudom micsoda. Szóval azt szoktam még nézni, például a liftekben, meg különféle helyeken, hogy amikor fura hangot ad ki, hogy tudod, van egy ilyen matrica, hogy felülvizsgálat megvolt, hogy ezt hogy lehet például ellenőrizni. Tehát ez tudod, műszaki érdeklődésű vagyok, és mindig érdekelt, hogy állapítják meg, mit tudom én, akár egy ilyen körhintáról, mert ugye jó esetben azoknak is van engedélye, vagy tényleg akár egy liftről, vagy mozgó lépcsőről, hogy hát azzal minden rendben van. Gondoltuk, ennek utána kérdezünk, úgyhogy amit szerintem mindenki látott már ilyen eszközökön matricát, hogy a TÜV Rheinland felülvizsgálta. Szóval itt van velünk a vonalban a TÜV Rheinland felvonó és emelőgép üzletág vezetője, Szalai Ildikó. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na tessék, itt a fiú, Ildikó, átadom neked, aki roppant mód érdeklődik, hogy működnek a liftes felülvizsgálatok.
1: Beavatnál, Ildikó, tehát hogy ez ilyen szemrevételezéssel történik, vagy miből áll egy ilyen felülvizsgálat, amikor azt mondják a szakemberek, hogy igen, ez a tök mindegy micsoda, ez a műszaki berendezés, ez tök jó állapotban van, ez simán működik, használható.
3: Többféle szempontból kell megnézni egy berendezést, legyen az lift, mozgó lépcső, vagy ugye ebben az esetben a körhinta, hiszen biztonsági berendezésekkel van ellátva. Ahogy mondtad, igen, szemrevételezéssel, de is. Tehát a szemrevételezésen kívül méréseket is végzünk, valamint teszteket is. Tehát azokat a biztonsági berendezésekre, amik a biztonságunkat szolgálják, ezeket nem elég csak ránézésre azt mondani, hogy rendben van, nincs rajta repedés, törés, kopás, hanem a működését folyamatosan tesztelni kell. A kijelölt szervezetek azok a lift érek korának függvényében évente egyszer vagy évente kétszer nézik meg ezeket a biztonsági berendezéseket, és tesztelik le őket, és jegyzőkönyvezik ezeknek az állapotát, felhívják az üzemeltetők figyelmét arra, hogy valamivel probléma van. A biztonsági berendezéseknél tulajdonképpen, ha valami nem működik, akkor ott a teszt során tulajdonképpen azon az alkalommal ez a berendezés leállításra is kerül. Tehát tovább a javításáig, cseréjéig ez nem maradhat üzemben.
2: Ildikó, engem roppant mód érdekelne, hogy hogy néz ki egy ilyen berendezés, mármint, hogy amivel vizsgáljátok azt, hogy minden rendben van-e. Tehát ez egy ilyen kézben elférő valami, és, vagy mi, és oda teszitek, vagy nem tudom. Tehát vagy van egy ilyen stetoszkóp, amivel meghallgatják a liftet, vagy hogy néz ez ki, Ildikó?
1: Bármit mondhatsz, mert mint hallod, lövésünk sincs róla.
2: Igen, fogalmunk sincs.
3: Nagyon szívesen meg fogjuk mutatni nektek, ha szeretnétek a következő vizsgálatkor.
2: Jó.
3: Az irodaházatokban, ezt fel tudom ajánlani.
1: Jó, ja, nekünk is van tényleg liftünk, ott is ki vagytok ragasztva a kis nyolcszögletű tívmatrica.
3: Igen, utána néztem, mi vizsgáljuk, és idén már voltunk nálatok.
2: Figyelj, Ildikó, én képzeld, hogy pont ebben a liftbe ragadtam be egyszer, és az volt a legjobb az egészben, hogy a kedves kolléganőnk annyira cuki volt, mert pont mentem lefelé, ő arra járt, hogy fel tudtam hívni, hogy addig beszélt hozzám, amíg ez nem oldódott meg. Csak mondom, hogy nekem volt egy. Egyébként nem estem pánikba, azt hittem, hogy ez egy kellemetlenebb dolog, de nem volt semmi gáz. Gyorsan megoldódott.
3: Két dologra szeretnék itt akkor kitérni. Igen. Egy ugye a kérdésnek az első része, hogy ez hogy is történik valójában. Nem stetoszkóp, hanem tulajdonképpen ugyanaz a működési próbát végzünk rajta. Tehát kipróbáljuk a fogókészüléket, hogy működik-e, befog-e, megállítja a felvonón, ráengedjük ütközőre a fülkét, hogy megfelelő-e még az állapota, nem-e porózós, nem-e kell kicserélni, hogy ott megfelelően csillapítsa azt, hogyha esetleg ütközőre menne. Minden egyes biztonsági érzékelőt úgymond átbillentünk, hogy megszakítja a biztonsági áramkört, mert ha megszakítja, akkor jól működik, meg fog állni a berendezés, ha nem szakítja meg, akkor viszont le kell állítsuk, addig, amíg annak az érintkezőnek a cseréje ki nem történik. Tehát nem mehet ki tulajdonképpen a kezünk alól olyan berendezés, aminek bármilyen biztonsági érintkezője, vagy biztonsági alkatrésze működésképtelen.
1: Nem tökéletes. Aha, most engem az érdekel, emlékszem, akkor például a lisszaboni siklóbaleset volt, akkor a BKV-sokkal beszéltünk, és ők is nagyon szemléletesen elmagyarázták, hogy például a budavári siklónál is ugye az a sodrony, drót, acél sodrony, ami tartja a fülkéket föl le, hogy azokat is például szakító próbának vetik alá. De én meg, és bocsánat, ez megint egy nagyon laikus, vagyis hülye kérdés lesz talán, de hogy úgy képzelem, hogy oké, megnézzük, hogy ennek a liftnek a drótkötel, amit tartja, az elég erőse. Szakító próbának vetjük alá, tehát elkezdjük cibálni valami berendezéssel, akkor nem pont ez, és megállapítjuk, hogy rendben van, de közben meg túlterheltük, tehát lehet, hogy pont ez fogja tönkretenni, hogy majd két hét múlva viszont már nem lesz elég erős. Nem? Vagy...
3: Nem. A hálózatnak a lifteknél azért egyre jobban, ahogy telik az idő, egyre jobban szigorodnak a szabványok, a követelmények, amiket teljesítenie kell egy berendezésnek, és a kötél szempontjából igazából az, amit szemrevételezéssel vizsgálunk például, hogy van-e benne pászmaszakadás, hogy ha már úgymond ki van szőrösödve, szúrja a kezünket, azok a pici kis pászmák, amikből ez a kötél össze van vonva, és elér egy megfelelő, hát sajnos nem megfelelő százalékot, akkor ott kötelet kell cserélni. Ja. Viszont a lifteket azt úgy tervezik meg, hogy kötél szám függvényébe legalább 10-szeres, de 12-szeres, 16-os szoros túl biztosítással vannak megtervezve. Tehát normál esetben hogyha ott nincsen kötélkopás, az a kötél az nem fog elszakadni.
1: Akkor amikor horrorfilmet nézel, jót nevetsz rajta, hát ha az... ilyeneket látsz, ugye?
3: Én abszolút jól szoktam mosolyogni, igen, tehát az, hogy zuhan végig az aknán a fülke, az már alapból azt jelenti, hogy ott semmilyen biztonsági berendezés nem működik, sem a kötélszakadás érintkező, sem a sebességhatároló, sem a fogókészülék. Azon is szoktam mosolyogni, hogy kinyitjuk az ajtót alulról, megfogva a két ajtólap között, és úgy mászunk ki. Na most ez is lehetetlen, mert az ajtón is biztonsági zár van, tehát...
1: Figyelj, Tom Cruise komplett életművét gyalultad most le egy mondatban.
3: Hát nem csak az övét szerintem.
1: És még néhány a két, igen. Nagyon szépen köszönjük.
2: Szépen.
1: További jó munkát.
3: Köszönöm nektek.
1: Szervusz.
2: Szia.
3: Sziasztok.
1: Szalai Ildikót hallottuk, a TÜV Rheinland felvonó és emelőgép üzletág vezetőjét, arról, hogy hogyan ellenőrzik ugye például a lifteket. Közben pedig visszakanyarodva oda, hogy Hamburgban ezek a szerencsétlenek tényleg ott lógtak 3 órán át a világparki körhintán, 30 méteres magasságban. Tettük fel a kérdést, hogy önök kerültek-e már bármiféle feszült, izgalmas helyzetben műszaki hiba miatt, amikor mondjuk tényleg megijedtek, vagy hát legalábbis kimozdultak a komfortzónáikból. Ha volt ilyen, a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben is várjuk a sztorikat.

0: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Így bizony, jó reggelt kívánunk 4:30 előtt 4 perccel.
2: Arra a kérdésünkre, hogy kerültek-e már feszült helyzetbe műszaki hiba miatt, Zsolt azt írja a Facebookon, sziasztok, útközben elszakadt a kuplunk kötelem, beesett a pedál, aztán az útszélén a csomagtartóban talált kék színű bálamadzaggal orvosoltam a problémát, egy hétig meg azzal jártam, miután megjött a pótalkatrész, amíg nem jutott el, gondolom, a szerelőhöz.
1: Most kísértetésen eszembe jutam a múlt hetem, amikor ugye, mint utóbb kiderült, eldurrant a fékcsőm, illetve még csak szivárgott, nem durrant, abból még nagyobb baj lett volna. De egy ilyen kis domboldalon ereszkedtem lefelé, és csak tudod, amikor nyomod a fékpedált, nem vezet, nyomod a fékpedált, mindegy, aki vezet, tudja, és amikor elérkezel oda, ahol már úgy megszokott állni, és nem tudod tovább nyomni, ott egyszer csak így lassabban egy picit, de menj tovább.
2: Jézusom, de
1: és már
2: lehet.
1: Konkrétan a padlóig, szó szerint a padlóig, padlólemezig nyomtam a fékpedált, és az autó még mindig nem állt meg, hanem szép lassan gurult, és utána láttam, hogy csíkot húztam magam mögött, ugye hát a fék folyadék az így elszivárgott. Na ez egy ilyen izzasztó. Pillanat volt, az volt a mázli, tényleg egyébként mázli, hogy pont nem jött senki, aha, ott, ahova így becsúsztam, mert hogy ott meg kellett volna állnom körülnézni, meg, és hogy na, hát ez nem volt jó móka.
2: De megoldódott minden rendben?
1: Igen, jó, igen, persze. Helyes, hát, okay.
2: Feri?
1: A szerelők szerelője.
2: Igen,
1: tudod?
2: Feri megoldotta.
1: Gábort most nem értem el ilyen gyorsan, de azt írja, hogy az asszony kocsijára csukódott rá a garázsajtó.
2: Ó, szegények.
1: Az se jó, mert az milyen lehet nézni, ugye ott van benne ilyen szenzor, ami érzékeli, infravörös, nem tudom, ilyen a fotocellás jellegű, hogy ha ott állsz, akkor ugye elvileg megáll, vagy nem. Az, hogyha egy végignézed, hogy ez csukodik, és reméljük, nem tört össze nagyon az
2: reméljük,
1: autó.
2: Igen.
1: Gábor, ezt írd meg még esetleg. Önök pedig írjanak a Sláger FM Facebook oldalán, hogyha kerültek rázós szituációba műszaki hibából adódóan. 0-30-30-30-95-8, ez pedig az SMS számunk, ide is írhatnak. Közben pedig akkor stílusosan relax, take it easy, egy kicsit higgadjunk le, ebben segít Mika.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőtt is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
8: Anya!
9: Apa!
8: Anya! Apa! Anya!
9: Apa!
8: Anya!
9: Apa!
10: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
11: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a nagy lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. Nagylovas.hu.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
13: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
14: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Megbírságolták a honvédelmi minisztert. Idén is megrendezik a köcsei polgári pikniket. Mától vasárnapig rövidített útvonalon jár a H5-ös hév. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Közigazgatási bírságot kapott a rendőrségtől Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter maga jelezte levélben az uglai rendőrkapitányságon, hogy az autója hátsó ülésén elmulasztotta bekötni a biztonsági övet, amire egy a Facebook oldalára kikerült videóból lett figyelmes. A mulasztás feltűnt a sajtónak is, így a kép megjelent pár oldalon. A miniszter azt mondta, igen, hibázott, nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook bölcsesség sem. A rendőrkapitánynak elismerte a szabálysértést, a bírságot pedig azonnal befizette, tette hozzá. Idén is megrendezik a köcsei polgári pikniket, ezúttal szeptember 12-én. A Fidesz zárt körű találkozóját a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök és a Fidesz elnöke a hagyományoknak megfelelően ismét előadást tart a párt politikusainak és holdudvarának. Az eseményen elhangzó beszédek azonban idén nem lesznek nyilvánosak. A Fidesz 2004 óta rendezi meg a köcsei találkozót, amelyen rendszerint a következő politikai időszak fő irányairól egyeztetnek. A tavalyi piknik rendhagyó volt, mert Orbán Viktor beszédét először élőben közvetítették. Elfogadta a kormány 5 belső kerület polgármestereinek több kezdeményezését Budapest közbiztonságának javítására. A tervek szerint 19 állandó és 90 visszatérően ellenőrzött fővárosi helyszínen erősítik meg a rendőri jelenlétet. A problémás pontokat szeptember 15-éig az önkormányzatokkal egyeztetve jelölhetik ki. A kormány vizsgálja a fővárosi rendvédelmi dolgozóknak járó Budapest pótlék bevezetését is. A kerületek hatósági jogkört kaphatnak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására, súlyos jogsértés esetén pedig akár a működésük felfüggesztésére. Kiterjeszthetik az objektív felelősséget a térfigyelő kamerákkal rögzített közlekedési szabálysértésekre is. Emellett napirenden van a fővárosi és kerületi közterületfelügyeletek jogkörének bővítése. Karbantartás miatt mától vasárnapig csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik a H5-ös hév, közölte a BKK. Békásmegyer és Szentendre között H5-ös pótlóbusz jár, Pomász felé H5A, Szentendrére pedig H5 eljelzéssel gyorsjárat is közlekedik. Utóbbi Szent István telep és Pomász érintése nélkül viszi az utasokat. Több helyközi buszjárat útvonalát is meghosszabbítják Pomász és Békásmegyer között. Ezeken a szakaszokon a hév menetjegyeket is elfogadják. A BKK azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az aktuális menetrendet a Budapest Go alkalmazásban.
2: Bori, köszönjük szépen, ma kisebb záporokra, zivatarokra készülnünk kell itt a fővárosban, leginkább 8

0: után baleset nehezíti a közlekedést, kisebb torlódás is kialakult már. Aztán akkor a híveket Bori elmondta, nézzük mi a helyzet az utakon még. Az M1-es M7-es bevezetője zsúfolt az Egér úttól, illetve a folytatásban a Budörsi út, Hegyalja út útvonal is, aztán a 10-es főút az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a Szélkálmán tér környéke, a Margit körút, a Károly körút, az Asztória felé, a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út, valamint a Tököli út és a Rákóczi út befelé, illetve a Kerepesi út és a Fogarasi út a közös csomópontnál, továbbá a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Az Üllői útnál is baleset történt, pontosabban az Üllői úton, befelé a Nagyvárad tér után, itt is készüljenek torlódásra. Ha van még hírük, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Figyelj, tényleg az élet írja a legjobb sztorikat, és nem a hollywoodi forgatókönyvírók. Játszinknak például a halál félelme volt, amikor felkapcsolta a villanyt, és szikrák hullottak alá a csilláról. Nem augusztus 20-án történt, bár akkor sem örültem volna jobban a látványnak,
2: Jézus
1: teszi hozzá.
2: Mária.
1: Egyébként zárlat, illetve érintkezési hiba volt. Elmozdult a csillár egyik szárának drótja, hozzáért a fém részhez. Kelleves égett szag is társult ehhez.
2: Ó, az fini lehetett. Ja. Ha már égett szag, Éva azt írja, hogy a nagyképernyős ITT tévém nézés közben hirtelen elsötétült. Nézegettem, hogy mi lehet, és amikor belenéztem hátulról a belsejébe, akkor láttam, hogy tűz pislákol benne. Azonnal kihúztam a konnektorból, és elfújtam a pislákoló lángot. Egész éjjel nem aludtam, figyeltem a televíziót, nehogy lángra lobbanjon. Azért az, hogy a tévédet így elkezdett piszkálni, és utána azt látod, hogy tűz van benne, ez egy kicsit kellemetlen lehet.
1: Úgy tűnik, hogy itt most az ilyen villanyos sztorik vezetnek. Eszter írja, a hajszárítón furcsa égett szagot kezdett árasztani, aztán egyszer csak kis lágcsóva jelent meg a hátuljánál. Mit csináltam? Ösztönösen bedobtam a lavorba, be voltak áztatva a ruhák. Na akkor jöttem meg igazán. Nem olyan durva, mint a Végső állomás filmet, amit mondtatok, de azért össze magam.
2: Hát nem
1: csodálom. Azt gondolom, azt még akkor durrant.
2: Szép, egy nagyot, szép igen. Lehetett. Azt írja nekünk Emese, sziasztok, amikor nem működött a beengedő kapu a legutóbbi bécsi Bon Jovi koncert előtt. Próbáltunk beszélni vele, de sajnos nem értük el, mert hogy ilyenkor mi van? Hogy jutsz be? Ilyenkor mit csinálnak?
1: Mert ez nem ijeszt. Hát de, leizzadsz, hogy azért kimentél Bécsig, egy koncertért,
2: nem és nem tudsz bemenni. Na, hát kellettem. De, én is leizzadnék.
1: Ádám írja, a fúrógépünk nem akart leállni, sőt felbúgott és egyre büdösebb is lett. Mielőtt megkérdezitek, hogy miért nem húztam ki a konnektorból, hát mert akkumulátoros. 10 percig próbáltam úgy leválasztani az aksit, hogy közben ne fúrjam meg magam. Végül lemerült. Egyébként meg nem is féltem. Csak 2 percig. Aztán már röhögőgörcsöt kaptam. Valaki kezdetben, te jártam egy, nekem is volt, most nem tudom mi volt az eszköz, de tudom, hogy valami nem akart kikapcsolni. Tehát, hogy...
2: Olyan még nem volt.
1: Sőt, nekem képzeld, egyszer éjszak arra kellettem, van otthon akkumulátoros, ez az ablakpucoló.
2: Igen.
1: Tudod, ami összefújkád, és olyan, mint egy morzsaporszívó, csak ilyen gumicsík van rajta, ez a szilikoncsík, és azzal lehúzod. És képzeld, hogy az éjszaka közepén magától beindult.
2: Jézusom.
1: És én nem tudtam kikapcsolni, de hát az csak annyi zúgott, tehát ijesztő nem volt. Én inkább bosszankodtam, hogy hajnali 2-kor emiatt nem tudok aludni. De hát ez a szellem járt a lakásomban, ez csak egy a sok megmagyarázhatatlan jelenség közül.
2: Úgyhogy,
1: na jó, hát köszönjük a történeteket, nyugodtan még szóljanak hozzá a Sláger FM Facebook oldalán. Közben pedig érkezik az Aerosmith a Crying-nal 8:48-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
3: Nem.
2: Nem? Hanem?
3: Nyuszi.
2: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
3: Nem.
2: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
3: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
4: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
3: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
4: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
2: Jó.
4: Nem, nem, nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
3: Nagyon cuki.
4: Ja, az igaz, ez
2: nagyon
4: igaz.
2: Cuki nyuszi.
3: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Anya!
3: Apa!
6: Anya!
3: Apa!
6: Anya!
3: Apa!
6: Anya!
3: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az érő környezetért felelős minisztériumban. Gázpalack is felrobbant egy kigyulladt autómosónál Szigetszent Miklóson. Ismét megműtötték Érosz Ramazotti hangszálait. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumban. Emellett országos hatáskörű ellenőrző hatóságot is felállítanak az állatjóléti szabályok betartására. A tárca felülvizsgálja az ebrendészeti rendszer működését és felméri az állatmenhelyek, valamint az állatvédő szervezetek helyzetét. A cél, hogy a támogatásokat a valós igényekhez igazítva célzottabban osszák szét. A minisztérium már több országos állatvédelmi szervezettel egyeztetett, a konzultációkba pedig további szereplőket is bevonnak. A tervek szerint a kormány az állatvédelem szakmai hátterét és intézményrendszerét egyaránt megerősíti. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autómosó Sziget-Szent Miklóson éjszaka. A nagyjából 100 négyzetméteres épületet az egységek áramtalanították, a tüzet többi sugárral körülhatárolták és hajnali 1 óra körül eloltották. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzben megsemmisült 2 motor, felhasadt 3 gázpalack és autógumik is tüzet fogtak. Helyi beszámolók szerint a tűz közben robbanás is keletkezett, ami Budapest 22. kerületében is hallható volt. Személyi sérülés nem történt. Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct ZRT. Balázs Attila tulajdonos a döntést a kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet változásával és a zuglói irodakomplexum meghiúsult állami megvásárlásával indokolta. A kormány augusztus elején szerződésszegésre hivatkozva állt el a Bosnyák téren megépült Zugló városközpont megvételétől, miután nem sikerült törölni egyes ingatlanok elővásárlási jogát. A Bayer Construct jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet, így pereskedés várható az állam és a beruházó között. Zugló önkormányzata szintén pert indított a cég ellen. 6 új bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Budapesti Radnóti Színház. Elsőként a Nobel-díjas Han Kan Növényevő című regényének színpadi változatát mutatják be. Októberben Alföldi Róbert rendezésében következik Hauptmann Patkányok című darabja, karácsony előtt pedig a Patrick Melrose érkezik. Az évad további produkciói között szerepel a Vacsora, valamint Csehov 3 nővérének Penumbra című újragondolása. A társulathoz Gellér Dorottya csatlakozik, a vendégművészek között Tenki Réka és Vaskovics Andrea is szerepel. Kovács Adél igazgató munkáját az újonnan létrehozott művészeti tanács is segíti. A színház szeptember 19-én nyílt napot tart, októbertől pedig improvizációs programot indít az érdeklődőknek. Ismét megműtötték Eros Ramazzotti hangszálait. A beavatkozás jól sikerült, az olasz énekesnek azonban rehabilitációs programon kell részt vennie. Emiatt az őszre tervezett észak- és latin-amerikai turnéját jövőre halasztják. A 62 éves világsztár megköszönte rajongóinak a támogató üzeneteket. Ramazzottinak ez volt a második hangszálműtétje. 2019-ben hangszálai megvastagodása miatt operálták meg. Akkor 2 hónapra kellett félbeszakítania világkörüli turnéját. Délelőtt még több felhő lehet felettünk, és előfordulhat záporzivatar. A délutáni órákra azonban szinte zavartalan lesz a napsütés, és akkor már eső sem várható. Élénk lehet a délies szél. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul. Az előrejelzés szerint holnap sokkal melegebb lesz, és szikrázóan napos marad az idő. A hőmérséklet akár 37 fokig is emelkedhet. A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton érkezhetnek záporok.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Nézzük a közlekedési információkat. Az 53-as számú főúton Kiskunhalatos és Balatonszállás között egy személyautó az árokba hajtott, úgyhogy a 65-ös kilométernél félpályás zárás van érvényben. Legyenek figyelmesek arrafelé. Baleset történt Budapesten a Váci úton is, befelé a Róbert Károly körúti felüljárón a külső sávban. Itt is szépen alakul a torlódás. Közben lassan járható az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól, és tovább a Budörsi út, Hegyalja út útvonal. A 10-es számú főút az Ürömi úti körforgalom előtt befelé, a Szél-Kálmán tér környéke, a Margit körút, a Károly körút az Asztória irányában, mindkét irányból, valamint a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt szintén kicsit lassabb a haladás, illetve zsúfolt a Rákóczi út, és hát persze a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A Soroksári úton a Hentes utcától befelé, valamint az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt szintén lassabb még mindig a haladás. A H5-ös Hévmától nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt, pótlóbuszokkal, különféle pótlóbuszokkal lehet utazni, indulás előtt célszerű tájékozódni, például a Futárból.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Jó, hogy jó idő lesz a következő napokban, mert nem akármilyen szabadtéri programot, vagy program sorozatot ajánlanánk itt Budapesten.
4: Tessenek figyelni majd.
7: És irány az Andrássy út és annak történelmi múltja. Most viszont jön Kangs és a This Girl. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már 3 perc múlva. Hát most, hogy jövő héten visszatérünk, ugye veled meg Cilával azért volt gimnáziumban tanévnyitózni. Szeptember 1-én ugye az egész slágereket tanévet nyit majd. Most eszembe jutott az is, hogy amikor gimis voltam, akkor volt még a Budapest búcsú, vagy budapesti búcsú, az Andrássy úton, így a nyár vége felé kis pavilonokkal, meg színpadokkal, meg stb. És szerintem nem mindenkihez jutott el talán az a hír, vagy info, hogy ilyen nyárbúcsúztató az napjainkban is van az Andrássy úton. A TeFest, vagyis a Terézvárosi Fesztivál, ami most hétvégén tölti majd meg elképesztően változatos és színes programokkal az Andrássy út Kodálykörönd és Izabella utca közti részét, és még hozzá teljeséggel ingyenesen. Úgyhogy köszöntjük is Szebeni Dórát, a Kultikus 5-10 igazgatóját itt a stúdióban.
2: Reggelt. Szia,
3: jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: És talán kezdjük azzal, hogy az idei TeFest, az ráadásul még szorosabban összekapcsolódik az Andrássy úttal, hát mondhatni nem csak testben, hanem lélekben is.
3: Így van, ez már a 6. TeFest lesz, de az első olyan, amikor az Andrássy utat ünnepeljük, és az Andrássy úton leszünk, ugyanis ebben az évben 150 éves az Andrássy út, ami azért egy nagyon szép születésnap, egy olyan sugárútnak, amit tényleg annyi, de annyi ember koptatott a 150 év során, és annyiféle jármű, és annyiféle szempontból érdekes megnézni a történetét.
1: Hogy mennyiféle szempontból érdemes megnézni, és érdekes maga az út. Itt van velünk a vonalban Morcsányi Elza, az Imagine sétavezetője, aki még könyvet is írt várostörténészként az Andrássy útról. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Drága Elza, úgy fogalmaztál a könyvedben, hogy az Andrássy út története a krumpli földtől a luxus bulvárig tart. De hogyan kell elképzelnünk ezt a drasztikus villámgyors átalakulást, és mi volt egyáltalán előtte a sugárút?
5: Igen, a villámgyors átalakulás az egy eufémizmus, mert hogy ez egy nagyon fontos pont, hogy 150 évvel ezelőtt a maga az út készült el, és aztán majd 1885-re készül el az összes épülete, és akkor nyitják meg, és ahogy a korabeli viclap, a Borszem Jankó zseniálisan fogalmaz, Hason nevű Gyula grófunknak a nevét akkor megkapja, tehát Andrássy Gyulának a nevét, akinek a fő városrendezési tervei között szerepelt egy reprezentatív terézvárosi útvonalnak a kialakítása. És igen, eredetileg alapvetően a Deák Ferenc tér meg a Városliget, tehát mostani Deák Ferenc és Városliget közötti terület, hát az nem egy luxus bulvár volt, hanem különböző kisebb mezőgazdasági területek, bizony krumpli földek is.
4: Ezt tudom képzelni.
5: Abszolút, és kiskertekről és fás részekről, igen, meg helyenként, én azt nagyon szeretem azt az idézetet, hogy Krúdi Gyula azt írja, hogy az egykori operaháznak a helyén békák kurutyoltak és vadkacsák hápogtak, úgyhogy egy egészen más területet kell elképzelnünk, és hát egy orbitális munka volt ez gyakorlatilag, amiben a fővárosi közmunkáknak a tanácsa, ami gyakorlatilag a Budapest egyesítése környékén és a 20. századig egy ilyen projektmenedzserként fogja össze Budapest infrastruktúrális átalakulását, és ők kisajátították a telkeket, és az volt az eredeti elképzelés, hogy egy vállalkozás, a sugárúti építő vállalat itt hip-hop felhúz 200 plusz palotát, és aztán majd egymást fogják az emberek taposni, hogy itt épületeket vásárolhassanak. Aztán ebbe a bécsi tőzsdekra egy kicsit beleszólt, és sugárúti építővállalat visszalépett, úgyhogy őszintén szólva pont olyan 1870-es éveknek a végén kétséges volt, hogy ebből akkor a jövő reménysége és a remény sugárútja, hogy szerették ezt írni, amikor kitalálták a koncepciót, ez meg fog-e valósulni, de aztán szerencsére a nagypolgárság és a pénzarisztokrácia, a mágnás réteg az befektetési célral elkezdett itt palotákat építeni, tehát alapvetően magánvállalkozások, illetve különböző pénz- és biztosítóintézetek voltak azok, akik ezeket a gyönyörű palotákat megépítették, és 1885-re már minden rendben is volt, de 1876 az első születésnap.
1: Ha valaki ma arra jár, akkor ha csak egy dolgot kéne kiemelned, tudom, hogy nagyon nehéz, és ne az operaház legyen az, akkor mi az, amit feltétlenül nézzünk meg, amit talán senki nem ismer, vagy amire senki nem gondol, de egy csoda ott az Andrássy úton. Ha most valaki hétvégén kimegy, mit keressen a szemével?
5: Én már annyit beszéltem erről, hogy remélem egyre többen ismerik, de én a Bujovszki Lillának, a Bujovszkiné Szilágyi Lillának a 124-es számú villáját nagyon szeretem. Egy egészen különleges kis romantikus épületről van szó, aminek még romjaiban is nagyon erőteljes bája van, és igazán könnyű elveszni az épületnek a díszei között, és egy kicsit úgy nézegetni, hogy hogyan is néz ki egy ilyen egykor nagyon híres színésznőnek a villája, és utána pedig utána olvasni Szilágyi Lillának, hogy micsoda különleges karakter volt ő. Úgyhogy ezeket a szorgalmi házi feladatokat tudom feladni.
1: Köszönjük szépen, Morcsányi Elzának. Szia, szia!
5: Köszönöm, sziasztok!
1: Nekem most eszembe jött, amikor ugye voltak a millenniumi ünnepségek, és elkészült a kis föld alatti, hogy akkor már annyira csodás volt ez a sugárút, ugye mondták, hogy nem mehet villamos rajta, hogy ne rondítsa a látványt, és így született meg a föld alatti vasút ötlete, és ha már föld alatti vasút, érdemes nyitott füllel járni most ezekben a napokban, mert hogy a különböző megállókban alkalmanként különböző történeteket hallgathatunk meg színészek tolmácsolásában az Andrássy úttal kapcsolatban.
4: Hát
1: na, tartsd nyitva a füled, meg most is, mert Szebeni Dóra közben itt ül velünk, és akkor az Andrássy út előtt is tisztelektek most ezen a te feszten. Hogyan, milyen formában?
3: Így van, tehát most kiemelt téma az Andrássy út 150. Egyébként kapcsolódva a kisföld alattihoz nem csak a fülünket kell nyitva tartani, hanem a szemünket is, mert minden kisföld alatti megállóban van a Budapesti Történeti Múzeummal együttműködésben készült kiállítás. Minden megállóban az adott térnek, területnek, Andrássy út szakasznak a történetéről lehet találni információkat, és szerintem ez is egy nagyon izgalmas dolog, illetve hát nagyon sok mindent lehet ez alatt a két hét alatt csinálni az Andrássy út környékén, nagyon sok minden programmal készültünk.
1: De van most egy nulladik nap, ma este egy különleges programmal elvileg?
3: Így van, ez a ma esti, ez nekünk is nagyon-nagyon izgalmas nap, ugyanis ilyen még nem volt. Ez egy teljesen új program. Egy nagy történelmi sétát tartunk, elindulunk a régi balettintézettől, és felsétálunk egészen a Kodály köröndig. Különböző helyeken lesznek megállók, mert hogy sok-sok szervezetet, intézményt kértünk fel a csatlakozásra, úgyhogy menet közben is történnek majd mindenféle érdekes dolgok. És igazándiból a végén, amikor megérkezünk a Kodály köröndre, akkor ott egy ilyen kialakított piknik terület vár minket, műfűvel, asztalokkal, padokkal, fényfestéssel, zenekarral, kínáló helyi éttermek, cukrászdák, pékségek kínálják majd ott a dolgaikat, nem árusítanak, tehát ez csak egy ilyen tényleg közösségi piknik. Mindenki jöhet a kis piknik kosarával, és mikor lehet az Andrássy út közepén ülve a Kodály körönnél szépen kivilágított helyen zenés pikniket tartani, és ott...
1: Hát majd holnap meg holnap után is, mert ugye jön a Te Fest, úgyhogy Szebeni Dóra az 5-ös 10 igazgatója vendégünk továbbra is, és mindjárt elmondjuk, hogy milyen program készülünk.

0: Ez a Sláger reggel 7:17. Az 5-ös 10 igazgatója, Szevedi Dóra a vendégünk a stúdióban a hétvégi Tefest kapcsán, és nem véletlen, hogy Molnár Tamást hallottuk az imént, hiszen ő is az egyik sztár fellépője az idei Tefestnek, ugye ott a Kodály körönnél, ahol az egész Andrássy utat majd birtokba vehetik a járókelők.
1: Melyik holnap lesz Molnár Tomi?
2: Így van, szombat este lesz Molnár Tomi, 8:30-tól, úgyhogy...
1: Én nagy rajongója vagyok, imádom a dalszövegeit, a stílusát, úgyhogy szerintem jó sokan lesznek.
0: Ingyenes koncert,
1: úgyhogy... Igen.
2: Igen, és hát nem csak azért, mert ingyenes koncert, hanem azért is, mert a Tefesten mindig nagyon sokan vannak, mert ugye 50 sátorban rengeteg kísérő program van, a téren mindenféle meglepetés, flashmobok programok, úgyhogy nem csak a környékbeliek, de hát főleg persze nyilván a terézvárosiaknak szól, hanem egész Budapestről jönnek, mert most már ugye 6. alkalommal azért szerintem már valamennyire ismert lett, hogy van ez a Tefest, ez a nyárzáró program.
0: Pont múltkor Gerendai Karcsival beszélgettük a Sziget kapcsán, hogy annak is az az erőssége a mindenféle nemzetközi fesztiválokhoz képest, hogy egy összművészeti rendezvény, és hogy ezzel tud kitűnni az egyébkénti európai rendezvények vagy fesztiválok sorából, és szerintem a Tefesten is talán ez a lényeg, nem? Ez az egyik hívószó, hogy itt azért a színpadi programokon túl, és mondjuk még példákat, hát azt tudom, hogy van ugye kis színpad is lesz, meg egy nagy színpad, a kis színpadon például Farkasházi Rékáik ott lesznek, a nagy színpadon pedig még lesz Hot Jazz Band,
2: lesz Hot Jazz Band, lesz Los Orangutans, lesz pénteken Magashegyi Underground, meg Lóci játszik, sőt még szombaton kora délután Soltész Rezső is, mert neki is megvan még a rajongó tábora, és tényleg nagyon klassz. Lesz még Silver Play koncert, reggel Romanok Lasszó szombat reggel, szóval igen, a nagy színpadon biztos, hogy nem lehet unatkozni, meg a pénteki nyitás is izgalmas lesz, egy K-pop csapattal nyitunk.
1: Jó, hát akkor őrjön is
0: lehet. Imádják,
2: persze. És a tínédzserek, őrületes rajongótábora van, és nekem meg nagyon nagy élmény nézni őket.
1: Persze.
2: Tavaly is volt a Tefesten, de tavaly a kis színpadon voltak, nem fértek el. Annyian voltak a színpad előtt is, hogy nem fértek el, úgyhogy a nagy színpadon megkapták a pénteki kezdést, lehet majd K-popot hallgatni, meg nézni őket.
1: És vasárnap lehet sportolni is?
2: Igen.
1: Azért ez mennyire menő? Még. Tehát az, hogy jogázhatsz is akár ott. Tehát tényleg az Andrássy úton lehet...
2: Az Andrássy út közepén.
1: Jogázni,
2: tájcsizni, műfűvel, tatamival, jogázni, tájcsizni, zumbázni. Sőt, lesz egy vizes rész is, ahol pedig vízifocizni lehet, sőt, vízirollerezni, tehát nagy medencébe nyilván a gyerekek majd pancsolni is, ha meleg lesz, és jó idő lesz.
1: Igen, azt néztük.
0: Ugye a nagy színpad lesz a Kodály körönnél, a kis színpad az Izabella utcánál, de a kettő között pedig egymást érik a különböző pavilonok, ahol kik lesznek, vagy mik lesznek, mi történik ott?
2: Hát ott nagyon sok minden lesz, nagyon sok színház települ ki, és hoz nagyon sok izgalmas programot, tehát lesznek kint színészek, lesznek kint mindenféle olyan programok, amik a színházakhoz kapcsolódnak, lesznek kint civil szervezetek, hoznak ki a segítő kutyáktól kezdve a kézműves foglalkozásokig, meg a mindenféle izgalmas játékokig sok mindent. Lesz kint fotószínház, digitális karikatúra, írisfotózás, csúszlizda, molyolda játék, Legóból kirakjuk az Andrássy útról a legikonikusabb képekből összeállított mozaikot, úgyhogy közösségi legókirakás is lesz. Mindenki beledolgozhat.
1: Ez jó kis családi nap akkor.
2: Nagyon jó lesz. Lesznek mindenféle olyan játékok, ahol nyerni lehet valamit, föl lehet ülni villogós autóra, lehet Tesla átvezetni, drónozni, drónpilóták egyesülete is kint lesz, és ezek mind-mind olyan egyesületek, civil szervezetek, akik hozzák ugye a maguk különleges programjait, ettől lesz nagyon-nagyon színes.
0: Tehát holnap délutántól Tefest az Andrássy útnál. Köszönjük szépen Szevedi Dórának, az 5-ös 10 igazgatójának, hogy eljöttél hozzánk.
2: Nagyon köszönöm, hogy elhettem.
0: Ez a Sláger reggel, és benne Aswad és a Shine, 14:53.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
3: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
9: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
1: A reklám után.
12: Kellemes nyárias időre számíthatunk ma is, persze azért záporok, zivatarok tarkíthatják a napfényt. Most jelen pillanatban picit borongós az idő felettünk, viszont délutára kisüt a nap és 28 fokot ígérhetek.
13: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
14: Még mindig erős a reggeli forgalom a főváros felé az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es számú főúton Szentendrétől. Közben a Budörsi út, Hegyalja út útvonal is zsúfolt, illetve a Széll Kálmán tér környéke és a Margit körút. Telített a Károly körút az Asztória felé, a Bajcsi-Zsirinszki út és az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, a Tököli út befelé a Barostérnél és aztán a folytatásban a Rákóczi út, valamint a Nagy körút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig akadozik most az előrejutás, a budai alsó rakparton pedig a Petőfitől északra és a Margit hittől délre. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakos sávzárásra kell számítani átépítés miatt, és nem tudom mi a helyzet most, de korán reggel a Fogarasi út mielőtt becsatlakozna a Kerepesi útba, ott a végénél több centis mélységben fölbontották

0: Sláger reggel.
1: 3:40-kor írja valaki, hogy Óbudán sajnos csak pár csepp esett, úgyhogy oda nem ért el az, ami Csillaghegyen volt. Hát ha ez megnyugtat, ide sem. Nagyon szépen összegyűltek a felhők, kicsit vizes lett most itt az aszfalt, de azért esőről, kiadósról pláne nem beszélnék. Annyi mindenről egyeztettünk ma így együtt, köszönjük, hogy ebben is partnereink voltak az esőfigyelésben. Kéne egy esőtáncot járnunk így együtt, hát ha
2: az agymárudam az esőt.
1: Aztán beszéltünk ugye arról, hogy kit milyen megalázó meggyanúsítás ért, közben itt is még özöllenek a sztorik a Facebookon. Viktória írja, hogy soha nem felejti el, amikor ötödikes volt, a földrajzteremben talált egy mappát, kinyitotta, hogy megnézze, hogy ki, egy évfolyamtársai volt, visszaadta. Na, a következő szünetben már jött az illető évfolyamtársai tanárral, hogy hol van a 2000-es, ami benne volt a mappában. Ő meg megkérdezte, hogy gondoljátok, ilyen hülye lennék, hogy személyesen adom oda, hogy kinyúlom belőle a pénzt.
2: És még egy üzenet István, hogy nem fizettem ki egy kapucsinót. Azóta mindenütt elveszem a blokkot. Akkor is, hogy akkor ott kifizettem, de elmondtam a véleményem, és oda nem mentem vissza soha többé. Ez milyen megalázó már, amikor azt mondják, hogy egy 500 forintos kapucsinót nem fizetsz ki.
1: Én akkor égtem szénni tavaly Zalaegerszegen, koncertet konferáltam, és előtte ott beültünk kávézni, és tényleg nem fizettem ki,
2: valahogy
1: elfelejtettem, és a parkolóban értek utól, jött a csaj, ne haragudj, de hogy mondtam, rád hivatkoztam, Zalaegerszeg, mondom, de hát
2: a Petra itt született, itt ért 16 éves koráig,
1: bocsánat, Zalaegerszeg, biztos nem, hát ez egy szép város, hát a Pordán Petra is itt született, és tényleg akkor raktuk össze, hogy annyira elfelejtettük, mert ott már ott benne voltunk, hogy hú, menni kell vissza a Sportcsarnokba, ugye indul a rendezvény, és közben egyébként nagyon aranyosak voltak, ők is ott nem tudom mi mindennel szórakoztattak még minket, és valahogy ez így elfelejtődött, hogy kifizet volna. Hát mindegy. Aztán ugye beszéltünk arról is, hogy kit milyen kellemetlen műszaki hiba hozott olyan helyzetbe, hogy halálfélelme volt. Írja valaki, hogy tavaly San Marinóban tankoltak, a kút az pont a hegy legcsücskén volt, onnan már éppen lejtett az út. Sebességben hagytam a kocsit, de leállítottam. A párom a kocsiban ült. Elindult az autó a lejtőn, a párom kapkodni kezdett, de elektromos kézifék van menne, tehát nincs a hagyományos kar, amit ugye ilyenkor berántasz, hogy megállítsd. Ráadásul dízel a kocsi, ami beindulhat gurulásra. Hát ilyenkor mi van? A második virágsziget pereme az már megállította.
2: Jaj, szegények.
1: Nem irigylem. Hát na, nem. Ugye, amiről beszéltünk korábban a Vidán Park kapcsán, és milyen legyen a jó nyarás? Emlékezetes. Tessék, hát a mai napig emlegetitek. Na jó, köszönjük szépen mindenkinek a sok-sok üzenetet.
2: Holnap reggel találkozunk.
1: És a figyelmet. Igen. Így van. Már a búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: És jön Valmár, Szikora Robival. Ez.
0: A Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
4: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
4: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
4: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak még minden.
3: De hogy véded a természetet, Dorina?
4: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet, mert ilyenek vagyunk?
4: Mert ő is megóv téged.
5: Hát milyen bölcs!
6: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Anya!
9: Apa!
8: Anya!
9: Apa!
8: Anya!
9: Apa!
8: Anya!
9: Apa!
10: Aqua.
11: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
12: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
13: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
14: És bedobta!
15: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
14: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
15: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
14: Hungarian Dice Trophy, több mint élmény!
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
17: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése. Állandó rendőri jelenlét jöhet Budapest több problémás csomópontján, és felmentették a 60-i kórház főigazgatóját. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról, majd több törvényjavaslat általános vitáját is lefolytatják. Napi renden lesz a szakképzési centrumok kancellári rendszerének megszüntetése, a bírósági tárgyalások online nyilvánosságának eltörlése, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő szabályok módosítása. A parlament tárgyalja az áfa törvény módosítását is, amely szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját. 2027. január 1-től 120 ezer forintra emeli az öregségi nyugdíj legkisebb összegét a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint az intézkedés több százezer idős embert érinthet, és sokaknál jelentős, akár kétszeres emelkedést is hozhat. A kormány emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével is mérsékelni az idősek kiadásait. Magyar Péter hozzátette, további nyugdíjpolitikai vállalások előkészítése is megkezdődött. Ezekről később adnak tájékoztatást. Elfogadta a kormány több első kerületi polgármester közbiztonsági javaslatát, közölte 5 budapesti városvezető. A tervek szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lehet koncentrált rendőri jelenlét. A konkrét pontokat szeptember közepéig jelölhetik ki. Napirenden van egy külön budapesti rendvédelmi bérpótlék bevezetése is. A kormány támogatja azt is, hogy az önkormányzatok nagyobb beleszólást kapjanak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásába, és bővülhetnek a közterület felügyeletek jogkörei is. A polgármesterek szerint az intézkedések fokozatosan javíthatják a főváros közbiztonságát. Felmentették tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatóját, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A döntés egy beteg halálával végződő eset kivizsgálásával függ össze. Főigazgatói feladatokat mától Valentinné Pap Violetta orvosigazgató látja el megbízott vezetőként. Az ügyvizsgálata a kórház és a betegszállítást végző szolgáltató működésére is kiterjed.
6: Az előzetes szakfelügyelői vélemény alapján a betegszállító két munkatársát határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól. Vasárnapig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév, írta a BKK. A szerelvények a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak változatlanul, Békásmegyer és Szentendre között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Emellett augusztus 27-én hajnali 3 órától szeptember 1-én hajnali 3-ig lezárják a Sportutcai hévátjárót aszfaltozás és karbantartás miatt. Több ütemben végez nagy felületű útjavítást a Magyar Közút, Komáromban, írta a KEMMA. Augusztus 27-én, ma a 132-es főúton, augusztus 31-én, hétfőn pedig az 1-es főúton dolgoznak. Az aszfaltozás szeptember első napjaiban folytatódik. Szeptember 1-én különösen fontos változás jön, az Igmándi út és a Madách Imre utca csomópontját az aszfaltozás idejére lezárják. A munkák miatt lassabb haladásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Változékonyan indul a délelőtt a térségben. Elszórtan még kialakulhat futózápor vagy zivatar. A maximum ma már csak 26-27 fok körül alakul.
8: Lassú haladás a Budaörsi úton, a Hegyalja út felé, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Ez Lajos küldte, köszönöm szépen. A Dózsa-György úton, a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódások lehetnek ott. 14 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. A 105-ös, a 210-es, a 210B, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat terelve a Podmanicki utcán át közlekedik, nem érinti a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Két személyautó ütközött össze Széchenyi külterületén, a 22-es főúton a 44-es kilométernél félpályán engedik csak a forgalmat. Egy személyautó és egy busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén, a Maléter-Pál úton, Kozár-Misleny felé a jobb kanyarodó sávot foglalják el a járművek a helyszínelés idejére. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vigyázzanak az úton.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Indul a Sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Csodaszép napot kívánok mindenkinek. Végre itt van egy kis eső, legalábbis itt a Márvány utca környékén. Én azt látom, hogy elég erőteljes esőzésekbe csapott bele az időjárás. Úgyhogy hozom a legnagyobb slágereket változatosan ennek örömére.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam most hétvégére egy különleges programot, ugyanis a Memento Park életre kell, augusztus 30-án lesz a KGST piac, szocialista autók találkozója, a vetélkedő a nagy gyerekkoráról, ahol kiderül, mennyit kellett várni a telefon bekötésére, tárlatvezetés, kívánságműsor, reklámfilmvetítések, ahol szocialista reklámokat lehet látni. Mindez a Retro napon augusztus 30-án Budapesten, tehát a Memento Parkban, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk, mi pedig megyünk tovább, és érkezik a következőkben Billy Ocean. Yeah!

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ez volt most a legújabb Taylor Swift-től I Knew It, I Knew You. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Most, ahogy kinézek, azt látom, hogy picit csítul a vihar. Ági mondja a részleteket, aztán én hozom Rozi és Bruno Mars közösét. Ez lesz az Apace, az óra második felének nyitója.
1: Változékony, helyenként csapadékos az idővétel körzetünkben. A délelőtt folyamán a napsütést még elszórtan megzavarhatják a futózáporok vagy zivatarok, amik környezetében hirtelen feltámadhat a légmozgás, és átmenetileg csúszóssá válhat az aszfalt. Időjárási front ugyan nem érkezik ma, de a magasban zajló melegedés miatt fejfájás vagy szédülés, esetleg migrén jelentkezhet az arra érzékenyeknél. Délutánra mindössze 26-27 fokig melegszik a levegő. Délig a legtöbb településen kiderül az ég, és megszűnik majd a csapadék.
0: Két személy autó ütközött össze Széchény külterületén a 22-es főúton, a 44-es kilométernél továbbra is teljes az utcár, Pöstény puszta felé lehet kerülni. Egy személy autó és egy busz koccant az 57-es főúton, Pécs belterületén, a Maléter Pál úton, a Kozár-Mislány felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el a járművek a helyszínelés idejére. Budapesten továbbra is lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Szintén ez a helyzet. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik, járműhiba áll ennek hátterében. A Dózsa-György úton, a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakosan kell sávzárásra számítani, átépítés zajlik ott, napközben torlódás lehet, és valószínűleg lesz is. Hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Nagyon jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. 2012-ből szólt Robbie Williams slágere, ez volt tőle a Candy. Aztán menjünk tovább, érkezik a New Level Empire, akik a 2013-as berobbanásuk óta a hazai rádió slágerlisták állandó szereplőik, amely modern elektronikus elemeket ötvöző, vűbevászó popdallamokkal operál. Legnagyobb áttörésüket a The Last One című daluk hozta el, amely a történetük során először hódították meg a magyar toplisták csúcsait megalapozó egyedi klubzenés hangzásvilágokat. Tőlük érkezik most a Valahol Denizzel közösen itt a Sláger FM-en.

0: Jackson.
1: Hello, it's Suze Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah, yeah.

a legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
6: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Dolgozik a kormány a Kata átalakításán. Unger Anna Rózát jelölik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, és esti programokkal készül holnap a Nagykörösi Szafari Park és a Kecskeméti Vataskert is. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A kisadózók helyzetének könnyítési célzó Kata átalakításon dolgozik a kormány, mondta Kármán András pénzügyminiszter, írta a Forbes. A tárcavezető szerint a 13. és 14. havi nyugdíjak esetleges módosításáról egyelőre nincs konkrét döntés, de a kormány a rászorultsági elvet tartja szem előtt. Kármán arról is beszélt, hogy a költségvetés átvilágításával eddig mintegy 400 milliárd forint megtakarítást értek el, és évvégéig további 300 milliárddal számolnak. Az új középtávú költségvetési programot várhatóan októberben mutatják be. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A testület mai ülésén Tasnári Katalint jelölte nyomozati elnök helyettesnek. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A jelöltekről az Országgyűlés dönthet. Megkezdte 84.375 tanszercsomag kiosztását a Klebelsberg központ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő elsőtől nyolcadik osztályos tanulók számára. A 2026-27-es tanévhez kapcsolódó támogatást uniós forrásból finanszírozzák. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke szerint a program 2021 és 2027 között összesen 7,7 milliárd forintos keretből valósul meg. A mostani már a harmadik tanszercsomag osztása programban. Eddig csaknem 209 ezer csomagot szereztek be, összesen mintegy 1,9 milliárd forint értékben. Szeptember 1-e és október 31-e között ebösszeírást tart a 15. kerületi önkormányzat. A kerületben tartott kutyákról kötelező adatlapot kitölteni, akkor is, ha az ebet korábban már bejelentették. Egy adatlap egy kutya bejelentésére használható, több eb esetén külön-külön nyomtatvány szükséges. Az adatszolgáltatás online az e önkormányzati portálon, személyesen vagy postai úton is teljesíthető. Aki a kötelező bejelentést elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat. Augusztus 28-án a Richter Safari Park és a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája program sorozathoz, közölte a BAON. Nagykörösön többek között elefánt és zsiráf etetéssel, motoros showval, éjszakai cirkusszal, valamint Varga Viktor koncertjével várják a látogatókat. A Kecskeméti Vadaskertben látványetetések, hüllőbemutató, kígyósimogató, koncert és interaktív programok lesznek. A Vadaskert este 4:30-től 11 óráig tart nyitva, mindkét helyszínen pedig a megszokottnál későbbi időpontban is megfigyelhetőek lesznek az állatok, írták közleményükben. A csapadékosabb részeken átmenetileg vízes, csúszós lehet az aszfalt, de a felhők mögül egyre többször bukkan elő a nap, és dél körül már derült időre számíthatunk, sokkal kevesebb felhővel, csapadékmentesen. A volán mögött érdemes kéznél tartani a napszemüveget, illetve dél és 3 óra között magasabb lesz a megszokottnál az UV-sugárzás. Vigyázzanak bőrük egészségére. 27-28 fok lesz a maximum.
2: Műszaki hibás jármű foglalja a középső sávot a Bogdáni úton befelé, a Szentendrei útnál figyeljünk rá. A 12. kerületben a Nógrád utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt pénteken este 11 óráig napközben az áthaladást jelzőrök irányítják. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya korábban. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakosan sávlezárásra kell számítani átépítés miatt, napközben torlódásra kell ott készülni. A forgalom egy sávon váltakozva halad Csepelen, a Vasgereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál, a csatorna javítás zajlik. 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk. Hogyha látnak valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldjék el nekünk, hogy hívjanak és mondják el. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, 11 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, amivel akár a szabadság utolsó órái napjai, akár a munkaidő első napjai órái jól telnek. My Smith, Stargazing, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Augusztus 27-e és 30-a között a hétvége legizgalmasabb hazai programjai közé tartozik a Budapesti Városháza Parkban rendezett jubileumi Sólet Fesztivál, ami a zsinagógák hete nyitó eseményeként elindítja ezt a programsorozatot. Az ingyenes rendezvényen a látogatók négyféle hagyományos zsidó Sólet változatot kóstolhatnak meg, és megismerhetik a lassú, akár 18 órás gőzölésen alapuló fenséges hamintojás készítésének titkait is. Izgalmasan hangzik, és jó azért, hogy szépen lassan tényleg vége van a nyárnak, de a programokból nem fogyunk ki, sőt, Cindy Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun érkezik.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között Kelly Clarkson és a What Doesn't Kill You, után érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk, aztán Jennifer Lopez és David Guetta pörget fel minket egy picit a Save Me Tonight-tal indul az óra második fele.

0: A záporokkal érintett útszakaszokon átmenetileg lecsökkenhet a látótávolság, de a nap második felére már egyre inkább a száraz útviszonyok lesznek a jellemzőek. Ahogy fokozatosan kisüt a nap, a volán mögött jól jön majd a napszemüveg. A késő délutáni időszakra akár 27-28 fokig is felmelegedhet a levegő. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős felmelegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, az arra érzékenyek fejfájást, szédülést és migrént is tapasztalhatnak.
1: Műszaki hibás jármű foglalja a középső sávot a Bogdáni úton befelé, a Szentendrei útnál figyeljünk rá. A 12. kerületben a Nógrád utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt pénteken, este 11 óráig napközben az áthaladást jelzőrök irányítják. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya korábban. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakosan sávlezárásra kell számítani átépítés miatt, napközben torlódásra kell ott készülni. A forgalom egy sávon váltakozva halad Csepelen, a Vasgereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál, a csatornajavítás zajlik. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk. Hogyha látnak valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldjék el nekünk, hogy hívjanak és mondják el. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hát vannak érdekes emberek, és az internet segítségével szerencsére mi is értesülhetünk róluk. Az argentin Leo Blanco 15 évesen feküdt először kés alá, azóta pedig több mint 11 plasztikai műtéten, köztük 4 orr és 2 fülplasztikán esett át, hogy a külsejét teljesen Michael Jacksonéhoz alakítsa. A tribute előadóként dolgozó férfi saját testét művészien formálható felületnek tekinti, így érte el jelenlegi döbbenetesen átalakult megjelenését, ami tényleg nagyon hasonlít Michael Jacksonra, és hát amellett egyébként, hogy nagyon rajongó lehet, meg bizonyára nem énekel rosszul, neki már valahol ez az élete a munkája is, hiszen tribute előadóként dolgozik. Akkor érkezzen most az eredeti verzió, Michael Jackson és The Way You Make Me Feel itt a Sláger FM-en.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
10: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
9: Aha.
10: És ilyenek.
9: Mert a cigaretta az a természetre káros?
10: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak még minden.
9: De hogy véded a természetet, Dorina?
10: Mi nem szemetelünk.
9: Miért kell nekünk megóvni a természetet, mert ilyenek vagyunk?
10: Mert ő is megóv téged.
11: Hát milyen bölcs!
12: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan Sláger FM.
2: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újabb magyar érintettje van a nepáli természeti katasztrófának. Állandó rendőri jelenlét jöhet Budapesten több problémás csomópontban, és holnap több órás vízhiányra kell készülni, többek között egyeken. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Újabb magyar állampolgár érintettségéről adott tájékoztatást a külügyminisztérium a nepáli-tibeti határtérségben történt természeti katasztrófa után. A térséget súlyos villámárvíz sújtotta, amelyben a korábbi adatok szerint több mint 100-an meghaltak és több 100 embert továbbra is eltűntként keresnek. A külügyi tárca korábban két magyar turistáról is közölt információt, most pedig újabb magyar érintettről számolt be. Arról egyelőre nem adtak részletes tájékoztatást, hogy az újonnan azonosított magyar állampolgár milyen körülmények között érintett, illetve milyen állapotban van. Elfogadta a kormány több belső kerületi polgármester közbiztonsági javaslatát, közölték az érintett városvezetők. A tervek szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lehet koncentrált rendőri jelenlét. A konkrét pontokat szeptember 15-ig jelölhetik ki az önkormányzatok bevonásával. Napirenden van egy külön budapesti rendvédelmi bérpótlék bevezetése is. A kormány támogatja azt is, hogy az önkormányzatok nagyobb jogkört kapjanak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának szabályozásában, és bővülhetnek a közterületfelügyeletek hatáskörei is. Működési engedélyt kapott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Vezli Kincsei iskolája, így az intézmény újra megnyithat, írta a 24.hu. A MET szerint a szükséges felújításokat és adminisztratív munkákat elvégezték az Ifjú Munkás utcai épületben. Az iskola újratervezését azután kezdték meg, hogy a bíróság jogellenesnek minősítette a korábbi bezárást. A 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztály indul, mert az engedélyezési eljárás közvetlenül a tanévkezdés előtt zárult le. Az épületben Vezli Akadémia néven pedagógiai és szülői támogató központot is indítanak. Holnap reggel 8 és délután 4 óra között több mint egy tucat utcában szünetel a vízszolgáltatás egyeken, írja a FEOL a Fejér víz tájékoztatása alapján. Érintett lesz többek között a Hősök tere, a Kossuth Lajos utca, a Magyar utca, a Széchenyi utca és a Szőlőhalom lakópark is. A szolgáltató azt kéri, hogy a lakók előre gondoskodjanak megfelelő ivóvíztartalékról. A vízellátás helyreállítása után a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat, ezért fogyasztás előtt érdemes 1-2 percig folyatni. Székesfehérváron közben ma délelőtt két utcában is műszaki hiba miatt dolgoztak a szakemberek. Karbantartás miatt szombaton és vasárnap pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett a Széll Kálmán tér és a nyugati pályaudvar között, közölte a BKK. A villamosok mindkét napon rövidített útvonalon járnak, a 4-es Újbuda központ és a Jászai Mari tér, a 6-os pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Jászai Mari tér között közlekedik. Újra megrendezték Kecskeméten a pedagógus pikniket, ahol a tanárok múzeumpedagógiai programokat és élményszerű oktatási módszereket próbálhattak ki, írta a BAON. A rendezvény célja, hogy a pedagógusok a tanév során minél több kulturális programot, népi hagyományt, mesét, játékot és külső helyszínt építsenek be az oktatásba. A szakmai napon Kecskemét és más Bács-Kiskunvár megyei múzeumok, gyűjtemények és kulturális intézmények is bemutatták foglalkozásaikat. A déli órákban a magasban zajló melegedés miatt fejfájás, szédülés vagy fáradékonyság is nehezítheti a napot. A maximum hőmérsékleti értékek 27-29 fok között alakulnak.
12: Baleset történt az Őrsezér terén a Fehér út felé a Kerepesi út előtt a belső balra kanyarodó sávban. Lezárták péntek hajnalig a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK járatok terelve közlekednek a 101B jelzésű autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Az autópályákat tekintve azt látom, hogy ma is nagyon erős a tranzitforgalom. Az M1-esen a főváros felé a Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. Hozom a zenéket, amikkel jobban telik ez a délután is a mikrofonnál. Jekyll Daniel, itt lesz velünk Harry Styles, az egykori One Direction tag Rihanna, és a Shut Up and Drive pedig már el is indított. Slágerek.

stuck around.

Itt a Sláger FM, ez volt a Smooth Operator. Hoztam egy szuper program lehetőséget, egy kicsit ilyen extrémebb sportos kalandokat kedvelőknek. Több év szünet után augusztus 29-én, tehát holnap után újra megrendezik a Duna átúszást, amelyen 1000 sportoló kelhet át Pestről Budára, a Corvinus Egyetem és a Műegyetem között. A Duna alacsony vízállása a biztonságot nem befolyásolja, sőt, kedvező feltételeket teremt az 500 méteres táv teljesítéséhez, amely a teljes hajózási zárlat, valamint 21 fős mentőcsónakos és orvosi stáb garantál. Mindez tehát augusztus 29-én, most szombaton, Budapesten a Corvinus Egyetem és a Műegyetem között lesz a Duna átúszás. Nálunk pedig érkezik a Solvay, ezt tőlük, amiattad.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az egykori Beatles tag, Paul McCartney és a The Hope of Deliverance után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Harry Styles és az As It Was nyitja meg a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: Az előrejelzések szerint a következő 1-2 órában inkább derült idő lesz jellemző vételkörzetünkben, 23-24 fokos hőmérséklettel. Késő délutára ismét felhősödik majd az idő, 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front ugyan nincs, de a magasban zajló erős felmelegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Mérsékelt marad a keleti szél, de zivatarok idején feltámadhat a légmozgás. Az UV-sugárzás délután 4-ig országszerte erős lesz.
0: Lezárták péntek hajnalig a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK járatok terelve közlekednek a 101B jelzésű autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Az autópályákat tekintve azt látom, hogy ma is nagyon erős a tranzitforgalom. Az M1-esen a főváros felé a Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Hegyeshaló felé a Szárligeti csomópont után egy műszaki hibás személyautó vesztegel a 49-es kilométernél. A külső sávban már 2-3 kilométeres a dugó.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Carlos Santana a pszichedelikus rock és a latin-amerikai ritmusok úttörőjeként vonult be a zenetörténetbe, miután 1966-ban megalapította világhírű zenekarát. Pályafutása egyik legemlékezetesebb pillanata az 1969-es Woodstocki Fesztivál volt, ahol a még teljesen ismeretlen bandája együttesen lángolt fel a közönség előtt, és ikonikus hosszan improvizált a Soul Sacrifice című előadásukkal. Örökre beírták magukat a rock történelembe. Na őt hallgattuk, ez volt tőle, a Maria Maria, aztán a Maroon 5, illetve Lisa közösével folytatjuk. Jön tőlük a Priceless, majd a tavalyi év nagy sikere, a K-pop Demon Hunters főcímdala, a Huntrix és a Golden érkezik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
7: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Fidesz szerint szabályosan működött együtt a gondosóra programmal. Csődöt jelentett az Zuglói Városközpontot fejlesztő cég. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Már is jönnek a részletek. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Fidesz készen áll minden vizsgálatra a gondos óra programmal kapcsolatban, ugyanakkor jogi lépéseket tesz Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyilatkozata miatt. Közölte Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója. Havasi szerint a Fidesz a hatályos jogszabályok és adatvédelmi előírások betartásával működött együtt a programmal, és kevesebb adathoz jutott hozzá, mint amennyi egy választási eljárásban jogszerűen elérhető a pártok számára. Azt állítja, párt szimpatizánsait kereste meg, illetve a gondos óra használatában segített. A kormány korábban auditot rendelt el annak vizsgálatára, történt-e jogellenes adatkezelés, vagy a szerződéstől eltérő felhasználás. Csődeljárást kezdeményezett a Zuglói Városközpont projektet fejlesztő ZVK Development Kft., írja a 444. A lépés azután történt, hogy a kivitelező a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kért maga ellen. A vállalat korábban többek között a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntést és az építőipar kedvezőtlen helyzetét nevezte meg a pénzügyi nehézségek okaként. A kormány augusztus elején elállt a Bosnyák tér mögötti irodakomplexum megvásárlásától, szerződésszegésre hivatkozva. Az ügyből várhatóan jogi vita lesz, és a zuglói önkormányzat is perindítást mérlegel. Szeptember 7-ig jelentkezhetnek a diákok az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az őszi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott érettségit is lehet tenni. A vizsgákat kijelölt középiskolák és kormányhivatalok szervezik. Az írásbeliket október 12-e és 22-e között tartják, az emelcintű szóbelik november 5-e és 9-e, a középszintű szóbelik pedig november 16-a és 20-a között lesz. A jelentkezés részletei az Oktatási Hivatal honlapján érhetőek el. Holnaptól a 3-as, a 62-es és a 62A villamos is megáll a Kincsem lakóparknál, közölte a BKK. Az új megálló a 10. kerületben a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél létesült. A közlekedési központ szerint egyre többen költöznek az új lakónegyedbe, ezért az új megállóval egyszerűbbé válik a környék villamos kapcsolata Budapest más részeivel. A tartós hőség és az asszály miatt Kecskeméten egészségesnek tűnő nagyobb faágak is letörhetnek, akár teljes szélcsendben, írta a Baon. A város közterületei mintegy 80 ezer fa található, ezek állapotát folyamatosan ellenőrzi a városüzemeltetés. A szakemberek szerint a hőség miatt csökkenhet a fák párologtatása, a lombkorona terhelése pedig megnőhet, ezért az ágletörés előzetes jelek nélkül is bekövetkezhet. Mától szombatig rendezik meg a 19. Pilisi Klastrom Fesztivált Pilisszentkereszten. Ma és holnap este 8 órától Bencsik Imre Kölcsönhatás című vígjátékát mutatja be a Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület a Pilisi Szlovákok Központjában. Szombaton 9:30-tól foci bajnokságot tartanak és felavatják a műfüves pályát. Délután 4 órától pedig zenés táncos mulatság kezdődik a polgármesteri hivatal mögötti területen. Később több fellépő is lesz, a program pedig késő estig tart. Kitart a napsütés, a záporok esélye pedig fokozatosan lecsökken a délután folyamán, az utak szinte mindenhol felszáradnak, a keleti szél is csendes marad. A levegő a következő órákban 28-29 fokig emelkedik majd.
14: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grévis pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécsel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak. Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 1-2 kilométer jelenleg az arra szóló kocsisor hossza. Az M5-ösön Budapest felé hézak kiöntési munkálatok zajlanak. Kisteleknél a 141-es és a 140-es kilométernél a külső sáv zárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Nekem egyelőre ide, hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Ebben az órában itt leszelünk Miley Cyrus, Joe Cocker, illetve Justin Wellington is. Justin Timberlake pedig nyitja az órát a Can't Stop the Feeling-nál.

a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Hoztam egy szuper ingyenes program lehetőséget, ugyanis mától szombatig rendezik meg a 19. Pirisi Klasszon Fesztivált Piris-Szentkereszten. A programot Bencsik Imre Kölcsönlakás című vígjátékának előadásai nyitják ma, és holnap este, míg szombaton foci bajnoksággal, az új műfüves pálya avatásával, valamint délutántól éjszakáig tartó zenés táncos mulatsággal, köztük a Brothers és a Gypsy Kings Experience Party fellépésével várják a látogatókat. Mindez tehát a 19. Pirisi Klasztrom Fesztivál Piris-Szentkereszten. Jó szórakozást kívánok hozzá! Jön a következőkben Joe Cocker és a You Can Leave Your

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Justin Bieber újdonságát hallgattuk ezzel tőle, a Daisies. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Miley Cyrus és a Flowers nyitja az óra második felét.
1: Kellemes nyári időben telik akkor a délután, az utak az egész régióban szárazak és jól járhatóak. A kiterjedtebb csapadék elvonul a térségből, a keleties légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad. A nap hátralévő részében nagy mennyiségű csapadékra már egyáltalán nem kell számítani, viszont később délután még felhős lehet az ég. A maximum hőmérsékleti értékek 27-28 fok körül tetőznek, nagyjából délután 4-5 óra környékén. Utána lassan csökken majd a hőmérséklet, hajnalra 19 fokig.
0: Ma is nagyon erős a transzit forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grévis pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak. Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 1-2 kilométer jelenleg az arra szóló kocsisor hossza. Az M5-ösön Budapest felé hézak kijöntési munkálatok zajlanak. Kisteleknél a 141-es és a 140-es kilométernél a külső sáv zárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Nekem egyelőre ide, hogyha önnek is a közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 958. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

No Doubt zenéltekünk itt a Sláger FM-en a 90-es évek elején még dühös férfi polos skatepunk zenekarként indult Gwen Stefani vezetésével, ám évekig szinte senkit sem érdekeltek. Az igazi áttörést a Heartbreak himnuszairól híres platina lemezes Tragic Kingdom hozta meg nekik 1995-ben, amelynek ikonikus slágere a Don't Speak végül globális szupersztárrá tette őket, és megkerülhetetlenné váltak a pop rock színpadon. Ez volt tőlük az It's My Life. Aztán megyünk tovább egy olyan énekesnővel, aki egyszerűen nem tud megveregedni. Zsédényi Adrián ugyanúgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, és ugyanolyan jól énekel. Jön tőle az És megindul a föl.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
3: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
2: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
3: Hogyha már nincs hitt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
2: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
3: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
2: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetben?
3: Igen.
4: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők, Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
9: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszé? Széria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Augusztus végén megszűnik jelenlegi formájában három közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, s Baka András részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófa áldozatainak családjai felé. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Augusztus 31-től jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint a három szervezet közfeladatait az állam veszi át, és megszűnik a közértekű vagyonkezelő alapítványi státuszukhoz kapcsolódó állami finanszírozás és vagyonkezelés. A kormányfő azt mondta, az állam által korábban átadott vagyon visszakerül állami tulajdonba, miközben az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat tovább folytatják. Az érintett szervezetek más jogi formában a jövőben is működhetnek. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az intézmény irányítását szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója veszi át. Megbízatása addig tart, amíg sikeresen le nem zárul az Uzsoki utcai kórház hamarosan kiírandó főigazgatói pályázata. Részvétét fejezte ki Bakka András köztársasági elnök a nepáli kínai határtérségben történt természeti katasztrófa valamennyi áldozatának családja felé, közölte a Sándor Palota. A bejegyzés szerint a nepáli áradásokban három magyar állampolgár is eltűnt. Az államfő együttérzését fejezte ki az érintettek hozzátartozóinak. Új energetikai üzletágat és önálló holdingvállalatot hoz létre a 4iG, amellyel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén, közölte a társaság. A cég szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről, emellett egy lengyelországi szélerőmű park megvásárlását is előkészíti. A 4iG Észak-Macedóniában és Montenegróban is vizsgál energetikai beruházásokat. Magyarországon pedig egy olyan szélerőmű portfólió beszerzését készíti elő, amely 5 telephelyen összesen 158 megawatt kapacitással működik, és a hazai telepített szélerőmű kapacitás csak nem felét adja. Vasárnapig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév, írta a BKK. A szerelvények a Batthyányi tér és Békásmegyer között járnak változatlanul, Békásmegyer és Szentendre között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Emellett augusztus 27-én hajnali 3 órától szeptember 1-én hajnali 3-ig lezárják a Sportutcai hívátjárót aszfaltozás és karbantartás miatt. A kijelölt terelő út az Ady Endre utca, a Budai út, a Szentendrei út, a József Attila utca és a Tanító utca felé vezet. Több ütemben végez nagy felületű útjavítást a Magyar Közút Komáromban, írta a KEMMA. Augusztus 27-én ma a 132-es főúton, augusztus 31-én hétfőn pedig az 1-es főúton dolgoznak. Az aszfaltozás szeptember első napjaiban is folytatódik. Szeptember 1-én különösen fontos változás jön az Igmándi út és a Madách Imre utca csomópontját az aszfaltozás idejé lezárják. A munkák miatt lassabb haladásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Tetőz a mai felmelegedés, vételkörzetünkben kifejezetten kellemes nyári időnk van, 28-29 fok lesz a maximum. A melegfronti hatás miatt tompulhat a koncentráció a forgalomban, ezért vezessenek óvatosan, és tartsák meg a megfelelő követési távolságot.
12: Műszaki hibás jármű foglalja el a belső balra kanyarodó sávot az Őrsvezérterén a Fehér út felé, a Kerepesi út előtt vigyázzunk rá. Történt egy baleset a 3. kerületben a Pacsirta mező utcában, a Flórián tér előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé, a Blahalújza térnél a belső sávban torlódik a forgalom már a Baross tértől. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél zajlik felújítás, és ez okozza ezt. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécsa térségében továbbra is az elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél lezárták a belső sávot, ott 1-2 kilométeres jelenleg az araszoló kocsisor hossza. És nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban, úgyhogy aki teheti, még időben választa az átterelt belső sávot.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jön Kamrad, illetve a B-, aztán a One Republic és a Run is egészen biztosan becsekkol. Indulunk.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Training Season után a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Negyedik alkalommal rendezik meg a Heidineum Eszterháza Fesztivált augusztus 28-a és szeptember 5-e között, amely koncertszerű operákkal, nemzetközi szólistákkal, mint Gilles Dubois és Jean Martinez, valamint az Orfeó zenekarral várja a közönséget, Vashegyi György vezényletével, a rangos régi zenei eseményen Schubert és Haydn este kamarakoncertek, valamint Bősze Ádám zenetörténeti kastélytúrája is szerepel a programban, mindez tehát augusztus 28-a és szeptember 5-e között a holnapi napon indul, úgyhogy az ilyen jellegű magas kultúrát kedvelőknek azt gondolom, hogy ez egy kötelező program lesz. Mi megyünk tovább Murray Head-del, jön tőle a One Night in Bangkok, itt a Sláger FM-en.

Florájt énekelgetett nekünk, ez volt tőle, a Whistle, aztán meglátjuk, hogy mennyire tudunk énekelgetni a délutánban, a kellemes napsütéses időben. Ági mondja a részleteket, az időjárás információk érkeznek, aztán a közlekedési híreket is hozom, majd egy jó Sabrina Carpenter espresszóra fogunk rákortyolni, az óra második felét vele indítjuk.

0: Folytatódik a kellemes nyári idővétel körzetünkben, túlnyomóan napsütés jellemzi vételkörzetünk településeit. A maximum hőmérséklet értékek ma 28-29 fok körül tetőznek. Mérsékelt marad a keleties szél, de zivatarok idején feltámadhat a légmozgás, a nap hátra lévő részében viszont egyre kevesebb helyen tapasztalhatunk majd csapadékot. Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél.
1: Műszaki hibás jármű foglalja el a belső balra kanyarodó sávot az Őrsvezérterén a Fehér út felé, a Kerepesi út előtt vigyázzunk rá. Történt egy baleset a harmadik kerületben a Pacsirta mező utcában, a Flórián tér előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé, a Blahalújza térnél a belső sávban. Torlódik a forgalom már a Baross tértől. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél zajlik felújítás, és ez okozza ezt. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécá térségében továbbra is az elválasztó sávban kaszálnak. Az 51-es kilométernél lezárták a belső sávot, ott 1-2 kilométeres jelenleg az arra szóló kocsi sor hossza. És nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt első sorban a külső sávban, úgyhogy aki teheti, még időben választa az átterelt belső sávot.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM, ez volt Christina Aguilera és a Candyman. Aztán megyünk tovább egy olyan zenekarról, akik eredetileg négy lelkész lányból indultak, akik a gospel gyökerek után az egekbe lőtték magukat a 70-es, 80-as években azzal, hogy az R&B-t, a soul-t és a popot féktelen energiával és extravagáns, vagány ruhákkal ötvözték. Ők a Pointer Sisters, tőlük javaslom az I'm So Excited itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hétsztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
6: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
9: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.

0: az ajándék.
1: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Ősszel új vízgazdálkodási szabályokat terjeszt a parlament elé a kormány. 70%-kal nőtt a tűzszerészeti bejelentések száma az alacsony vízállás miatt, és szeptembertől éjszakánként láll a székesfehérvári Csitári tút. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsopos Ágitól hallják. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Bejelentése szerint ősszel benyújtják az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és tartalékrendszereket is. A kormány azokat a beruházásokat is áttekinti, amelyeket korábban el kellett volna indítani, és vizsgálja az elmaradás okait. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi munkálatokban résztvevő szakembereknek. Hozzátette, hogy a tervezetnél gyorsabban halad, és várhatóan olcsóbb is lesz a paksi atomerőmű működését segítő Dunai vízszint emelő beruházás. A munkálatok célja, hogy alacsony vízállás idején is biztosítható legyen az erőmű működéséhez szükséges vízellátás. A kormányfő szerint a kabinet a szakemberek javaslatai alapján biztosította a szükséges pénzügyi, műszaki, jogi és személyi feltételeket, majd a kivitelezést a szakemberekre bízta. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a beruházás a vártnál gyorsabban készül el, és a tervezetnél kevesebbe kerülhet. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak idén a tűzszerészek, mint tavaly, főként a tavak és a folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség egyes tűzszerész és folyamőr ezrede. A csapadék hiány következtében sok olyan robbanótest került elő, amely korábban víz alatt vagy az üledékben rejtőzött. Január eleje és augusztus 24-e között 410 sürgős és 1006 normál bejelentés érkezett. A tűzszerészek több száz aknavető gránátot, tüzérségi lövedéket és kézigránátot, valamint több mint 9000 gyalogsági lőszert találtak. Összesen több mint 325.000 négyzetmétert vizsgáltak át. Feszült hangulatú lakossági fórumot tartottak a 12. kerületi Böszörményi út felújításáról, írta az itlakunk.hu. A 2,5 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló projekt célja a zöldítés, a forgalomcsillapítás, valamint a gyalogos és kerékpáros barát átalakítás. A legnagyobb vitát a parkolóhelyek csökkentése okozza. Ponti Krisztina fideszes frakcióvezető szerint a jelenlegi tervek 56 parkolóhely megszüntetésével számolnak. Több lakó attól tart, hogy az átalakítás túlterhelheti a környező utcákat és a villamos közlekedést. Kovács Gergely polgármestert az ellenzék azért bírálta, mert a fórum elején távozott a helyszínről. Vízkészlet kímélő üzemmódra áll át szeptembertől. A székesfehérvári Csitári kút az aszályhelyzet miatt, írta a FEOL. A Rózsaligetben található forrás ezután minden nap hajnali 5 és este 11 óra között működik folyamatosan, éjszaka 11 és 5 óra között viszont szünetel a vízkiemelés. A Városgondnokság szerint a cél nem a vízhasználat korlátozása, hanem a kút hosszú távú, fenntartható működésének biztosítása. A felülvizsgálat szerint a kút víztermelési hatékonysága továbbra is megfelelő, ugyanakkor az aszály miatt indokoltá vált a vízhozam és az üzemeltetés módosítása. Napos, kissé gomoly felhős időben telik már a délután dereka. Érdemi csapadékra továbbiakban nincs kilátás a meteorológusok előrejelzései szerint. A vételkörzetünkben a közlekedők száraz burkolatokra és jó látási viszonyokra számíthatnak, egy napszemüveget érdemes magunkkal vinni. 29 fok lesz a maximum.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás továbbra is. Sok esetben 15-30 perces ácsingózás várott a járművekre, különösebb ok nélkül. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztósávban kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán határ felé, Gödöllő és Bak között a 31-es és a 37-es kilométerek között, mozgó terelés mellett a külső sávon dolgoznak. Az M5-ösön Budapest felé Hézak kiöntés zajlik Kistelek térségében a 141-es és a 140-es kilométernél, a külső sáv zárása mellett dolgoznak, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Továbbra is a mikrofonnál Jekkel Dániel, csoda szép délután mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Három óra után is, még ebben az órában van lehetőségünk együtt rádiózni. Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life indít.
6: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt most Rick Astley, és tőle a legnagyobb kedvencünk, a Together Forever. Egy nagyon különleges adás lesz kedd reggel, szeptember 1-én, a Sláger reggel, ugyanis a szokásos stúdió helyett a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben reggel 6 és 10 óra között, mivel Somogyi Zolit kérték fel a jubileumi évnyitó műsor vezetésére. A külön kiadásban a műsorvezetők Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cilla és Bordán Petra saját vicces és ciki sulis emlékeikkel nosztalgiáznak, diákok és tanárok is mikrofonhoz lépnek, és 8:30-tól Mautner Zsófi is csatlakozik a csapathoz, úgyhogy mindenképpen érdemes szeptember 1-én reggel 6 órától rátapadni a Sláger FM-re, illetve a Sláger reggelre élőben a Szent István gimnáziumban jelentkeznek Zoliék. Én pedig hozom Taylor Swiftet, ez tőle az Apple Eye-t.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor, and that's when
1: a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Gloria Estefan és a Turn the Beat Around szólt itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Alex Warren újdonságával, a Fever Dream-mel megyünk tovább. A second that you walked in, something like a
1: fever dream. Az UV-sugárzás még magas lehet, hiszen folytatódik a derült napsütéses időjárás az egész vételkörzetünkben. Érdemes a naposabb tájakon és időszakokban vezetés közben napszemüveget viselni. Mérsékelt marad a keleties szél, a maximum hőmérséklet ma 28-29 fok körül tetőzik, késő éjszakára és hajnalra 18-19 fokig hűl majd a levegő. Fronthatás a mai napon nem érvényesül, de a magasban zajló felmelegedés miatt melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, fejfájás, szédülés vagy akár migrén.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom továbbra is, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás továbbra is. Sok esetben 15-30 perces ácsingózás várott a járművekre, különösebb ok nélkül, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécsett térségében a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott 1-2 kilométeres az araszoló kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán határ felé, Gödöllő és Bak között a 31-es és a 37-es kilométerek között, mozgó terelés mellett a külső sávon dolgoznak. Az M5-ösön Budapest felé Hézak kiöntés zajlik Kistelek térségében a 141-es és a 140-es kilométernél, a külső sáv zárása mellett dolgoznak, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Négytől kis Katával, aki megérkezett, úgyhogy itt az idő, hogy átadjam neki a terepet. Jekkel Dániel búcsúzik, és köszönöm szépen az egész heti figyelmet. Jövő héten hétfőn 10 órától fogunk újra találkozni, akkor is számítok mindenki figyelmére, addig is mindenkinek minden jót és kellemes rádiózást kis Katával és a Sláger FM-mel. Ciao.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
11: Nem.
10: Nem? Ha nem?
11: Nyuszi.
10: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
11: Nem.
10: Nem szeretnél? Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
10: Jó.
12: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Jó, az igaz. Ez
10: nagyon cuki nyuszi.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások. Több mint 700 ezer nyugdíjast érintett a januári nyugdíjemelés, és 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba a katolikus Karitász. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Szeptemberben újra tárgyalóasztalhoz ülhet az ukrán és az orosz delegáció, és az egyeztetéseken amerikai képviselők is részt vehetnek, közölte az ukrán elnöki iroda vezetője. Szerinte Ukrajna tárgyalási folyamat újraindítására törekszik, és a következő hónapban további fejlemények várhatók. Azt mondta, reményei szerint közvetlen ukrán-orosz egyeztetésekre is sor kerülhet, amelyekbe amerikai tárgyalófelek is bekapcsolódnának. Hangsúlyozta, hogy szerinte az Egyesült Államok részvétele nélkül nehéz lenne előrelépést elérni a béke folyamatban. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növeli a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Január 1-től a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimum 120.000 forintra emelkedik. A piac és profit beszámolója szerint az intézkedéscsomag összesen több mint 700.000 embert érinthet. A pénzügyminiszter azt írta, az a cél, hogy a legalacsonyabb nyugdíjból élők helyzetét érdemben javítsák. Miközben a kormány a változtatás a költségvetés teherbíró képességéhez igazítja. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a nepáli villámárvíz károsultjait a katolikus Caritas, emellett országos adománygyűjtést is indít. A szervezet közlése szerint a helyszínen elsősorban élelmiszerre, ideiglenes szállásra, tiszta ivóvízre, alapvető háztartási eszközökre, valamint egészségügyi és pszichoszociális segítségre van szükség. A Caritas Nepál helyi partnerekkel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és a legsürgősebb igényeket. A magyar adományozók a 1356-os adományvonalon online, illetve banki átutalással is támogathatják a károsultakat. Felmentette tisztségéből Ficere Andreát, a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Tóth Árpád, az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az intézmény irányítását szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója veszi át. Megbízatása addig tart, amíg sikeresen le nem zárul az Uzsoki utcai kórház hamarosan kiírandó főigazgatói pályázata. Csődeljárást kezdeményezett a Zuglói Városközpont projektet fejlesztő ZVK Development Kft., írja a 444. A lépés azután történt, hogy a kivitelező, a Bayer Construct Zrt. Csődeljárást kért maga ellen. A vállalat korábban többek között a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntést és az építőipar kedvezőtlen helyzetét nevezte meg a pénzügyi nehézségek okaként. A kormány augusztus elején elállt a Bosnyák tér mögötti irodakomplexum megvásárlásától, szerződés szegésre hivatkozva. Az ügyből várhatóan jogi vita lesz, és a zuglói önkormányzat is perindítást mérlegel. Karbantartás miatt szombaton és vasárnap pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett a Széll Kálmán tér és a nyugati pályaudvar között, közölte a BKK. A villamosok mindkét napon rövidített útvonalon járnak, a 4-es Újbuda központ és a Jászai Mari tér, a 6-os pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Jászai Mari tér között közlekedik. Holnaptól a 3-as, a 62-es és a 62A villamos is megáll a Kincsem lakóparknál, közölte a BKK. Az új megálló a 10. kerületben a Gyógyszergyári út és a Fehérvári út kereszteződésénél létesült. A közlekedési központ szerint egyre többen költöznek az új lakónegyedbe, ezért az új megállóval egyszerűbbé válik a környék villamos kapcsolata Budapest más részeivel.
12: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Holnap tetőzik majd a hőség az előrejelzések szerint, majd szombaton egy gyenge hidegfronthoz helyenként záporokat, vasárnapra pedig a hőmérséklet egy picit visszaesik, de a maximumok térségünkben még így is 30-32 fok körül alakulnak majd. Holnap túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátás, és nagyon meleg lesz, készüljenek rá, mert akár 33-34 fokot is mutathatnak a hőmérőink térségünkben. Az ország déli felén még ennél is sokkal melegebb lesz, arra felé akár 36 fok is lehet napközben. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér felé az Arany János utca előtt a belső sávban. Itt egészen a Nagykörútig torlódik a forgalom. A 8-as számú főúton pedig Herend határában egy személyautó hajtott az árokba, a 67-es kilométernél a Veszprém felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
14: Sziakata, köszöntöm a hallgatókat. Az EGRI vonalon tart még egy délelőtti felső vezeték szakadás helyreállítása, Az Agria Interrégiók helyett még Kárkápolna és Eger között pótlóbuszok járnak, elindulás előtt érdemes tájékozódni, a többi vasútvonalon rendben zajlik a délutáni vonat közlekedés. A Szobi vonalon Vác és Verőce között ma karbantartás kezdődött, ezért vasárnapig néhány perccel változott az Z70-es vonatok menetrendje, éjszakánként az S70-esek helyett Vác és Szobállomás között pótlóbuszok indulnak. A H5-ös hév vonalán a Budakalászi Sport utcai átjáró átépítése és felső vezeték karbantartás miatt mától vasárnapig Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak, valamint a Pilisből érkező volán járatok is meghosszabbítva a Pomázon át Békásmegyerig közlekednek. Jó utat kívánok!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Még kiegészítve a közlekedési infókat, torlódásra lehet számítani a papírírószerek környékén. Ez a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és Benson Boone indítja az óránkat. A Beautiful Things-el rajtolunk. Jó rádiózást és laza hazautat kívánok!

Annyira tipikus a My Smith ez a dal. Ez volt a Hold Me in the Dark itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig készülünk egy nyárzáró hétvégére. Fantasztikus programok várnak bennünket országszerte a nyár utolsó hétvégén, és hát a meleg évszaktól nem csak mi emberek búcsúzunk, de lassan a fecskék is. Tőlük is búcsút vehetünk ezen a hétvégén, hiszen szombaton várnak bennünket Dinnyésen, ahol egy fecske búcsúztató madárgyűrűző könnyű sétán vehetünk részt. Az alkonyi nádasban ilyenkor még menedéket kereső költöző madarakat fogjuk felkutatni, és az ő meggyűrűzésüket követhetjük figyelemmel, és hát közben megtudhatunk mindent ezekről a madarakról, és az is kiderül, hogy milyen információkhoz juthatunk, hogyha leolvasunk egy madárgyűrűt. Szóval, hogyha szeretnének egy könnyű, informatív kis kiránduláson részt venni, akkor szombaton a kora esti órákban vegyék célba a dinnyési fertőt. Itt a Sláger FM-en pedig már is az FLM dala dobja fel a délutánunkat, jön a Ráncok a szemem alatt, előtte azonban egy réges-régi dal a 80-as évekből, az Opusztól forog, a Life is Life.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Szereberejtől szólt a Love Song itt a Sláger délutánban, és itt van egy rossz hírem, az egyes villamos vonalán ugyanis felső vezeték szakadás történt, úgyhogy áramellátási hiba miatt jelenleg a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbuszok közlekednek az egyes villamos helyett, és hát azt az információt kaptuk, hogy emiatt a hiba miatt a Mester utcánál nagyon nagy torlódás alakult ki, úgyhogy ha tehetik ezt az útszakaszt, most próbálják meg elkerülni. Hogy mi a helyzet a város többi pontján és városon kívül, hamarosan azt is összefoglalom önöknek, hiszen jön az infoblokkunk, utána pedig Pink Panthers dalával megyünk tovább, jön a Stateside, amit Zara Larsonnal közösen készített.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kap a helyszínen és online.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
13: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg térségünkben a fátyolfelhőzet nyugat felől, esni azonban az előrejelzések szerint sehol nem fog, azonban országszerte élénk lesz a szél, a Dunántúlon akár erős lökéseket is tapasztalhatunk majd, akkor a reggeli órákban 19-20, délután pedig 32-33 fok vár ránk. Aztán szombaton jön egy hidegfront, amelynek hatására már gyakrabban zavarhatja felhő a napsütést, elszórtan zápor zivatar is érkezhet, de egészen jövő hét csütörtökig nem múlik a forróság. Még szombaton is 31-32 fokot mérhetünk. Jönnek az utak hírei. Ahogy azt néhány perccel ezelőtt említettem önöknek, az egyes villamos helyett jelenleg a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt, és baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Gyáli út után a középső sávban és a negyedik kerületben az Árpád úton kifelé az István út előtt a külső sávban, de helyszínelnek még a Bajcsy-Zsilinszky úton is, az Erzsébet tér felé az Arany János utca előtt a belső sávban, egészen a Nagykörútig torlódik a forgalom. A 8-as számú főúton Herend határában egy személyautó hajtott az árokba, a 67-es kilométernél a Veszprém felé vezető oldalon a külső sávot zárták le, és ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az 56-os kilométertől a terelés kezdetétől a külső sávban szakaszosan torlódik és megtorpan a forgalom, sok esetben 30-45 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Az átterelt belső sáv ennek ellenére is jól járható, így aki személyautóval közlekedik, annak érdemes inkább azt használnia, vagy aki teheti, az inkább kerüljön az egyes számú főúton. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

a változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Baby,

Ha kell egy ritmus, ami haza kíséri önöket, a Sláger FM-re mindig számíthatnak. Ez volt a Westlife és az Uptown Girl, és mivel 7 perccel járunk 5 óra előtt, már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, azonban még a hírek előtt Majka dalával zárjuk az óránkat, már szól is a csurrancseppen.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
5: Aqua.
2: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
8: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. margitszigetiszínház.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
12: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
11: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
12: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
11: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
12: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
11: Igen? Úgy bomlik el a tetem a természetbe?
12: Igen.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A miniszterelnök szerint új korszak kezdődik a vízügyi és energetikai alkalmazkodásban. Felmentették Ficere Andreát, a Budapest Józsoki utcai kórház főigazgatóját. Sárkány Doroszló már a karácsonyra készülnek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Azt mondta, hogy ősszel a parlament elé terjesztik az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, valamint felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket, amelyeket szükség esetén bővítenek. A kormányfő közölte, hogy áttekintik azokat a beruházásokat is, amelyeknek már évekkel korábban el kellett volna indulniuk, és vizsgálják, miért nem valósul. valósultak meg. A paksi munkálatok kapcsán köszönetet mondott a beruházásban résztvevőknek. Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelölik, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Újabb főigazgatói váltás történt az állami kórházrendszerben. Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője felmentette tisztségéből Ficere Andrát, a Budapesti Józsefi utcai kórház főigazgatóját, a döntés okát nem közölték. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba látja el, ő jelenleg a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. A Józsefi utcai kórház végleges vezetésére hamarosan pályázatot írnak ki. Az elmúlt időszakban vezetőcserék történtek a Délpesti Centrum Kórházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktató kórházban, a budapesti Balcsy-Zsilinszky kórház és rendelőintézetben, valamint a Zala megyei Szent Rafael kórházban is. Szerdán egy beteg halálával végződő eset miatt azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, Tóth Árpád, a 60-i Albert Schweitzer kórház rendelőintézet főigazgatóját. Péntektől a 3-as, a 62-es és a 62 aljelű villamos is megáll a Kincsem lakóparknál. Az új megálló a 10. kerületben a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél létesült. A közlekedési központ szerint egyre többen költöznek az új lakónegyedbe, ezért az új megállóval egyszerűbbé válik a környék villamos kapcsolata Budapest más részeivel. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban hunyt el. Csákány Doroszlón már épül a karácsonyi meseház. Idén 200 méteres mesejárattal és összesen 3500 négyzetméteres varázslatos birodalommal várják majd az érdeklődőket a Vasvár megyei településen. Napról napra közelebb kerülnek ahhoz, hogy megnyíljanak az ünnepi látványosság kapui, de szeptember elején egy nagy meglepetést is bejelentenek a szervezők. Egy spanyol város viszont még Csákány Doroszlót is megelőzte a készülődésben. A galíciai Vigóban a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. A korábbi évek túlszárnyalva idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt tesznek ki, több ezer fát díszítenek fel és 1500 világító boltívet állítanak fel, hogy a 300 ezer lakosú tengerparti városban novemberben felkapcsolhassák az ünnepi fényeket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Egyelőre nincsen front, ami zavarna bennünket, viszont a magasban zajló erőteljes melegedés hatására melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Ez fejfájást, szédülést, vérnyomás ingadozást jelenthet. Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak is lehetünk. Holnapra még nagy hőséget ígérnek a meteorológusok, és hát a helyzet az, hogy a szombaton érkező hidegfront sem csillapítja a kánikulát. A holnapi 32-33 fokot szombaton 31-32 vasárnap pedig 33-35 fok követi majd, és ez így folytatódik egészen a következő hidegfront érkezéseig, ami jövő hét szerdán várható. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út után a középső sávban, és volt egy másik baleset a negyedik kerületben az Árpád úton kifelé az István út előtt a külső sávban. Mindkét helyszínen torlódásra lehet számítani, de torlódik a forgalom az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blaha Lujza tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Ugye tart a délutáni csúcs, akik pedig az egyes villamosra közlekednének, azok számítsanak rá, hogy a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. De készüljünk arra is, hogy a 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Itt napközben az áthaladást jelzőrök segítik, a 22. kerületben pedig lezárták a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, és lezárták az Andrássy utat is a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt egészen vasárnap este 7 óráig. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Folytatódik a sláger délután, én Kiskata vagyok, és már is Ed Sheeran hoz egy kis keleti hangulatot a Sapphire című dalával, de előtte Raven Lane kíséri lépteinket, Love Me Not című dala indítja az óránkat. Örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Annyira filmzenés ez a dal. A Cameótól szólt a Word Up itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger délutánt hallgatják, miközben úton vannak hazafelé, hogyha van közlekedési infójuk, azt is elküldhetik nekünk 0630 30 30 95 8. Mi pedig már is Göd felé vesszük az irányt, ahol ma és holnap a nyárzáró Dunafestre invitálnak bennünket. Ma este 6 órakor a Shrek második részét nézhetjük meg a szabadtéri moziban, este 8-tól pedig a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik. A kétnapos programsorozat koronája pedig a Neoton Família sztárjainak nagy koncertje lesz majd holnap este, és hát ma is, holnap is hamisítatlan piknik hangulat vár bennünket, és persze gasztronómiai élményekben sem lesz hiány, úgyhogy ha tehetik, akár ma este, vagy holnap, vagy ma is, holnap is látogassanak el Gödre. Itt a Sláger FM-en pedig egy kis első csalogató dal érkezik már is a Kovalszki meg a Vegától, jön a Viharban szivárvány, előtte viszont a futballvilágbajnokság egyik himnusza szól, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eyjá közöse, a DNA More Than a Game.

sensation, pause. It's not important.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Snap dala, a Rhythm is a Dancer, amely dal akkor lett sláger, amikor én a középiskolát kezdtem 1992-ben, és hát most ez a dal is azokat az időket idézi vissza bennem. No meg hát az is, hogyha a naptárra néz az ember, ugye nyakunkon szeptember 1-e, amire már mi is izgatottan készülünk itt a Sláger FM-en, hiszen a Sláger reggel csapata visszacsütsen majd az iskolapadba. Jövő héten kedden, vagyis szeptember 1-én a Sláger reggel a Szent István gimnáziumból jelentkezik majd élőben az iskola 125. tanévének első napján. A mi Somogyi Zolinkat, aki ellátogat régi alma máterébe, az egész reggeli csapat elkíséri majd, hogy támogassák az első iskolai napon, nem tudom, hogy ki fog jobban izgulni aznap. Tartsanak velünk mindenképpen szeptember 1-én is, 6 óra és 10 óra között, és most is tartsanak velünk, és hogyha van infójuk az utakról, akkor írjanak, vagy hívjanak 0630 30 30 95 8. Hamarosan mondom, hogy most mi a helyzet az utakon, utána pedig egy vadonatúj dalt hallgatunk meg a country legújabb csillagától, Ella Langley-től. Be Her című dala szól hamarosan. So bad,
1: so bad, so. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
5: Aqua.
6: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bajardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
11: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
15: A reklám után.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnapra országszerte száraz napsütéses időt ígérnek a meteorológusok, bár a délutáni órákban összesűrűsödhetnek fölöttünk a felhők, esőre nem kell számítanunk. Reggel 18-19 fok lesz, délután pedig 32-33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, viszont hűt majd bennünket a napközben megerősödő szél, amely egyébként a Dunántúlon lesz a legerősebb. Aztán szombaton jön egy hidegfront, de nagy lehűlés nem hoz, és igazából csapadékot sem várhatunk tőle. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóút csomópontja után. Szerencsére már megszűnt a sávlezárás, de időközben mintegy 8 kilométeres torlódás alakult itt ki, úgyhogy emiatt lassú haladással lehet számítani ezen az útszakaszon. Az 52-es főúton pedig Kecskemét közelében az M5-ös autópálya csomópontja előtt két személyautó karambolozott, a 6-os kilométernél teljes útzár van érvényben, kerülni Kerekegyháza felé lehet. A fővárosban helyszínelnek még mindig a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Gyáli út után a külső sávban, az egyes villamos helyett pedig továbbra is pótlóbusz közlekedik a Népliget és a Közvágó híd között áramellátási hiba miatt. Figyeljenek arra is, hogy a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkület van szegélyépítés miatt, és lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát a Knézics utcánál, mert javítják a vízvezetéket, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában szintén útszűkület van. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Lola Young dala, a Messzi. Nekem pedig van egy jó, meg egy rossz hírem. Kezdem a rossz hírrel. Sajnos nem tudom meghosszabbítani a nyári szünetet. A jó hír azonban az, hogy minden egyéb kívánságot, legfőképpen zenei kívánságot igyekszem majd teljesíteni a következő két órában, hiszen indul a kívánságműsor 0630303095-8. Ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének ma meghallgatni, de használhatják mobil alkalmazásunkat is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Még a kívánságok előtt jönnek a friss információk, a hírek előtt pedig a Halott pénz és Olá Helén a közös dala, a Szét.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
4: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
4: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
4: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
3: De hogy véded a természetet, Dorina?
5: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
4: Mert ő is megóv téged.
6: Hát milyen van. Bölcs!
2: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncert Show színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon. És vegye át akár most.
13: És bedobta!
14: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
14: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu. Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása, kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Már lehet nevezni a Balaton sütije versenyre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása. Több mint 84 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diák kap segítséget az idei tanév kezdéshez, mondta a Klebersberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinka Edit a Pest vármegyei településen elmondta azt is, hogy a csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosok pedig tudományos számológépet is kapnak. A tanszercsomagokat a tervek szerint 2456 intézményben osztják ki, 2041 intézmény állami és 415 nem állami fenntartású. A cél, hogy minden gyermek egyenlő feltételekkel kezdhesse meg a tanévet, a program uniós támogatásból valósul meg. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu-n. Augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Újra keresi a Balaton sütijét a Visit Balaton 365 NKFT és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A versenyre szeptember 18-áig nevezhetnek a Balaton térségében működő cukrászdák, éttermek, szállodák, kézműves pékségek, egyéni vállalkozók és a junior kategóriában a cukrásztanulók. Az idei versenyben a balatoni kötődés mellett hangsúlyosabb szerepet kapnak a helyi alapanyagok, a fenntarthatóság és a modern cukrászati szemlélet. Három kategóriában várják a nevezéseket. A szakmai zsűri értékeli, a győzteseket október 11-én hirdetik ki a Badacsonyi Fügefeszten. Megkezdődött a 19. Pilisi Klasztron Fesztivál. A Piliszent kereszti háromnapos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogrammal, koncertekkel és zenés táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Színtér néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Módosította a vasárnapi palesztin párti tüntetés útvonalát a Sólet Fesztivál miatt a felvonulás szervezője. Az Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig demonstráció szervezői nevében Komáromi Gergely, a demonstráció bejelentője közleményében azt írta, a vasárnapra a Szabadság tér Szabadság híd útvonalra bejelentett demonstrációt nem a Sólet Fesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szervezték. Azt írta, nem volt tudomásuk arról, hogy az eredeti bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sólet Fesztivál helyszínét, de amint tudomást szereztek az egybeesésről, módosították az útvonalat. Hozzátették, a tüntetés szervezőiként elutasítanak minden nemi, faji vagy vallási alapú üldöztetést. Az EMIH Magyar Zsidó Szövetség vasárnap a Városháza Parkban rendezi meg a 10. jubileumi Sólet Fesztivált, a zsinagógák hetének nyitó eseményét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. Szépen süt még mindig odakint a nap, és 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnapra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok, legalábbis a nap első felére. Aztán majd délután olyan 3-4 óra körül kezdenek gyülekezni fölöttünk a felhők, de ne ijedjenek meg, nem kell esernyőt cipelnünk magunkkal, mert hogy eső nem érkezik majd. Reggel 18-19 fok lesz, délutánra pedig 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok, és a hőség bizony egész hétvégén folytat. Dacára a szombaton érkező újabb hidegfrontnak még hétvégén is 31 és 35 fok között alakulnak a maximumok. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Korábban volt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóút csomópontja után. Itt megszűnt már a sávlezárás, de még mindig 8 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig történt egy baleset az Árpád hídon Buda felé a Margit szigeti lehajtó után a belső sávban. Itt ezért akadozik a haladás, de tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú az előrejutás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, a Rákóczi úton mindkét irány irányból a Blahalőze tér előtt és a Tököli úton is a Baross tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Figyeljünk arra, hogy mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt, a kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal lehet utazni, és lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát is a Terv utca közelében, mert itt javítják a vízvezetéket, és lezárták a Dankó utcát is, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: És indul már is a kívánságműsor Gabi kérésével, aki Vikinek szeretni küldeni a Régi nyár című dalt. Dr. Béreségtől hozom már is ezt a számot. Előtte viszont a Weekendtől a Blinding Lights forog, ez pedig Robinak jutott eszébe, úgyhogy ezzel rajtol az óránk.

0: Sláger FM kívánságműsor.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Belinda Carlisle-től a szólt, ez volt a Heaven is a Place on Earth. Várom a hívásokat, írásokat 0630303095, ez az SMS és telefonszámunk, amit pedig hallgatnak, az a Sláger FM kívánság műsora. Én Kiskata vagyok is, 8-ig teljesítem a kéréseket, szállítván a jobbnál jobb dalokat is, a jobbnál jobb program ajánlatokat, hiszen ezen a hétvégén fantasztikus nyárbúcsúztató kalandok várnak ránk. Lesz például egy nagyon cuki program, megrendezik ugyanis Szentendrén a 15. gumikacsa úsztató versenyt, amely a térség egyik legvidámabb jótékonysági eseménye. Ezerre rikító sárga gumikacsa rajtol majd el a Bükkös patakon, a Kanonoki utcai hídtól, hogy az Apor hídig ússzanak majd szombat délután. Minden kacsa egyedi rajtszámot visel, akikre előzetesen, hát mondjuk úgy, hogy fogadást lehet kötni, az első 25 helyen befutott kacsára fogadók pedig ajándékokat zsebelhetnek majd be. Természetesen ez egy jótékonysági kacsa úsztató verseny lesz, úgyhogy a bevétel jó célokat szolgál majd a Szentendre városi óvodák udvarainak árnyékolását szolgáló napvitorlák telepítésére fogják fordítani a befolyt összeget. Nagyon látványos program, ne maradjanak le róla, mindez tehát szombaton délután Szentendrén a Bükkös pataknál. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Kriszti vagyok, és Hozértől szeretném a Too Sweet című dalt. Köszönöm. Kriszti, igazán nincs mit, azonnal érkezik. Szia Kata, feledékeny barátnőmnek Esztének küldöm a Spice Girls-től a Wannabe című számot, ez pedig Nikitől jött, már is szól a dal. Yeah!

0: Ez a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne Hozié dala szólt. Ez volt a Too Sweet, és egy édes csajszí libbent be a stúdióba, Ortutai Dóri, szia!
1: Kata, hát köszönöm szépen!
0: És egy édes hírt hoztál nekünk.
1: Igen, végtelenül érdekes hír, hát nem is annyira így, de édes egyébként. Na,
0: igen.
1: Indiában egy influencer férfi odáig ment, hogy a barátnőjével mint egy 3,5 órán keresztül csókoltatta, így így a fehér autóját, hogy a kocsi rúsfoltos legyen. Tette mindezt azért a 15 percnyi hírnévért, hogy az interneten, mivel ő influencer, tök sokan megnézik a videót, hát ezt el is érte, 5 millió meg is nézték. No, de akadt a nézők között néhány olyan, akiknek ez nem tetszett, például a rendőrségen dolgozó, és akkor be is hívták a fiatalembert, behívatták, ahol nem csak megbüntették, de arra is kötelezték, hogy távolítsa ezeket a rúsfoltokat a fehér Suzuki-ról. És amúgy alapvetően nem is ez volt itt a probléma, de hát ez is nyilván ez nem lett az autón, hogy a hivatalos indoklás az volt, hogy a férfit veszélyes vezetés és illegálisan sötétített ablakok miatt vonták kérdőre.
0: Tehát akkor igazából nem a rúzsfoltokkal volt baj?
1: Nem, na de hát igen, de az sem maradjon. Ott egyébként a későbbi videó fönt is van a neten, amikor az influencernek a barátnője mosogatja az autót és leszedi róla a rúzsfoltokat. Óriási.
0: Hát nekem ilyet... nagyon tetszik, de hát tüneményes lett egyébként az autó. Tiszta kis piros pöttyös messziről nézve, közelről meg hát látszik egy rúzsfolt. Nekem nagyon tetszik, és adott is ihletet. Az én rózsaszín autóban is milyen jól mutatna valami mély bordó rúzsa.
1: Igen, esztétikus.
0: Jaj, Dorci, nagyon szépen köszönjük. Akkor rúzsfolttal vagy anélkül várunk 7 órakor a friss infokkal.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább. Egy újabb kívánsággal Timi azt írja, sziasztok, barátnőm Lilla kedvét szeretném feldobni Király Viktor valamelyik dalával. Hát akkor érkezik már is. A Radics Gigivel közösen készített Nem szóltál.
2: Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk erre a hétvégére a meteorológusok. Hát hőséggel és kánikulával búcsúzik tőlünk augusztus, pedig ugye megszoktuk már a korábbi években, hogy augusztus 20-a után mindig csökken egy kicsit a nappali felmelegedés, hát ez ebben az évben nem igaz, és nem hoz lehűlést a szombaton érkező hidegfront sem. Egész hétvégén 31 és 35 fok között alakulnak a maximumok, és ez bizony holnap is igaz lesz, sokat süt majd a nap, a délutáni órákban érkezhetnek gomoly felhők, de csapadék nem jön. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ezen a héten már érezhetően erősödött a délutáni csúcsforgalom, úgyhogy még mindig tart. Emiatt lassú haladásra lehet számítani az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér előtt mindkét irányból, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de sokan hajtanak a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Ami még nehezíti a közlekedők dolgát, hogy történt egy baleset az Árpád hídon Buda felé, a Margit szigeti lehajtó után a belső sávban, illetve egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi híd Budai híd főjében, a Szerémi út felé a külső sávban. Számítsanak arra is, hogy csatornaépítés miatt van félpályás útlezárás Újpesten a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, és útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Keszkenő utcában, a Szent László útnál, ugyancsak csatornaépítés miatt, és szintén a csatornát javítják a Nádasdi utcában, a 19. kerületben, a Batthyány utcánál, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva halad. Hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Fool's Garden Lemon Tree című dala, és hát nekem ez a dal jelenti a nyarat már hosszú-hosszú évek óta, ugye a 90-es évek közepén jelent meg ez a sláger, és hát azóta többen feldolgozták már, de akármilyen feldolgozásban is hallom, nekem mindig azt jelenti, hogy nyár van. No de, hogyha úton vannak hazafelé, és mondjuk metróval utaznak, talán önök is elcsípték már ma, de még holnap-holnap után reggel 8 és este 7:30 között a Kisföld alatti megállóiban meghallgathatják a multidéző szösszeneteket. Idén ünnepli az Andrássy út a 150. születésnapját, és ezt bizony színes programsorozattal ünnepelhetjük, a programsorozat egyik része pedig ez a Kisföld alatti multidézés. 3 napon át 30 percenként csendülnek fel a hangos bemondókban a 20 másodperces multidéző összeállítások Görbe Márk szerkesztésében, Előd Álmos színművész tolmácsolásában, úgyhogy ezzel is egyrészt színesítik az utunkat, hogyha az M1-es metróval utazunk, másrészt sok érdekes, esetleg új információt is bezsebelhetünk. Szóval a következő napokban metrózzanak is, és kérjék a kedvenceiket, még este 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Itt van Zoli üzenete. Hello Kata, Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot küldöm mindenkinek, aki szeretne rohadt gazdag lenni. Hát akkor azt hiszem ez a dal most valamennyiünknek szól. Azonnal érkezik Andris, pedig azt írja: Hello Sláger FM, nagylányomnak, Annácskának kérem az Earth, Wind & Fire valamelyik számát. Remélem Annácskának jó lesz a Let's Groove, mert én ezt választottam.

Daddy Swims dalaszolt, ez volt a The Door itt a Sláger FM-en, és önök a Kívánság műsort hallgatják, 4 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de előtte teljesül Kitty kívánsága. Kedves Kata, páromnak, Bencének küldeném Vastag Csaba Ugye érzett című számát, mert ma is meglepett egy csokor virággal, ezzel szeretném meghálálni. Bence igazán figyelmes, jár neki a dal.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Megújul a Csővári Vár Pestvár megyében. 10 ország kötéltechnikai mentőcsapatai versenyeznek Esztergomban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, ezt az oktatási hivatal közölte. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótlójavító és előrehozott vizsgát is tehetnek. A vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, a listák és a jelentkezési tudnivalók az oktatási hivatal honlapján érhetők el. Az őszi vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött a három folyó régiója turisztikai akcióterv megvalósítása, amelynek részeként megújul a Csővári Vár is. A program célja egy egységes, versenyképes és fenntartható turisztikai térség kialakítása az Alsó-Ipoly, a Garammente és a Börzsöny térségében. A fejlesztések magyarországi és szlovákiai helyszíneken valósulnak meg. A több mint 700 éves Pestvár megyei Csővári Vár romos állapotát stabilizálják, a célszerkezetű kilátót építenek, biztonságos ösvényeket jelölnek ki, zöld parkoló és szaniter konténer is készül. Információs táblák, interaktív kiállítás, tűzrakóhely és selfie pont is növeli majd a látogatói élményt. A vár várható éves látogató száma 2000 főről 10000 főre emelkedhet. A nyári szezon lezárulta után sem áll meg a diák munkapiac. Szeptembertől továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat a kereskedelemben, a szellemi és gyakornoki pozíciókban, valamint a vendéglátásban és a turizmusban. Ősszel a logisztika, a gyártás és a termelés területén is megjelennek olyan munkák, amelyek iskola mellett is végezhetők, írja a Pénzcentrum. A diákok jellemzően heti 15-20 órát tudnak vállalni, így a gyakornoki helyek hosszabb távra is alkalmasak. A nyári szezonban a bérek emelkedtek, átlagosan bruttó 2200-2400 forintot kerestek óránként a fiatalok, a legmagasabb órabérek pedig a bruttó 4000 forintot is meghaladták. Minden korábbinál hosszabb szezon zárt Budapest kedvelt ingyenes Dunaparti fürdőhelye a Római Parti Plázs, amely idén június 19-e és augusztus 23-a között volt látogatható. A helyszín továbbra is sokakat vonzott a kerületből és a főváros más részeiből is. A látogatók kultúrát, körülményeket, rendszeresen kotort medret, folyamatosan ellenőrzött vízminőséget és tiszta partszakaszt kaptak. 10 ország professzionális kötéltechnikai mentőcsapata versenyez vasárnapig Esztergomban a 3. Budapest Rob nemzetközi kötéltechnikai mentő kihíváson. A háromnapos megmérettetésen 8 előre nem ismert feladatot kapnak a csapatok, amelyek magasból, mélyből vagy más nehezen megközelíthető helyekről történő mentést szimulálnak. Magyarországot a 8. kerületi hivatásos tűzoltók, a Mohácsi speciális mentők és a készenléti rendőrség Police Rob Team képviseli. Mellettük az Egyesült Államokból, Japánból, Kínából, Spanyolországból, Horvátországból, Szlovéniából, Lengyelországból, Romániából és Belgiumból érkeztek csapatok. Ellopták Európa egyik legjelentősebb bronzkori aranykincseit. Tolvajok törtek be a kelet-spanyolországi Villena múzeumába, és alig néhány perc alatt elvitték a 66 darabos gyűjtemény nagy részét. Az időszámításunk előtt 1000 évvel készült, felbecsülhetetlen eszmei értékű leletegyüttesből csupán néhány ezüstedény és karkötő maradt hátra. A város polgármestere szerint az ellopott tárgyak tiszta aranyértéke meghaladja a 1,5 millió eurót. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az elkövetők után. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás előrejelzés. Aki abban reménykedett, hogy augusztus 20-a után már csillapszik valamelyest a nyári kánikula, hát annak csalódnia kellett, és bizony a következő napok sem hoznak enyhülést, pedig szombaton jön egy újabb hidegfront, és hát még az hét elején azt jósolták, hogy az elviszi a nyarat, egyelőre úgy néz ki, hogy ehhez nem lesz ennek a hidegfrontnak ereje, sem eső nem jön, sem lehűlés. Holnap is nagyon meleg lesz, 32-33 fok térségünkben, napközben is egész nap gyönyörű napsütést élvezhetünk. Szombat 31-32, vasárnap és hétfőn pedig 33-35 fok között alakulnak a napi csúcsértékek. Most már valamivel könnyedebben lehet közlekedni a fővárosban, túljutottunk a délutáni csúcson, viszont több baleset is történt. Az egyik például az Árpád hídon Buda felé a Margit szigeti lehajtó után a belső sávban. Itt ezért torlódik a forgalom, és a Döbrentei téren is volt egy baleset. Az Erzsébet hídról a Hegyalja út és az Attila út felé haladóknak is sávlezárásra kell készülni. A Rákóczi híd Budai híd főjében pedig a Szerémi út felé a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat. A 12-es számú főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat rendőri irányítás mellett önkormányzati utakra terelik, úgyhogy itt sem egyszerű most a közlekedés. Vissza a fővárosba, lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, péntek estétől pedig félpályás lezárásra kell itt készülni. A 3. kerületben pedig a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca közt egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat szintén, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánságműsor folytatásában jöjjön Márti üzenete. Sziasztok, Ancsa barátnőmnek küldöm a Destiny's Child Same Name című dalát, és üzenem, holnap én fizettem a kávét. Hú, ez egy jó deal. Oké, már is jön a dal. Zsófi pedig Marcinak szeretné küldeni a One Republic I Ain't Worried című dalát.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Destiny's Child minden dalát nagyon szerettem annak idején. Ez volt a Say My Name itt a Sláger FM-en is. Ez még a kívánság műsor, ebben az órában még tudom teljesíteni a kéréseket. 0630303095-8. Ez az SMS és telefonszámunk. És fesztiválozunk egy kicsit, mert ez a hétvége elkényeztet bennünket. Gyakorlatilag bármerre is indulunk, mindenhol találunk valamilyen fesztivált. Például Óbudán szombaton rendezik majd meg a Kiscelli Festet, ahol koncertek, gyerekelőadás, workshopok és egésznapos családi programok várják majd a látogatókat. A Kiscelli utcán és a parkban párhuzamosan több helyszínen zajlanak majd az események. A nagy színpadon délutántól estig különböző zenei produkciók követik majd egymást, míg a gyerekelőadásokat a BMZ színpadon láthatjuk majd, az Arborétumban pedig lesz handpan koncert, sőt élőzenés, jóga foglalkozás is. A Lugasban arcfestés, kincskereső játék, interaktív hangszeres vetélkedő vár a gyerkőcökre is, hát persze a régebb óta gyerkőcökre is, szóval ez egy nagyon-nagyon pazar családi nap lehet. Irány hát a Kiscelli Fest szombaton Óbudán, itt a Sláger FM-en pedig irány az SMS kezelőnk. Nézzük a befutott üzeneteket. Hello Kata, Bea vagyok, és az osztályomnak üzenem, hogy már nagyon várom, hogy találkozzunk, és küldöm nekik Freddie Payne & Glory című dalát, hogy alaposan el tudják síratni a nyarat. Oké, már is érkezik a dal. És itt van Gábor üzenete. Sziasztok, holnap indulunk a feleségemmel nyaralni. Neki küldöm Phil Collins-tól a You Can't Hurry Love-ot, és üzenem, nagyon várom, hogy végre kettesben legyünk. Hát Gábor, tényleg a nyár legvégéig vártatok a nyaralással, érezzétek jól magatokat. Már is szól a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Freddy dala forgott, ez volt a Pain and Glory, és amikor a dal megjelent, akkor Freddy azt mondta, hogy szeretne készíteni ebből egy magyar nyelvű verziót, és ez azonban még várat magára egy kicsit, pedig kíváncsi lennék, hogy hogy szól ez a dal magyarul, és kíváncsi vagyok arra is, hogy önöknek mik a kedvenc dalai. 0630303958, írják meg, hogy mivel dobnák fel a kívánságműsort. Sziasztok, Attilának a szép mosolyáért, ami mindig felvidít, küldöm Shawn Mendestől a Venya Gunt, ezt Messi írta nekünk, a kívánsága már is teljesül, és légy játszátok le Harry Styles-tól az American Girls, ezt pedig Csilla írta, úgyhogy ezzel a

0: Már is mondom, mit ígérnek nekünk a következő napokra, ha meteorológusok. Nos, holnap tetőzik majd a hőség az előrejelzések szerint. Szombaton pedig jön egy gyengécske hidegfront, ami okozhat ugyan helyenként záporokat, de lehűlést nem várhatunk tőle. Holnap túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri majd egy kicsit a napsütést. Csapadék azonban nem várható. Ez jó hír azoknak, akik autót szeretnének mosni, és nem lesz sáros eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig térségünkben 31-32 fok körül alakul majd. A szombati hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, de nem ezeké lesz a főszerep, hanem a napsütésé. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a Döbrentei téren, ami miatt az Erzsébet hídról a Hegyalja út és az Attila út felé haladóknak is sávlezárásra kell számítani, és persze arra, hogy torlódik a forgalom az Erzsébet hídon. A Rákóczi híd Budai híd főjében a Szerémi út felé a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, illetve a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út előtt a középső sávban is balesetben sérült járművek nehezítik a haladást. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, ezért a 14-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Figyeljenek erre is, és arra is, hogy az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt javítják a csatornát, ezért itt sávszűkület van, lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 19. kerületben pedig szintén csatornát javítanak a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és lezárták a félútpályát a Fischer István utcában is az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

önöket a kedvenc dalaikkal, hiszen ez a kívánság műsor, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Esztergom pedig a nyár utolsó hétvégéjét szeretné elkényeztetni, helyesebben szólva, a nyár utolsó hétvégéjén bennünket szeretne Esztergom elkényeztetni a Kaleidoszkóp Hegyfesztivállal, amely idén 3 napon át tölti meg programokkal Esztergom több helyszínét. Lesznek koncertek, bulik, de mellette családi programokkal, workshopokkal is készülnek, nem maradhat el a vásár, a filmvetítések, a színházi előadások, a slam poetrik, a panelbeszélgetések, sőt a képzőművészeti kiállítások is helyet kapnak a fesztiválon. A fellépők között többek között ott lesz az Anima Sound System, a Rutkai Bori Banda, és ott közben fényművészeti installációk is várják a látogatókat, úgyhogy nagyon pazar lesz ez a program. Hát irány ma estétől egészen szombat estig Esztergom. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kéréseket. Jött egy üzenet név nélkül, igazából minden nélkül, csak ennyi van benne, hogy Valmar éget a nap. Gondolom, ez azt jelenti, hogy ezt a dalt szeretné a titokzatos SMS író meghallgatni, már is érkezik. Hello, így a nyár végén multidézésként jöhetne egy aha szám, ezt pedig Tibi írta nekünk, úgyhogy a Take a Meet forgatom.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Michael Sembellódal, a Méniák itt a Sláger FM-en, és hamarosan jönnek a friss információk, hiszen végére értünk a kívánság műsornak, már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez pedig Henitől érkezett. Sziasztok, a kis kuktáimnak léci játsszátok le a Hurrikán című számot Majkáéktól. Gáspár Lacival és Lotfi Begivel közösen készítette Majka ezt a dalt, úgyhogy ma ez lesz az utolsó dal a kívánság műsorban, én azonban még nem búcsúzom önöktől, a következő órát is együtt tölthetjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai jó kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
9: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
9: Velem, Mautner Zsófival.
10: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
10: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az év elejétől jelentős mértékben nő az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Újabb Kolotkó miniszoborral lett gazdagabb Budapest. 63 év után került elő egy hátizsák a tiroli Schulz-Starferner gletszeren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Január 1-től jelentős mértékben nő az öregségi nyugdíj legkisebb összege, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök Facebook oldalán tett bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadása után január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy a jelentős nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése 100 000-nek segíthet. A miniszterelnök továbbá utalta arra, hogy több más vállalásuk is volt a nyugdíjasokkal kapcsolatban, azok teljesítésének előkészítését is megkezdték. Augusztus 31-től a Magyar Állam veszi át a Battyányi Lajos Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az MCC feladatait, mondta Magyar Péter. A kormányfő szerint az érintett szervezetek a mostani formájukban nem működhetnek tovább, de más formában szabadon folytathatják a tevékenységüket állami pénz és állami vagyon nélkül. Gázömlés miatt délután leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál a Szobi vasúti fővonalon, közölte a MÁV Inform. A Kismaros-Szob szakaszon közlekedő vonatok késtek, a G70-es és Z70-es járatok csak a nyugati pályaudvar és Verőce között közlekedtek, a nemzetközi vonatok pedig várakozni kényszerültek. A lezárás a közúti és a volán közlekedést is érintette, a korlátozás azóta véget ért. Vízkészlet kímélő üzemmódra áll át szeptembertől a székesfehérvári Csitári kút az aszályhelyzet miatt. A Rózsaligetben működő forrás ezután minden nap hajnali 5 és este 11 óra között üzemel, éjszaka szünetel a vízkiemelés. A városgondnokság szerint a cél a kút hosszú távú fenntartható működésének biztosítása, nem pedig a vízhasználat korlátozása. A felülvizsgálat alapján a víztermelési hatékonyság továbbra is megfelelő, de az aszály miatt indokoltá vált a vízhozam és az üzemeltetés módosítása a Csitári kútnál. Kolotko Mihály új miniszobra a Szabadság híd Budai híd főénél idézi fel azt az időszakot, amikor a Dunáról hidroplánok szállították az utasokat Balatonra és Bécsbe. Az utolsó járat című alkotás nem véletlenül került a sziklákra, hiszen 1923 és 1926 között itt működött az Aeroexpress RT légiforgalmi hidroplán állomása. A korszak emlékét ma egy emléktábla is őrzi, Kolotko új szobra pedig a kikötő megszűnésének 100. évfordulójára készült, idézve Budapest kevéssé ismert légiközlekedési múltját. Egy hegyi vezető július 16-án egy hátizsákot talált 2955 méteres magasságban a tiroli Schulztal-Ferner gletszeren, amelyről később kiderült, hogy egy 86 éves bajor férfi felszerelése volt és 63 éve veszett el. A férfi 1963. augusztus 4-én egy gletszer szakadékba zuhant, hátizsákját pedig eldobta, hogy könnyebb legyen a mentés. A zsákban jégcsákány, fényképező, gép, síp és egy viharvert dokumentum mappa volt. A felszerelés az 1950-es és 60-as évekből származott. A rendőrség egy régi baleset lehetősége miatt adatgyűjtésbe kezdett, és sikerült azonosítani a tulajdonost. Az idős férfi elmondta, hogy barátai húzták ki a hasadékból. A hátizsákot augusztus 25-én a fiának adták át, mivel ő egészségi állapota miatt nem tudott Tirolba utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Bagosi Brothers Company dala, ha visszajövök, és nem tudom, hogy ezt énekelték-e a hamburgi Vidámpark látogatói, miután több órára egy körhintában ragadtak 30 méter magasan. A történetüket a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli mesélte el nekünk, és hát közben utána jártak annak is, hogy hogyan is végzik idehaza a műszaki vizsgálatokat, mi ennek az útja, módja. Figyeljenek csak!
1: Petra, te mit vársz egy nyaralástól, vagy hogy elmész szórakozni végre, amikor van időt kikapcsolni?
2: Hogy jól érezzem magam. Mondani?
1: Igen, és még mire vágytok? Igen.
2: Na mondd, mire
1: vágyom? Hát arra, hogy emlékezetes
2: az
1: legyen,
2: biztos,
1: ugye? Tehát, hogy elmész nyaralni, hogy ez legyen emlékezetes. Na, hát Hamburgban ezt az érzést ezt kimaxolta az a 23 ember, akik az ottani Vidámparkban közel 3 órán át lógtak 30 méteres magasságban egy meghibásodott körhintát. Lógtak, csüngtek, mint a karácsonyfadísz. Jöttek már a tűzoltók, és amikor a gép váratlanul magától újraindult, úgyhogy nem kellett őket leszedni onnan darúval, meg létrával, meg helikopterrel, meg nem tudom micsoda. Mondjuk nekem az jutott még eszembe, hogy kész szerencs, hogy nem akkor indult újra, amikor már a tűzoltók tudod, mennek föl létrával, és képzeld, akkor indul el a körhinta.
2: De én azt nem értem, Zoli, most voltunk, ugye ezt említettem a Family Parkban, ami tök szuper volt, nagyon jó élmény volt, mert hogy pörögtünk, forogtunk, de nem tudom elképzelni, hogy ott, hogyha leállt volna bármelyik ilyen kis jármű, akkor 3 órán keresztül hagyják, hogy fennmaradjanak rajta az ember. Tehát itt mi történt, hogy azt várták meg, hogy újrainduljon?
1: Hát próbáltak nyomkodni nyilván.
2: De 3 órán keresztül...
1: Jürgen, húzd ki a konnektorba, dugd vissza!
2: Na, nem jött Jürgen vagy József, hogy akkor leszedje őket valahogy? 3 óra? Hát ez nagyon hosszú idő. Most gondolj bele, 3 órán keresztül van valami olyan műszaki meghibásodás, bármilyen járműben, bármiben, és te ott vagy, és nem tudsz mit csinálni. Az nagyon, az rohadt sok, az olyan, mint hogyha eltelne 2 nap.
1: Szóval azt szoktam még nézni, például a liftekben, meg különféle helyeken, hogy amikor fura hangot ad ki, hogy tudod, van rajta ilyen matrica, hogy felülvizsgálat megvolt, hogy ezt hogy lehet például ellenőrizni. Tehát ez tudod, műszaki érdeklődésű vagyok, és mindig érdekelt, hogy állapítják meg, mit tudom én, akár egy ilyen körhintáról, mert ugye jó esetben azoknak is van engedélye, vagy tényleg akár egy liftről, vagy mozgó lépcsőről, hogy hát azzal minden rendben van. Gondoltuk, ennek utána kérdezünk, úgyhogy amit szerintem mindenki látott már ilyen eszközökön, matricát, hogy a TÜV Rheinland felülvizsgálta. Szóval itt van velünk a vonalban a TÜV Rheinland felvonó és emelőgép üzletág vezetője, Szalai Ildikó. Jó reggelt!
2: Jó
1: szia!
2: Reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na tessék, itt a fiú, Ildikó, átadom neked, aki roppant mód érdeklődik, hogy hogy működnek a liftes felülvizsgálatok.
1: De avatál, Ildikó, tehát hogy ez ilyen szemrevételezéssel történik, vagy miből áll egy ilyen felülvizsgálat, amikor azt mondják a szakemberek, hogy igen, ez a tök mindegy, micsoda, ez a műszaki berendezés, ez tök jó állapotban van, ez simán működik, használható.
3: Többféle szempontból kell megnézni egy berendezést, legyen az lift, mozgó lépcső, vagy ugye ebben az esetben a körhinta, hiszen biztonsági berendezésekkel van ellátva. Uh-huh. Ahogy mondtad, igen, szemrevételezéssel, de is. Tehát a szemrevételezésen kívül méréseket is végzünk, valamint teszteket is. Tehát azokat a biztonsági berendezésekre, amik a biztonságunkat szolgálják, ezeket nem elég csak ránézésre azt mondani, hogy rendben van, nincs rajta repedés, törés, kopás, hanem a működését folyamatosan tesztelni kell. A kijelölt szervezetek azok a lift érek korának függvényében évente 1-szer vagy évente 2-szer nézik meg ezeket a biztonsági berendezéseket, és tesztelik le őket, és jegyzőkönyvezik ezeknek az állapotát, felhívják az üzemeltetők figyelmét arra, hogy valamivel probléma van. A biztonsági berendezéseknél tulajdonképpen, ha valami nem működik, akkor ott a teszt során ez a berendezés leállításra is kerül. Tehát tovább a javításáig, cseréjéig ez nem maradhat üzemben.
2: Ildikó, engem roppant mód érdekelne, hogy hogy néz ki egy ilyen berendezés, mármint, hogy amivel vizsgáljátok azt, hogy minden rendben van-e. Tehát ez egy ilyen kézben elférő valami, és, vagy mi, és oda teszitek, vagy nem tudom. Tehát vagy van egy ilyen stetoszkóp, amivel meghallgatják a listét, vagy hogy néz ez ki, Ildikó?
1: Bármit mondhatsz, mert mint hallod, lövésünk
2: igen,
1: sincs róla.
2: Igen, fogalmunk sincs.
3: Nagyon szívesen meg fogjuk mutatni nektek.
2: Köszi.
3: A következő vizsgálatkor.
2: Jó.
3: Ott az irodaházatokban, ezt fel tudom ajánlani.
1: Jó, ja, nekünk is van tényleg liftünk, ott is ki vagytok ragasztva a kis nyolcszögletű tívmatrica.
3: Igen, utána néztem, mi vizsgáljuk, és hát idén már voltunk nálatok.
2: Figyelj, Ildikó, én képzeld, hogy pont ebben a liftbe ragadtam be egyszer, és az volt a legjobb az egészben, hogy a kedves kolléganünk annyira cuki volt, mert pont mentem lefelé, arra járt, hogy fel tudtam hívni, hogy addig beszélt hozzám, amíg ez nem oldódott meg. Csak mondom, hogy nekem így volt van, egy ilyen. Egyébként nem estem pánikba, azt hittem, hogy ez egy kellemetlenebb dolog, de nem volt semmi gáz. Gyorsan megoldódott.
3: Két dologra szeretnék itt akkor kitérni. Igen. Egy ugye a kérdésnek az első része, hogy ez hogy is történik valójában. Nem stetoszkóp, hanem tulajdonképpen ugyanaz a működési próbát végzünk rajta. Aha. Tehát kipróbáljuk a fogókészüléket, hogy működik-e, befog-e, megállítja a felvonón, ráengedjük ütközőre a fülkét, hogy megfelelő-e még az állapota, nem-e porózus, nem-e kell kicserélni, hogy ott megfelelően csillapítsa azt, hogyha esetleg ütközőre menne. Minden egyes biztonsági érzékelőt úgymond átbillentünk, hogy megszakítja a biztonsági áramkört, mert ha megszakítja, akkor jól működik, meg fog állni a berendezés, ha nem szakítja meg, akkor viszont le kell állítsuk, addig, amíg annak az érintkezőnek a cseréje ki nem történik. Tehát nem mehet ki tulajdonképpen a kezünk alól olyan berendezés, aminek bármilyen biztonsági érintkezője, vagy biztonsági alkatrésze működésképtelen.
1: Nem tökéletes. Aha, most engem az érdekel, emlékszem, akkor például a lisszaboni siklóbaleset volt, akkor a BKV-sokkal beszéltünk, és ők is nagyon szemléletesen elmagyarázták, hogy például a budavári siklónál is ugye az a sodrony, drót, acél sodrony, ami tartja a fülkéket föl le, hogy azokat is például szakító próbának vetik alá. De én meg, és bocsánat, ez megint egy nagyon laikus, vagyis hülye kérdés lesz talán, de hogy úgy képzelem, hogy oké, megnézzük, hogy ennek a liftnek a drótkötele, amit tartja, az elég erőse. Szakító próbának vetjük alá, tehát elkezdjük cibálni valami berendezéssel, akkor nem pont ez, és megállapítjuk, hogy rendben van, de közben meg túlterheltük, tehát lehet, hogy pont ez fogja tönkretenni, hogy majd két hét múlva viszont már nem lesz elég erős. Nem? Vagy...
3: Nem, a hála az égnek a lifteknél azért a egyre jobban, ahogy telik az idő, egyre jobban szigorodnak a szabványok, a követelmények, amiket teljesítenie kell egy berendezésnek, és a kötél szempontjából igazából az, amit szemrevételezéssel vizsgálunk például, hogy van-e benne pászmaszakadás, hogy ha már úgymond ki van szőrösödve, szúrja a kezünket, azok a pici kis pászmák, amikből ez a kötél össze van vonva, és elér egy megfelelő, hát sajnos nem megfelelő százalékot, akkor ott kötelet kell cserélni. Ja. Viszont a lifteket azt úgy tervezik meg, hogy kötél szám függvényébe legalább 10-szeres, de 12-szeres, 16-os túl biztosítással vannak megtervezve. Tehát normál esetben, hogyha ott nincsen kötélkopás, az a kötél az nem fog elszakadni.
1: Akkor amikor horrorfilmet nézel, jót nevetsz rajta, ha ilyeneket látsz, ugye?
3: Én abszolút jót szoktam mosolyogni, igen, tehát az, hogy zuhan végig az aknán a fülke, az már alapból azt jelenti, hogy ott semmilyen biztonsági berendezés nem működik, sem a kötélszakadás érintkező, sem a sebességhatároló, sem a fogókészülék. Azon is szoktam mosolyogni, hogy kinyitjuk az ajtót alulról, megfogva a két ajtólap között, és úgy mászunk ki. Na most ez is lehetetlen, mert az ajtón is biztonsági zár van. Tehát,
1: Tom Cruise komplett életművét gyalultad most le egy mondatban.
3: Hát nem csak az övét szerintem.
1: És még néhány a két, igen. Nagyon szépen köszönjük
2: szépen.
1: További jó munkát.
3: Köszönöm nektek.
1: Szervusz.
2: Szia.
3: Sziasztok!
0: Hát tényleg, szegény Tom Cruise, ezek után biztosan álmatlanul fog majd forgolódni. Önök viszont aludjanak nyugodtan, a liftjeink biztonságban vannak, holnap reggel pedig ébredjenek együtt ismét Podnem Petrával és Somogyi Zolival, akikkel szeptember 1-én még a tanévet is megnyitjuk majd. Most pedig Sipos F. Tamással ünnepeljük a nyarat, amíg tart, jön a buli van!

0: Dér Henning Dara szólt, ez volt az Ég veled, itt a Sláger FM-en. Én még nem búcsúzom önöktől, majd csak 9 előtt pár perccel, mert ma 9-ig rádiózhatunk együtt, akkor érkezik majd Peller Marian, és ismét jelentkezik a Lélekközösség, 10 órakor pedig Esmiller András érkezik. Ma a Slágerkult egyik vendége Kőrösi Éva, sport specifikus dietetikus táplálkozástudományi szakember lesz, aki 12 éve dolgozik azon, hogy a táplálkozás mögött valódi tudás, használható rendszer és hosszú távon működő döntések álljanak. Erről a küldetésről, illetve az érzelmi evésről és a gyerekek táplálkozási edukációjáról is beszélgetnek majd ma este Andrissal. Mi pedig már most belefülelünk az interjúba.
1: Hol tartunk mi most így? 2026 majdnem közepén, vagy már valamivel több is, mint a közepén. Tudatosságban, nyitottságban, meg úgy egyáltalán felfogásban.
2: Hát, fejlődünk azért. Ó, bőven.
1: Velünk, igen,
2: nem unatkozom. Mindig vannak új kihívások, azért nagyon sokan lépnek a tudatosság útjára, meg ugye egyre többen szeretnének tényleg úgy táplálkozni, amit az életük megkíván, vagy a céljaik, tehát, hogy ez egy ilyen örök kifogyhatatlan. Inkább az a kérdés, hogy milyen tévutakra tévednek, mielőtt esetleg megtalálják azt, ami tényleg egy tudományos alapokkal bíró táplálkozás, ami tényleg nem kizsigerelni, vagy a pénztárcájukat kiüríteni akarja, hanem ténylegesen tud segíteni.
1: De milyen problémákkal fordulnak hozzád általában? Tudom, hogy mindenfajta titoktartással rendelkezel, és nem is a titkok mélyére akarok ásni. A leg...
2: Alapvetőbb.
1: Ami miatt kisiklik valaki.
2: Mindig szoktam mondani egy érdekességként, vagy sokszor meg szoktam kérdezni, hogyha elmegyünk egy esküvőre, vagy bármilyen eseményre, és hogyha úgy megyünk haza, hogy milyen jó volt a kaja, hogy akkor mi az, amit a magyar ember mindig mond, hogy jellemzi, hogy miért volt jó a kaja.
1: És
2: van egy olyan szó, ami most lehet, hogy nagyon sok hallgatónak nem jut eszébe, de hogy így mindenki ilyen heurékát kap tőle, hogy azt mondja a magyar, hogy bőséges volt az étel, hogy volt, milyen bőséges volt.
1: És akkor elégedett.
2: És akkor boldog. Tehát olyat még nem hallottam magyartól, hogy egy volt, de az annyira jó volt, vagy hogy keveset kaptunk, de az finom volt, és de jó volt. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen telhetetlen, folyamatosan nagy mennyiségű ételt akarunk fogyasztani, tehát egy ilyen kontrollálhatatlan éhség az étel iránt egyébként. Ez a svédasztalos helyeken szokott a legjobban meglátszódni, hogyha magyarok ott vannak, tényleg, tehát mindenki ilyen óriás pupos tányérokkal távozik, majd utána felét dobjuk ki. És ez a kontroll nélküliség okozza szerintem az egyik legnagyobb problémánkat, hogy képtelenek vagyunk balanszban étkezve egy középúton maradni, amikor azt mondjuk, hogy sok mindent lehet, mert ugye a dietetika azt mondja, hogy minden belefér, csak nem mindegy, hogy mikor, milyen mennyiségben, azért hányszor ismételjük ezeket a köröket, tehát hogy nagyon sokszor ugye kollégákkal is beszéljük a tanácsadások során, hogy dolgozik egy dietetikus, a mi fejünkben vannak fekete-fehéren igen-nem élelmiszerek, vagy ételek, vagy attól függ, hogy mi ugye a cél, és van egy szürke zóna, ami így hangzik, hogy de, ha, akkor, talán kicsit, de hogy az a gond, hogy amikor ugye ezt átadjuk egy átlagembernek, egész egyszerűen lehetetlenség rövid időn belül olyan tudást, vagy olyan mentalitást átadni, hogy a szürke zónát érzékeljék az emberek, és azért például nagyon szigorúan tiltólistákkal dolgozunk. Igen, nem, mert a szürke zónát nem tudja kezelni a laikus egy darabig. Aztán ebben lehet előre lépni, de hogy ez évek munkája.
1: Fú, nem irigyellek, főleg, ha kifogsz egy ilyen macerás pasas, mint mondjuk, amilyen én vagyok. Aki még szeretek is enni. Meg szeretem az ízeket, meg a szörpikéket, meg mindent. Amit...
2: Igen, én ezt a gurméknak hívom, akik nagyon szeretnek enni, ez úgy szokott kinézni, hogy mondjuk tegyük fel csak egy leghétköznapi reggelt, hogy elkezdik az emberek reggeli kávé, eltelik 2 nap, és visszahív a gurmé, hogy figyelj, már arra gondoltam, hogy lehetne ilyen pisztácia öntetet tenni a kávéba, meg a tejszínhab, és így nem, azt beszéltük, hogy nem, és eltelik még 2 nap, és akkor arra gondoltam, hogy ide kis mandulát tennék, meg balzsamecetet, és így nem.
1: Témánál vagyunk, akkor ebbe kérlek, segíts.
2: Beletrafáltam.
1: Hát igen, hogy nekem ez az egyik, tehát itt, ha most kimegyünk a stúdióban, majd megmutatom neked, hogy én miket vagyok képes össze-vissza beleöntögetni, hogy legyen íze. A kis... nem is szirupnak hívják, mi ezek a rumaroma, meg ezeket az elképesztő őrületeket. Például port tehetek bele? Kávéport, vagy nevezzük komplettának, mert talán jobban tudják.
2: Alapvetően a kompletta az ugye a tejnek a úgymond, szárításával, a dehidrációjával lesz ugye az a tejpor. Alapvetően abban semmi olyan nem kellene, hogy legyen, ami mondjuk tegyük fel, fontos az, hogy mi a cél. Tehát egy fogyókúra cél mondjuk, tételezzük fel legtöbb embernek ez. Alapvetően a komplettával ilyen szempontból nem lesz probléma.
1: Végre valaki, aki felment.
2: Azzal van a legkevesebb probléma. A mindenféle ízesített kávékkal, akár ha bemegyünk egy ilyen nagyon sokunk számára ismert, most nem mondok márkákat, kávéházakba, és akkor van a karamellszirupos, meg az ilyen-olyan ízesítésű, ezekkel viszont már olyan energiatartalom társul, illetve hogyha így pont a kávéba trafáltunk bele, az még a nagyon becsapós egy fogyókúrában, hogy mondjuk tételezzük fel, én napi 3 vagy 4 kávét iszom most így teoretikusan, amivel csak tegyük fel 1 deci tejet tennék, vagy akkor a komplettából az megvan, hogy akkor mekkora hány táskanának felel meg. 1 deci tej az 62 kilokalória, na most 4 kávénál ez 4×62 kilokalória, ami azt jelenti, hogy durván ugye egy 300 kilokalóriát én bőven kipipálok a napomból csak üres kávéval, tehát ez csak 1 deci tejjel, nem került bele cukor, méz, semmi egyéb, tehát hogy a folyadékkal nagyon könnyű egyébként elúszni, mert ugye nincsen telítőértéke, tehát egy fél liter üdítőt azt le lehet húzni 2 másodperc alatt, és óriási energiaértéke van neki.
0: A teljes beszélgetést is érdemes lesz végighallgatni 10 óra után, mindenképpen tartsanak velünk akkor is. Most pedig a New Level Empire újdonságával megyünk tovább, jön a Valami legyen.

0: Ez a Sláger FM és benne Závodi Gábor dala szólt, ez volt a Táska Rádió, és önök a Sláger estét hallgatják, én pedig Kiskata vagyok, és holnap reggel 9-kor ismét jelentkezik majd a Sláger reggel, Pordán Petrával és Somogyi Zolival, akik ma is szóval tartottak bennünket kora reggel, hallgatóinkat pedig arról is kifaggatták, hogy fordult-e már elő velük olyan, hogy alaptalanul meggyanúsították őket.
1: Kérdeztük, kit mivel vádoltak meg. Flórát például a gimiben puskázással, és ez még önmagában azt írja, nem lett volna akkora baj, de kapcsiból egyest kapott, mert pont ugyanazt a hibát követte, pont úgy, mint a padszomszédja, és ezen annyira felúszta magát a tanára, hogy nem finomkodott. Aztán Flóra levezette a feladatot immár helyesen a táblánál, és minden vissza.
2: Aj, szegény! Az a baj, hogy a hallgatóink kommentelőink üzenetéből úgy tűnik, hogy nagyon sok mindenkit vádoltak már lopással, de talán Olivia üzenete a legdurvább. Sziasztok! Szintén lopással, és egy éjszakát a fogdában ültem, amíg a sértettet behozták a szembesítésre, aki elmondta, hogy nem tudja, hogy ki volt az elkövető, neki csak egy barátja mondta, hogy én lehettem. Borzalmas élmény volt a fogdán és a szembesítésen is, úgy kezeltek, mint egy bűnözőt. Természetesen a végén beigazolódott, hogy nem én voltam, amíg élek, nem felejtem el.
1: Ez az úgy kezdetek hát várjál? Hol van? Itt van, Andi írja. Én már attól kikészülök, amikor a boltban a biztonsági őr rám tapad, igaza és
2: van.
1: Követ minden polchoz, mintha valami bolti szarka lennék. Tudom, hogy ez a dolga, de vagy csinálja diszkréten, vagy ha nagyon gyanús vagyok valamiért, nézzem bele a táskámba kifelé menet. De az, hogy én minden percben potenciális tolvajnak érezzem magam, nagyon feszélyez, volt már, hogy emiatt inkább kijöttem és nem is vásároltam.
2: Teljesen egyetértek vele.
1: Igen, így már én is. Tehát, hogy de nem, hogy érzed magad.
2: De azaz, és mész, felmegy a pumpa, igen.
1: És már nem merem levenni a polcról, hogy megnézzem, mert érzem a hátamon a szúros tekintetét a fogmegnek. Aztán, és megint lopás, vagy mindig lopás. Sziasztok, a közös képviselő a hátam mögött szédítette a szomszédaimat azzal, hogy vélhetőleg nálam lehet az a csomag, amit a futár a bejárat mellett hagyott. Én lakom a legközelebb a bejárathoz, tehát nyilván én nyúltam le. Értitek? Na, hát kiderült, hogy a futár a szomszéd lépcsőházba tette véletlenül a csomagot. A közös képviselőt azóta egyébként lecseréltük, csak nem tőlem származott a javaslat.
2: György azt írja Facebookon, sziasztok, gyerekként iskolában osztálynapló megrongálásával rendőrségi ügy is lett belőle, és kiderült, hogy semmi közöm nem volt hozzá.
1: Aha.
2: Szegényem. Itt van velünk Steig is, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Veled mi történt?
3: Hát én még szakközepes koromban nem tudom, hogy vagy elhagytam, vagy ellopták az irataimat, de ugye eltűntek, és én ezt szerencsére be is jelentettem a rendőrségen, és mindenhol, ahol kellett, és utána 2-3 hónap múlva kaptam a hivatalos felszólítást, hogy az általam kikölcsönzött CD-lemezeket haladéktalanul vigyem vissza, mert különben feljelentést.
2: Az jó!
1: Valaki visszajött.
3: És mivel hogy volt róla papírom, hogy én bejelentettem az eltűnést a papíraimnak, így ezzel tudtam igazolni, hogy ez már utána történt, és hogy valószínűleg nem én voltam.
2: Ez milyen bájos azért, nem? Elviszik az irataidat, és még utána te fizessél valamit. Mondjuk te szerencsés helyzetben voltál, de nem mindenki jár el ilyen jól, ilyen helyzetekben sem.
3: Valószínű, igen.
2: Sajnos. Köszi, Steig! Szia!
3: Köszi, sziasztok!
0: Nagyon rossz érzés, amikor az embert alaptalanul érik vádak, pedig sajnos ez egy viszonylag gyakran előforduló dolog. Remélem, hogy az is gyakran előfordul önökkel, hogy együtt indítják a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival. Ők minden reggel szállítják a jobbnál jobb ébresztő muzsikákat, és persze egy izgalmas kis játékot, a hablatyot, amelyben azt kell kitalálnunk, hogy mit énekel Cilla. A játék holnap is jelentkezik, mint ahogy Petra és Zoli is. Csatlakozzanak hozzájuk önök is 6 órától, hozzánk pedig már is csatlakozik Wolf Kati, jön a Szerelemért múlsz.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és én már meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, hiszen mindjárt 9 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy érkezik a hírek után Peller Marian, indul a Lélekközösség, utána a Slágerkult Esmiller Andrással, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Holnap is találkozunk, délelőtt 9-kor jövök és váltom majd le a reggeli csapatot, bízom benne, hogy találkozunk. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra. Volt egy

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A miniszterelnök szerint új korszak kezdődik a vízügyi és energetikai alkalmazkodásban. Menesztették a Budapest Józsefi utcai kórház és a Honvéd kórház főigazgatóját is. Csákány Doroszlón már a karácsonyra készülnek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Erről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Azt mondta, hogy ősszel a parlament elé terjesztik az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, valamint felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket, amelyeket szükség esetén bővítenek. A kormányfő közölte, hogy áttekintik azokat a beruházásokat is, amelyeknek már évekkel korábban el kellett volna indulniuk, és vizsgálják, miért nem valósultak meg. A paksi munkálatok kapcsán köszönetet mondott a beruházásban résztvevőknek. Unger Anna Rózát az ELTE társadalomtudományi karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelölik, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Menesztették a 13. kerületi Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház igazgatóját, értesült a Blikk egyben fentes informátorra hivatkozva. Az Országos Kórházi Főigazgatóság csütörtöki közleménye szerint leváltották a Budapest Józsefi utcai kórház vezetőjét, Ficer Andrát is. A döntés okát nem közölték. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba látja el, ő jelenleg a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. A Józsefi utcai kórház végleg vezetésére hamarosan pályázatot írnak ki. Az elmúlt időszakban vezetőcserék történtek a Délpesti Centrum Kórházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktató kórházban, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház és rendelőintézetben, valamint a Zala megyei Szent Rafael kórházban is. Szerdán egy beteg halálával végződő eset miatt azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, Tóth Árpád, a 60-i Albert Schweitzer kórház rendelőintézet főigazgatóját. Péntektől a 3-as, a 62-es és a 62 aljelű villamos is megáll a Kincsem lakóparknál. Az új megálló a 10. kerületben a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél létesült. A közlekedési központ szerint egyre többen költöznek az új lakónegyedbe, ezért az új megállóval egyszerűbbé válik a környék villamos kapcsolata Budapest más részeivel. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban hunyt el. Csákány Doroszlón már épül a karácsonyi meseház. Idén 200 méteres mesejárattal és összesen 3500 négyzetméteres varázslatos birodalommal várják majd az érdeklődőket a Vasvár megyei településen. Napról napra közelebb kerülnek ahhoz, hogy megnyíljanak az ünnepi látványosság kapui, de szeptember elején egy nagy meglepetést is bejelentenek a szervezők. Egy spanyol város viszont még Csákány Doroszlót is megelőzte a készülődésben. A galíciai Vigóban a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. A korábbi évek túlszárnyalva idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt tesznek ki, több ezer fát díszítenek fel, és 1500 világító boltívet állítanak fel, hogy a 300 ezer lakosú tengerparti városban novemberben felkapcsolhassák az ünnepi fényeket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal. Egy igen különleges vendégem van, aki a közösségi média felületeken már nagyon ismert, főleg 94-es nagymamája karakterén keresztül. Jaj, Emíliaként talán még többen ismerik, de Goldberg Emíliát köszöntöm nagyon nagy szeretettel. Hello, köszönöm, hogy jöttél.
3: Hát szárbusz, te anyám.
2: Jaj, de jó.
3: Együttél.
2: És tudnád az egészet, ugye? Tehát az egész beszélgetést ebben a stílusban. De nem várok el tőled, ilyet meg szerintem a hallgatók sem.
3: Abszolút.
2: Inkább csak arról kezdjünk arra. Először is ugye még ráadásul eldíjat is kaptál idén, mint az év content kreátora, amihez egyébként szívből gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Mióta csinálod ezt a karaktert és a közösségi oldaladat?
3: Hát körülbelül 2 éve kezdtem, akkor még csak próbálkozásaim voltak, aztán egy Minden Szentek közeli videóval berobbant így a nagymama karaktere.
2: Kilőtt az űrbe, ugye?
3: igen. És azóta határa csillagos ég.
2: Azt mondd el, hogy mi volt az a pillanat, amikor először felvetted magad így, mint a nagyanyád?
3: Nagyon elkeseredett voltam, tehát az életem egyéb területein nagyon nehéz, ugye a filmezés egy eléggé nehezített pálya mostanában.
2: Igen, és forgatókönyvíró is vagy, írással rendező, is foglalkozol, és rendezéssel is. Igen. És valóban azért az elmúlt évek, évtizedek azért elég komoly kihívást jelentettek a függetleneknek.
3: Igen. Ebben a szakmában érvényesülni, és úgy elfáradtam ebben a rengeteg nehézségben, ugye közben készítettem az első nagyjátékfilmemet, ami azóta, hál' Istennek, el is készült, és nekem a férjem mindig mondta otthon, hogy most már elég a kádban hülyéskedéssel, most már csináljak ezzel valamit, mert ez nem lehet, hogy ezt csak mi látjuk, halljuk itthon.
2: Mert látta a gyöngy szemet, ugye? Látta, hogy ez egy kincs?
3: Igen. Én meg úgy voltam vele, hogy de hogy hát ez mindenkinek menne, vagy ilyesmi,
2: de milyen izgalmas ez, hogy mennyire kell egy olyan vagy társ, vagy barát, valaki, aki észreveszi azt, hogy mi van bennünk valójában, nem is tovább tud lendíteni a kis hitűségünkön is akár, kis árnyékunkon.
3: Persze, nagyon fontos, hogy olyan környezet, ilyen értelemben nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem egy nagyon szerető családom van, akik mindenben támogatnak, és folyamatosan az ötleteket, meg úgy egyáltalán ezzel kapcsolatos akár bürokratikus teendőket segítik, csinálják velem, szóval, hogy így ilyen értelemben nagyon jó.
2: Megütötte a filmet a kád. Tehát a kádban hoztad általában ezt a karaktert?
3: Igen, a mai napig is így van az új videókat. Tehát a zuhany alatt találom ki.
2: És komolyan, de jó!
3: Igen, így.
2: És ezt megcsináltad az első felvételt, volt bármi reményed ezzel kapcsolatban? Vagy?
3: Semmi. Tehát, hogy TikTokra csináltam, hogy a gyerekemnek a anyukatársak, meg a különböző szakmai kollégák ne ismerjenek fel, mert...
2: Úristen, de jó, értem. Hiszen ott más a közönség, igen.
3: Igen, TikTok, úgy voltam, hogy ők úgyse TikTokoznak.
2: Persze.
3: És iszonyatosan megtanultam használni a TikTokot, meg nagyon megszerettem, és akkor aztán szép lassan elkezdődött ez, hogy akkor ebből legyen egy egész estés előadás, akkor ennek kapcsán így elkezdtem szép átcsordogálni ugye Instagramra, ott aztán már tényleg nem tudtam elbújni, de akkor úgy voltam vele, hogy jaj, Facebookra nem, tehát hogyha TikTokon meg lesz az X000, és akkor az már mutatja, hogy ez nem egy gagyi hülyeség, akkor átmegyek Instagramra, amit soha nem használtam korábban, mert nem szerettem azt a platformot, mert úgy voltam vele, hogy fotózzuk le a kávénkat,
2: életérzésre
3: nem az én világom, de akkor átmentem Instagramra, akkor ott is meg lett az X000, na mondom, jó, akkor Facebookra is rendben van most már akkor.
2: De mi volt a vágy, vagy az a határvonal?
3: Fú, nem tudom.
2: Már nem emlékszem pontosan?
3: Nem olyan jó. Nagyon extrém nagy szám, inkább csak az, hogy akkor lássák az emberek, hogy ennek van közönsége, vagy hogy ezt szeretik, és nem az van, hogy ez egy nagyon vékony jég egyébként, tehát alapvetően egy jó hogy mondjam, szórakoztató műsorban, vagy akármilyen egyébként filmben is, ugye az egy ilyen örök titok, hogy a mindenki számára legyen egy üzenet, vagy legyen egy olyan érzés, amitől a magáénak érzi, és valakinek ez csak egy paródia, valakinek meg egy komplett pszichológiai látlelet, valakinek nosztalgia, szóval igen, nagyon sok minden.
2: Sokféleképpen kötődhetnek hozzá, vagy kapcsolódhatnak hozzá.
3: Hogy azt nekem el kellett tudni fogadni, vagy hogy mondjam, én örülök, hogyha mindenki talál ebben magának valót, és noha ugye ez az egész budapestiségem, ami ugye most már évtizedek óta fennáll. Ez egy ilyen, nem egy ilyen behúzott kézifék, hogy jaj, ki nevetnek, jaj, mit gondolnak, jaj, ez valami, nem tudom, esetleg úgy tűnhet, hogy nem elég, nem tudom, magas, kulturális produktum, és akkor ezek az összes ilyen, nem tudom, beidegződéseket, ezeket is szép lassan le kell
2: tűzni. A kultúrsznobériát olyan értelemben, igen, ami az esetben a művészvilágban valóban jelen van, és körbeveszi az embert.
3: Igen, és
2: érvényesülni szeretne.
3: Én nekem ez a folyamat egy borzasztó felszabadító érzés volt, hogy, hogy el tudtam szakadni ettől a saját magam grált a
2: korláttól gyakorlatilag, hogy ezt le tudtad küzdeni. Mesélj egy kicsit a nagymamáról, vagy erről a karakterről, ez szó szerint ilyen? Tehát a
3: hát
2: fordulatokat...
3: rosszabb.
2: Ugye az, hogy rosszabb, nem csodálatos természetesen. És innen is öleljük a 94 éves nagyit.
3: Igen.
2: De hogy csodálatos. Tehát annyira ízes az egész, a legjobb fajta, a legjobb módon.
3: Igen, abszolút tető, egy Zala megyei kisfaluban él, jelenleg is önfeltartó életet.
2: Óriási.
3: Három szociális gondozó felváltva jár hozzá így hétközben, mert hogy nem bírják ki.
2: Egy nem bírja bevállalni.
3: Tehát, hogy az az érdekes, hogy tényleg én úgy kezdtem el, hogy én azt gondoltam, hogy ez valami olyan negyedi dolog, ami csak a mi családunkban létezik, hogy ezért nehezebb természetű nagyszülőkkel, mert egyébként a másik nagymamám se piskóta, szóval, hogy ez csak így dobta a gép, de hát aztán ugye úgy is tettem fel az első videót, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és tényleg azóta is minden nap kapok üzeneteket ezzel kapcsolatban, hogy az én nagymamám is pont ilyen volt, az én nagymamám is ugyanezt mondta, ugyanígy épült fel a személyisége, szóval nagyon jó érzés nekem erre így ráébredni, hogy ez szerintem egy egész ilyen országos, mert tényleg Szegedtől Szolnokon át, Sopronig, mindenhol ugyanezek a nagyszülői mintázatok, és ez nagyon sokat számít szerintem így a mai 40-es, 50-es emberek számára biztos, hogy meghatározó.
2: Már csak azért is, mert ugye adtak egyfajta mintát, amitől vagy elrugaszkodunk, vagy beépítünk bizonyos dolgokat az életünkbe, szóval itt a generációs különbségek, vagy összefonódások, vagy tükörtartás oda-vissza, ez is egy nagyon-nagyon izgalmas kérdéskör. És ha jól gondolom, akkor te magad is gondolkodtál ezen, vagy tartott valamiféle tükröt neked, akár a nagymamád, vagy akár bármelyik felmenő rokon.
3: Persze.
2: Ezzel kapcsolatban, vagy az önismeretedben?
3: Abszolút. Én 30-as éveim elején elkezdtem ugye az önismerettel foglalkozni, előtte egy pszichológiát tanultam, szóval így...
2: Igen, ez sem állt távol.
3: De hogy valahogy nyilván ez az egymásra rétegződés, ez egy érdekes megfigyelés, meg ez egy dolgozni való dolog. Szóval én mindig azt szoktam mondani, mert bizony van olyan is, hogy megírják a személyes történetüket, hogy sose tudták ezt a nagymamájukat szeretni például, hogy ő látja, hogy milyen sokan nevetnek a videókon, de ő elsírta magát, mert hogy őt mennyire bántotta ez, és hogy őt hogy megviselték ezek a bizonyos toxikus mondatok. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog, hogy először sírni kell, és utána nevetni.
2: De jó,
3: szóval, hogy először el kell ezeket a dolgokat gyászolni, meg egy kicsit meg kell dolgozni, és akkor utána már...
2: Te hogy látod, a mi generációnk is ennyire egyivású, mint a nagy szülők generációja, akik ennyire hasonlóak, olyan, mintha belettek volna törve, vagy bizonyos, tudod, olyan hatások, olyan traumák, olyan mondatokat kaptak ők is, amitől ezek ezeket a verkliket tekerik, és így tudtak túlélni, vagy így tudtak jelen lenni gyakorlatilag az életükben. Mi is ilyenek vagyunk? Mi is nagyon valamilyenek vagyunk?
3: Szerintem igen.
4: Ugye?
3: Igen, kezdünk valamilyenek lenni. Na, a stand-upomban el szoktam mondani, hogy azért 40 fölött, aki nem érzi, hogy kezd hasonlítani az öreg anyjára.
4: Ott baj van?
3: Igen, de ezek a folyamatok azért valamennyire szerintem nagyon adottak, tehát az egész társadalom nagyjából ugyanazokat a dolgokat játsza, nyilván más-más hátterekkel, de a hatások nagyon hasonlóak, és talán így a megküzdés is.
2: Ami nekem nagyon tetszik a mi generációnkban, vagy ebben a korosztályban, aki most éppen felnőtt, hogy próbálunk ránézni kívülről. De szerintem a nagyszülőknél ez az opció még föl sem merült. Tehát ha azt mondanád a nagymamának, hogy mama, ezek toxikus volt olyan valaha, hogy te megpróbáltad szembesíteni a nagymamádat azzal, hogy ez nem biztos, hogy szerencsés gondolkodás.
3: Hát... most például a legutóbbi esetet elmesélem, tavasszal volt, 12 előtt 10 perccel kitalált a nagymamám, hogy akkor menjek el a délbe bezáró ilyen gazdaboltba, és vegyek a vetnivaló borsot, és majd azt ültessem el körülbelül egy más követő 5 percen belül, és akkor menjél már, siessé, bezár a bolt. Elmentem, megvettem, hazajöttem, majd leültem volna ugye meginni egy kávét a kettő között, de hogy nem lesz ő kész, de gyorsan csinál, de mint egy rabszolga hajcsár, ugye? Pacsai Leonciónak szoktuk
4: úristen, de jó! Hívni. A Fiza urából, úristen, igen.
3: Igen. És aztán nekiálltam borsót vetni, ez egy ilyen kis konyhakert a ház mellett, és csak egy tanga papucs volt nálam, ami mindig beragadt a földbe. Persze. És akkor ezt én így levetettem oda, mellém raktam, és akkor hát mezítlen vetettem a borsót. Na most a nagymamám beállt a konyhaablakba, és közölte, hogy hát borzasztó, mit csinálsz, nem bírom nézni, hát mit csinálsz, te szerencsétlen, hát gyere onnan, hát mit vetettél, te, te boldog Isten, igen, rossz lesz, nem kell ki, ez kuka. És akkor megálltam, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, itt vetem a borsót, tehát hogy így nem lehet viselkedni valakivel, tehát hogy a hagyd abba, mert így nem fogom megcsinálni. És nem hitt el, és abba hagytam, és két sor borsó lett elvetve idén.
4: Gratulálok! A hányhoz képest? 10?
3: Hát
4: vagy nem
3: igen,
4: tudom,
3: és akkor utána következő hétvégén mentem, láttam, hogy még el van vetve 6 sor borsó. Hát ugye nyilván ő elvetette nyilván. És aztán kikeltek a borsok, és egyszer csak így megállt előttem a konyhaablakba, azt mondja, bezzeg a te borsod, szebb lett.
4: Jó, Istenem!
2: Büszke vagyok rá, biztos azért van, mert mezítláb vetette kényszer alatt.
4: De hogy még kikéri magának, tudod?
3: Igen, mondom, ez a dicséret maximumon igen, állunk, igen, és, igen. És azért néha oda szoktam mondani, hogy amikor már tényleg azt érzem, hogy én így nem tudok létezni. Szóval nem is miatta, mert ő már egy olyan felület lelkileg, aki nem tud ezekkel igen. a dolgokkal, de magam miatt, tehát hogy én nem...
2: Ez a te fejlődésed már, de izgalmas, tényleg. Na, innen folytatjuk már is a beszélgetést.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Goldberg Emília, azaz, jaj, Emília, és imádom, ahogy a nagyanyádról mesélsz, meg közben arról, hogy tulajdonképpen már a saját önismereti utadat járod, persze már jó ideje, hisz pszichológiával is foglalkozol, forgatókönyvírással, rendezéssel, de hogy micsoda gyönyörű tükröt tudnak tartani nekünk a minket megelőző generációk. Na most ehhez képest, ha minden igaz, akkor van egy gyönyörűséges lányod, egy 12 éves, bocsánat, lassan 13 éves nagy lányod, aki kikérni magának, hogy 12-nek merészelem nevezni. Van-e abban már tudatosság a részedről, de ez egy áll kérdés, mert azt gondolom, hogy van, hogy bizonyos mondatokat nem, vagy tetten érted-e magad adott esetben, hogy kiszólt belőled bármely felmenőd, és valahogy azt helyrehozni, vagy átpofozni, persze, vagy átkeretezni. Szerintem ez mindannyiunk, nem is tudom, élménye a mostani generációi biztosan.
1: Hát ez szerintem egy óriási pszichés teher is a mostani fiatalabb szülőknek. Tehát mondjuk még az anyukám generációja, tehát a nagymamám és a köztem lévő generációnak talán csak így a fizikai szükségletek szint volt az, hogy na jó, én akkor többet akarok adni a gyerekemnek ennél, vagy én mondjuk nem iszom, nem üvöltözök, nem? Tehát hogy a nagyon látványos, és egyébként ez is egy nagyon nagy munka, meg nyilván így a jéghegynek egy tetemes része, de hogy így a lelki folyamatokra szerintem kevésbé tudtak koncentrálni, mert hogy olyan sok ledolgozni valója volt annak a, meg még van is annak a generációnak, úgyhogy szerintem a mai 30-as, 40-es korosztály az, aki úgy igazán megérkezett oda, hogy itt lelkileg is megállt kell parancsolni, vagy próbálunk úgy evickélni, hogy tényleg a csapból is a nem tudom milyen nevelési elvek, meg most már egy nem tudom almapürét nem lehet odaadni a gyereknek anélkül, hogy azt valami szakértő meg ne szakérteni. Szóval itt nem irigylem a mostani kisgyerekeseket sem, mert hogy ebbe felnőni, megjelent ugye ez az egész online világ, és hogy azzal is harcolni, meg még a hátunk mögött lévők mintáival is harcolni, szóval mint egy ilyen állandó idegfeszkó, egy ilyen stressz, hogy mi a túrót csináljak az életemmel, és hogy
0: oldod meg? Mert ugye a lányod is jelen van közösségi média felületen, de úgy, hogy nem őt magát, az arcát nem mutatjátok, ami azt gondolom, hogy nagyon bölcs döntés.
1: Ő nagyon szeretett volna csinálni magának egy csatornát, és nagyon kreatív gyerek, tehát a rajzai, az egész fotózásai, ezeket teljesen magától kezdte el, és annyira tetszenek egyébként nekem is, hogy én bátorítottam erre, tehát hogy arc nélkül, nyilván név nélkül, szóval, hogy ezekre így figyelve, és szerintem ő ebbe teljesen bele tudott helyezkedni, szóval ő maga sem akarja, azt hiszem, tehát én azért úgy érzem, hogy nem, ez nem egy ilyen erős kompromisszum
0: nem is. A részéről. Az nagyon izgalmas, hogy megtaláltad valahogy, vagy megtaláltátok együtt azt az utat, hogy nem a személyiségét akarod mindenáron, vagy a küllemét megmutatni is, hogy az mit ér, idézőjelbe téve, hiszen a közösségi média felületeken ők mennek a legnagyobbat sok esetben, hanem a kreativitását, a tehetségét.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fontos választóvonal, akár felnőtt tartalom
0: gyártóknál
1: is, mert hogy tele vagyunk ugye megmondó emberekkel, tele vagyunk olyanokkal, akik hát nem sokat mondanak, de azt nagyon. És nagyon-nagyon nehéz csendben maradni, meg nem mondani semmit egyébként,
0: ugyanúgy
1: mert hogy az algoritmus, persze mindenkinek, hát egy ilyen mamával az állt a mögött az emberek.
0: Hogy van lenne véleménye?
1: Az lenne fura, ha nem lett a véleménye mindenről.
0: Igen.
1: De hogy tényleg akkora a zaj, meg annyiféle. Egyébként van egy csomó jó is, tehát hogy ez most nyilván nem egy teljesen általánosított dolog. Én is követek véleményvezéreket, meg ilyesmi, csak nekem a saját személyiségemhez ez azt gondolom, hogy kevésbé passzol. Én is inkább valami kreatívat próbálok. Tehát az is kreatív, mert hogy az is egy borzasztó nehéz dolog minden nap.
0: Mindegyik feladat, hogy ne egy influencernek lenni, szerintem tényleg az egy tök nagy meló.
1: Igen, én is szoktam kapni influencer megkereséseket. A kedvencem az, hogy látom sok hajad van, úgyhogy itt egy csomó sampon, és mondd azt, hogy ettől nőtt meg.
0: Ezt mondtad?
1: Ne,
0: valahogy nem ezt nézem ki belőled, meg a nagymamából sem. Igen.
1: Szóval vannak ennek érdekes vetületei is, de alapvetően én is mindig próbálok azon agyalni, hogy hogyan tudom ezt a saját személyiségemhez így össze párosítani.
0: Igen, igen, ahhoz
1: online jelenlétet,
0: igen,
1: és hát egy gyereknek meg még nehezebb, szóval ez felnőttnek, gyereknek nagyon nehéz.
0: Igen, de azt gondolom, és megint csak tök ügyes vagy ebben, hogy vagy ügyesek vagytok akár, hogyha nyilván nem egyedül hoztad, vagy támogattad a lányodat abban, hanem a férjeddel együtt is, szóval, hogy ésszel csinálni, és hogy valami olyan úton, módon, ami nem commerce, és amit aztán bántani lehet, vagy könnyen bántani lehet. Tényleg, téged ért bármi, elért bármi negatív?
1: Soha.
0: Nem hát.
1: És én nem moderálom a
0: kommenteket.
1: Volt talán egy pár olyan, de ezt is így később vettem észre, hogy maga a TikTok csinál egy ilyen szűrést, tehát hogy így elrejti egyébként a user
0: olyan,
1: hogyha olyannak véli. De volt olyan, hogy nem is volt bántó, csak vicces, tehát hogy viccesen visszareagált valaki, és akkor a TikTok bántalmazásnak ítélte. Szóval, hogy engem nem ér ilyen jellegű bántás így a neten az
0: csodás.
1: És volt olyan, aki ilyen nagy gurú.
0: Mármint ilyen social felületes.
1: Social gurú, és nagy, tényleg nagy követettségű tartalomgyártó, hogy ó, hát majd várj egy évet, ó, hát majd, ha nem tudom, ennyi meg annyi követőd lesz, majd biztos fognak bántani.
0: Egy-egy beköszön, igen, becsúszik.
1: De engem olyan értelemben nem találtak be, hál' Istennek.
0: Valószínűleg a témád, a karakter, a minden olyan, mint egy ilyen védőburok. Nem, egy ilyen páncél a nagyanyád.
1: Igen. Akinek ilyen nagyanyja van, azt nehéz bántani, szóval.
0: Ez zseniális. Meg valószínűleg jót tesz az is, hogyha hab lenne, de nem lesz valószínűleg. Tehát én azt feltételezem, hogy nem lesz, mert ezzel tényleg szinte mindenki tud azonosulni azzal, amit csinálsz. Vagy így, vagy úgy. De ha lenne, akkor valószínűleg a pszichológiai tanulmányaid is segítenének, hogy ezt máshogy kezeld, vagy nem tudom, távol tud tartani magadtól, hogyha arról van szó.
1: Volt egy-kettő ilyen, mit tudom, idős pasas beszólt, de nem tudom, tehát több 10 000 komment van már, és akkor egy-kettő, hogy izé szörnyű, meg mi az a förtelem, meg mit tudom, Schmidt Mária, és akkor...
0: Jaj,
1: és annyira tetszett, hogy a stand-upomba beraktam, mert ugye általában a színpadon úgy áll az ember, hogy teljesen vakon
0: persze
1: van, és így nem lehet látni lefelé, igen, és igen, akkor felszoktam szólítani embereket az előadásba, és akkor így nézek így a semmibe, hogy te gyere fel, és így mindig szoktam mondani, mint a Schmidt Mária, hogy döntsétek el, kit nézek, és valaki álljon fel. Szóval...
0: Nem bántva természetesen senki, de ez nagyon...
1: Tehát, hogy... annyira találónak éreztem, és tök jó, tehát tényleg én is nagyon kancsal vagyok ráadásul.
0: De én nem is látlak annak.
1: Igen, meg kontaktlencsém van. Ötös, tehát, és tényleg cilinder, tehát hogy abszolút prima, tehát hogy neked volt ilyen, hogy izé húzzak el, meg nem tudom, tehát így egy-kettő, és akkor tényleg, de ezek nagyon ártatlanak, és akkor mit tudom, én így visszaértem, hogy napközben ne igyál, mert megmondalak a mamádnak. Kb. Ezek a szintek, de hogy tényleg én járok ugye falunapokra.
0: Igen?
1: Én...
0: Szereted őket?
1: Nagyon-nagyon, én falunap függő vagyok. Rengeteg igen, voltam most így a nyár folyamán, ezek közönség találkozók, tehát a nézők számára ingyenesek, és akkor egy ilyen kis humorcsokor van, a falu polgármesterei szoktak elhívni, és én ott gyűjtök élményeket, szoktam róla ilyen napi vlogokat csinálni, én imádom ezt a közeget, ez a következő filmes, könyves témám, úgyhogy én ezt imádom csinálni. Na most ott is azért megfordul egy-két arc, tényleg 3-4-2-re kell mennem, akkor 1:30-re már mindenki romon van, 45 fős faluban. Tehát, hogy...
0: Igazi karakterek, tudod? Tehát nem? Tehát, hogy gondolkodnod se kell.
1: Olyan oltások szoktak lenni. Én ezeket, mint az arany betűkkel beírom a not eszembe, amiket így kapok, mert tényleg ezeket el kell tenni, és használni. És
0: ez muníció, így van.
1: Stand-up-ba és beépíteni, mert ezeken nagyon jókat lehet röhögni. Úgyhogy...
0: Zseniális. Innen folytatjuk bár is.

0: Folytatódik a Lélek közösség, itt van velem Goldberg Emília. Jaj, Emília, zseniális, csodálatos a falunapok, szóval egyszerűen amiben fürdőzöl, és kiemeltél egy konkrét történetet, vagy legalábbis elkezdtél elmesélni, hogy meséld el, hogy miben volt, milyen élményekben volt részed, amiket ugye összegyűjtesz a kis aranyfüzetedben, mert később mindenre jó lehet.
1: Nagyon szerettem ezeket a falusi közösségi élményeket, mert az emberek egyébként szégyellik, én nekem az a tapasztalatom, hogy van egy rétege, aki neki ez ugyanúgy egy szégyelletes pont, mint akár korábban mondjuk az én életemben ez az erőteljes falusi háttér. Szóval, hogy az emberek tudják, hogy ez a mi kis falunk effekt, én csak úgy hívom, hogy kinevettik őket, és szóval, hogy nehéz ez a kenyér, de közben meg, amikor eljön ez a nap, mégis ez a falunap, tehát előtte így kezüket tördelve kérnek fel engem is, hogy eljönnél esetleg, bocsánat, tudjuk, hogy ezért, de hogy amikor meg ott van ez a konkrét nap, akkor meg mindenki nagyon felhőtlenül jól érzi magát, és tényleg azok a klasszikus sztereotípiák, a seggükön csúszó részek formákkal mind valóra válnak, és ezeket imádom így megfigyelni, feljegyzetelni, stb. És hát mindig van egy ilyen poéncsokrom ezeken az alkalmokon, és az egyik helyen, Márokföldön, 54 fős falu, elmeséltem azt a klasszikus esetet, hogy ilyenkor ugye Zalába, ha fellépek, nagymamámtól jövök, és a nagymamám mindig leszólja a szettjeimet, és be a nadrágba mész, miért ebbe mész, vegyél fel valamit a szekrényből, majd én adok te neked, ez igen rondja, meglássák, mekkora darab vagy.
0: Jó Isten!
1: És akkor hát mondta a polgármester azt, hogy érjek oda hamar, mert hát nagyon hamar berúgnak az emberek, én megpróbáltam ennek elegetteni, nem elég korán érkeztem. És azzal indult egy forma, megállt előtte, felkonferáltak, egyébként csodálatos környék, és csodálatos követőim próbáltak engem oda leszervezni, szóval tök nagy szeretettel vártak, meg minden, de hát azért volt egy pár. De légkívánosan az egyik megálltott, és tök jó tököm volt, ez jó, nagy ütöz. És akkor elmondtam ugye ezt a poénomat, meg minden, hogy mama állandóan a szettjeimet kritizálja, ezért próbáltam ugye figyelmen kívül hagyni, akkor még zöldfülű voltam, nem válaszoltam vissza, azóta már visszaválaszolok.
0: Persze, hogy visszaválaszolsz.
1: És akkor azt mondja nekem, azt mondja mamára, hogy ronda vagyok, hogy rossz a szetted. Mondom, igen, igaza van mamának.
0: Jaj, Istenem!
1: Úgyhogy álltam ott a színpadon, és tényleg úgy éreztem, hogy na, megérkeztem. Igen. Szóval, hogy akinek ilyen háttere van, azt így valahogy nem tudom, tartani kell, és be kell tudni valahogy az embernek a személyiségébe integrálni.
0: De hogy közben a lepereg.
1: Abszolút.
0: Hiszen nem, inkább együttérzésed van felé.
1: Igen, meg mondom, tehát, Isteni. Hogy én ezeket utána, igen, kegyetlenül ellopom és csinálom, és a stand-upomban azóta van, ugye két férfit felszoktam hívni, és akkor betanítom őket a falusi részeg method actingben, ugye én rendező vagyok, és mit tanultál a főiskolán, mi az a hülyeség? Na, mondom, oké, akkor most megmutatom, hogy működik. Úgyhogy a kanizsai pubból is már kihoztam a részeget.
0: Ne, komolyan is! Te ilyen jó fej volt, hogy beállt is
1: megcsinál. Hát nagyon jó fejek a nézőim. Tehát, hogy tényleg,
0: feloldod őket egy pillanat
1: nagyon,
0: alatt valószínűleg.
1: Nagyon, tehát, én nagyon szerettem ezeket az eseményeket, szóval a stand-up az mindig fergeteges szokott lenni.
0: Hogyne! Igen, és kell, hát muszáj, a humorra szükség van, nem? Tehát, hogy a túlélésed, de a nagymamának egyébként jó humora is,
1: igen,
0: van?
1: Igen, igen, gonosz, de jó.
0: Hát, ugye a gonosz humor egyébként jó szokott lenni.
1: Igen, igen.
0: Csak az ember szűkebb körben engedi meg magának.
1: Hogy persze, tehát ő a pacsai Ricky Gervais, én mindig ezt szoktam mondani, hogy én innen jövök.
0: Úristen, de
1: gonosz és élvezi, szóval.
0: És még élvezi is. Jó, hát egyébként, ha már gonosz, akkor legalább élvez. Viszont még egy téma van, ami nagyon-nagyon érdekel, mert volt egy, az egyik cikkben említetted, és nagyon mélyre ment, hogy a nagymama hogyan gondolkodik a férfiakról. Hogy nem nagyon, hogy mondjam, nem hízelgő az elképzelése. Persze. A férfiakról, de erről ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan ilyen élményei voltak, vagy vannak. Tehát érthető, hogy a tapasztalata alapján mit adott át.
1: Persze. Tehát nálunk van egy ilyen férfi maszló piramis, tehén a Jézus Krisztus.
0: Természetesen, hát ki más?
1: Szentek, utána egy ilyen elég vastag
0: szakadék.
1: És akkor van két fickó a faluban, akinek van autója, és hajlandó a mamát Egerszegre vinni, amikor a mama kéri, akkor ők ott még alatta vannak, meg ugye az aktuális pap, és akkor vége.
0: A legalul van az összes többi gyakorlatilag,
1: hát,
0: aki...
1: Nem szerepelnek a listán, tehát nem tudom, én is 14. évben vagyok ugye házas a férjemmel, és még mindig nem sikerült a nevét megtanulni a mamának.
0: Ez komoly? Ez is
1: 4-5 nevet csereberi. Apukám nevét szokta bemondani, ugye
0: az a biztos.
1: Andris, vagy mi neved.
0: Vagy mi neved. Úristen, de jó!
1: Úgyhogy igen, anyukám elvált Andristól nyilván, szóval, persze, hogy persze. Eddig ő volt a fekete bárány. Szóval, hogy igen, így a férfiak azok nálunk... Nem, nincsenek jó státuszba. Én mindig próbálok rácáfolni ezzel, mert nekem nagyon kellemes tapasztalataim vannak így a saját életemben, de,
0: az égnek.
1: De azért ezt nem lehet szerintem kitörölni, tehát azért nyilván a mamának egy nagyon kemény házassága volt a papával. Stand-up-omba el is mondom azt a poént, hogy Nándor egyetlen jó tulajdonsága az volt, hogyha ma meghalt.
0: Édes, szóval... Isten nyugosztalja.
1: Igen, tehát nagyjából ez volt a hozzáállás, tényleg egy kemény alkohol problémák, bántalmazás, szóval egy nehéz eset volt. Egy szokásos...
0: Igen. Vidék, nem igen. Is vidék, mert nem igaz, hát, mert bocs, a főváros is tele van ilyennel, tehát igen, tulajdonképpen
1: igen.
0: Ennél a generációnál végképp. Nem tudom, hogy nálunk kevesebb van-e a mi generációnkban, ebben nem vagyok biztos.
1: Alkoholizmus
0: és bántalmazás kapcsolaton belül, tehát ez most csak egy filozofikus kérdés, mert nincsenek statisztikáim ezzel a témával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez továbbra is ugyanolyan komoly probléma, mind a kettő.
1: Hát igen, ugye a társadalmi elfogadottsága nem mindegy, most azért ebből talán egy fokkal könnyebb kilépni adott igen. Esetben, mint mondjuk a nagymamám generációjának, akinek viszont hát nem nagyon volt hova.
0: Nem volt hova, nem volt lehetőség. Igen. A te gyermeked nyilvánvalóan ismeri ezt a nagymamát.
1: Persze.
0: Neki mi a véleménye? Hogy viszonyul?
1: Hát óriási a szakadék már kettőjük között, tehát ugye azért nagymamám nagyon rosszul hal, tehát üvöltözni kell. Amúgy is könnyű, mert ő is általában üvöltözve beszélt.
0: Úgy hallja magát.
1: Az én kislányom egy... introvertáltabb, csendesebb, szemlélődő gyerek, tehát neki már eleve ez a vidéki vafankuló ez már nem
0: lehet, nem komfortos.
1: Tehát nekem meg alapvető, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez már egy olyan nagy rés így a generációk között, ami nem ellenséges, tehát, hogy itt
0: persze,
1: a
0: csak laza, nem, ugye, nem csak, könnyen áthidalható már.
1: Igen, nem, nincs miről beszélni.
0: Igen, nincs közös téma.
1: Persze, tehát nehéz ez.
0: Vagy ha van is, ha lenne is közös téma, inkább ne mondja el a nagymama a véleményét.
1: Persze!
0: Kérlek, a véleményét a világról.
1: Elesett a nyuszi motorra, a kislányom egy kicsi volt, és akkor így az óra vére

0: Mi a terved? Meddig fogod építeni ezt a dolgot?
1: Hát tehát terveim nincsenek, nehéz ilyet mondani, vagy ezt így bevállalni. Azt szeretem ebben, hogy amíg mondjuk a filmszakma nagyon kiszolgáltatottá teszi az embert, és nagyon sok tényezőtől függ, addig ez a kis világ, amit csináltam, ez addig működik, amíg nekem komfortos, azt tudom elvállalni annyi fellépést, ami mondjuk itt családdal
0: belefér
1: vagy nagymamával, stb. Úgyhogy sok stand-up előadás lesz most még ősszel, itt Pesten is ugye rendszeresen vannak.
0: Különböző helyszíneken, vagy van egy fix helyed?
1: Hát az Inga kávézóban.
0: Az Inga kávézóban.
1: Igen.
0: Ez jó hely nagyon.
1: Igen, eddig is nagyon jó bulik voltak ott, úgyhogy reményeim szerint ez kitart, ez az előadás most ugye nyáron kicsit kevesebb volt ugye szünet miatt, aztán ezek a falunapok és a
0: közösségtalatok. Azok feltöltöttek.
1: Mentek, úgyhogy
0: és írok. Könyv?
1: Igen.
0: Könyv is terv.
1: Könyvter, filmter, ugye, szóval minden, ami így eddig a szívemben, lelkemben elfért, az most is még bent van.
0: Én szívből kívánom neked, így keresztbe tettem a kis ujjaimat is, hogy vigyen sokáig, és nagyon messzire ez a flow, de a filmkészítés terén is. Mert közben mégiscsak az a te szakmád, vagy a hivatásod, amit választottál.
1: Igen, én is remélem, és ezek teljesen jól elférnek.
0: Persze,
1: egymással, hogyne. Szóval... Nagyon köszönöm.
0: Csak a kreativitásodnak a különféle megnyilvánulási formái. Úgyhogy tényleg nagyon sok sikert kívánok neked, nagymamát csókoltatom messziről, úgyse tudja, ki vagyok, teljesen mindegy. Tényleg ahhoz mit szól egyébként, hogy tudja nyilván, hogy róla beszélsz, vagy őt utánozod, vagy...
1: Egy részét felfogja az egésznek, de az, hogy hány ember nézi, azt nem.
0: Azt nem, igen.
1: Ugye bent voltam a Fókuszban is, meg minden, és akkor mondták, hogy nyissa ki a tévét, és hova megy ennek a végi? Miért nem találsz valami rendes munkát? Hát,
0: értem.
1: Szóval ez se jó, menjek el.
0: Hát szerintem barnot kéne, barron ő. Az egy
1: nem, bocsán, a kínai üzletben van felvétel.
0: Imádom. Jó, szóval neki azért jó egészséget kívánunk. És neked sok-sok-sok-sok olyan élményt, amiből töltekezni tudsz, és tényleg vigyen messzire a flow. Fogunk még szerintem beszélni.
1: Jaj, remélem, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon köszönöm én is. Puszi.
1: Sziasztok.
0: Elköszönünk. 2 hét múlva jövünk legközelebb Lélekközösséggel. Sziasztok.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása, kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Már lehet nevezni a Balaton sütije versenyre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása. Több mint 84 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diák kap segítséget az idei tanév kezdéshez, mondta a Klebersberg központelnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinka Edit a Pestvár megyei településen elmondta azt is, hogy a csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosok pedig tudományos számológépet is kapnak. A tanszercsomagokat a tervek szerint 2456 intézményben osztják ki, 2041 intézmény állami és 415 nem állami fenntartású. A cél, hogy minden gyermek egyenlő feltételekkel kezdhesse meg a tanévet, a program uniós támogatásból valósul meg. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu-n. Augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Újra keresi a Balaton sütijét a Visit Balaton 365 NKFT és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A versenyre szeptember 18-áig nevezhetnek a Balaton térségében működő cukrászdák, éttermek, szállodák, kézműves pékségek, egyéni vállalkozók és a junior kategóriában a cukrásztanulók. Az idei versenyben a balatoni kötődés mellett hangsúlyosabb szerepet kapnak a helyi alapanyagok, a fenntarthatóság és a modern cukrászati szemlélet. Három kategóriában várják a nevezéseket. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a győzteseket október 11-én hirdetik ki a Badacsonyi Fügefeszten. Megkezdődött a 19. Pilisi Klasztron Fesztivál. A Piliszent kereszti háromnapos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogrammal, koncertekkel és zenés táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Színtér néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Módosította a vasárnapi palesztin párti tüntetés útvonalát a Sólet Fesztivál miatt a felvonulás szervezője. Az Együtt az igazságért Palesztinától Budapestig demonstráció szervezői nevében Komáromi Gergely, a demonstráció bejelentője közleményében azt írta, a vasárnapra a Szabadság tér Szabadság híd útvonalra bejelentett demonstrációt nem a Sólet Fesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szervezték. Azt írta, nem volt tudomásuk arról, hogy az eredeti bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sólet Fesztivál helyszínét, de amint tudomást szereztek az egybeesésről, módosították az útvonalat. Hozzátették, a tüntetés szervezőiként elutasítanak minden nemi, faji vagy vallási alapú üldöztetést. Az EMIH Magyar Zsidó Szövetség vasárnap a Városháza Parkban rendezi meg a 10. jubileumi Sólet Fesztivált, a zsinagógák hetének nyitó eseményét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm?
2: Igen, köszönöm.
1: Örülök neked. Ökrös Viktóriát köszöntöm nagy szeretettel, aki hát azt mondja, hogy még mindig, de hát maradjon is így sokáig a kedves Magyarország alapítvány elnöke. Hát veled mindig jó beszélgetni. Hozod a jó kedvet, az energiát, a mosolyt, amit tulajdonképpen hivatott ez az alapítvány is elvinni az emberek életébe. Igen. És azt gondolom, hogy a téma örök, nem lehet róla eleget beszélni, meg valószínűleg nem lehet eleget tenni érte. Kérdezem az alapítvány elnökét. Így van ez?
2: Igen, szia, köszönöm szépen a meghívást ismét, és köszöntöm a hallgatókat. Hát tényleg a kedvesség, az empátia fejlesztése, a támogató hozzáállásról beszélni, az tényleg nem lehet elégszer, meg nem lehet elég korán elkezdeni.
1: És hogy miért nem evidencia ez még?
2: Még mindig.
1: 2026 közepén, vagy hát már nem is a közepén.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy még mindig tartja magát az a mondjuk úgy tévhit, hogy a magyarok gorombák, hogy a magyarok nem kedvesek, és ezen dolgozunk egyrészt edukációs programokkal, másrészt inspirációs kitelepülésekkel, ahol mutatjuk, jó példát mutatunk az embereknek, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, vagy másképpen.
1: Nem tudom, hogy kérdezhetek-e, de ha már kigondoltam, kérdezem, gorombák egyébként?
2: Velünk, mikor utcai kitelepülésen Igen. vagyunk? Alapvetően nem.
1: Tehát ami ránk van fogva,
2: igen,
1: az nem igaz.
2: Úgy mondanám, hogy elsőre lehet, hogy igaznak tűnik, de amint valakivel elkezdesz beszélgetni, vagy nem is kell egy szóig eljutni, egy mosoly, és azonnal kinyílik. Tehát amikor megbizonyosodik róla, inkább bizalmatlanságnak mondanám ezt, meg egy pajzs, amit így fölvettünk, gátlások talán, még ezt is beleraknám, de amikor megérzi, nem akarok semmit eladni neki, nem akarok semmi rossz szándékkal, nem rossz szándékkal közeledem, akkor kinyílik, barátságos lesz, mitől beszédesek, a magyarok végtelenül szeretik megosztani a titkaikat, elmondani a családi ügyeket.
1: Ezeket, amikor megállítjátok, ugye köztereken vagytok általában, ott igen. szerveztek, minek nevezzük, akciókat?
2: Kitelepülés,
1: oké, jobb, tényleg szebb a kitelepülés. Igen. De hát, vagy társadalmi felelősségvállalás is egyben egyébként?
2: Igen, és tudod miért? Azért, mert a kedvesség az nem csak egy ilyen soft skill, hogy most van vagy nem, ilyen puha dolog, hanem ez egy társadalmi kérdés is egyébként. Egészen más a társadalmi kohézió, ha az egymáshoz való hozzáállás megváltozik. Ezért mondanám társadalmi felelősségnek.
1: De láttok nagy fordulatokat, amikor egy kitelepülésen vagytok?
2: Az emberek folyton jelzik nekünk, hogy ó, milyen nagy igény, milyen nagy szükség van erre.
1: Mert egyébként
2: de jó, hogy ezt csináljuk. És tudod mit? Nagyon sokszor még azt is megkérdezik, hogy magukat az önkormányzat küldte? Tehát van az emberekben egy olyan érzet, hogy ez nem egy alulról jövő kezdeményezés, hanem mondjuk az önkormányzat, vagy felülről
1: kampány.
2: Jövő. Így van.
1: Marketing
2: igen, kampány. Igen, igen. És akkor mindig mondjuk, hogy nem, ez egy civil szervezet, ez egy alapítvány, ezen dolgozunk, és akkor ők is mondják, hogy jönnének önkénteskedni, mert lehet hozzánk csatlakozni, nagykövetként is, meg önkéntes munkában is, szóval
1: de csatlakozni?
2: Van igény. Igen, most Kilenc vármegyében van, megyében van már nagykövetünk, igen, most visszaállítjuk a fejünket. Van nagykövetünk, akik ugye a saját lakókörnyezetükben teszik est és népszerűsítik a munkánkat, meg van Budapesten is több olyan kollégánk, mondhatom, aki szervezési munkákban segít nekünk. Készül például most egy mesekönyv gyerekeknek, empátiafejlesztő mesekönyv készül, és remélhetőleg hamarosan a könyvesboltok polcain lesz.
1: Tehát mindig azon dolgoztok, hogy a jó hírt természetessé tegyétek, de ez csak azért nem azt mondom, hogy furcsa, hanem inkább csak felvet egy kérdés, hogy miért nem természetes. Tehát itt természetes dolgot kell átadni.
2: Hát ennek azért történelmi okai is vannak nálunk szerintem.
1: Okay.
2: Hogy megértsék az emberek, hogy még hogyha mű a mosoly is, amivel indulunk, mert nem lehet mindig mosolyogni, nem lehet az embernek mindig jó kedve, történnek rossz dolgok, de még ha egy icipicit magadra rölteted, akkor észre fogod venni, hogy utána meg jön magától.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez annyira ragályos dolog, de hát ezt nem én állítom, ezt a tudomány is kimutatta már. Amikor kedves vagy valakihez, ha testedben dopamin, oxitocin termelődik, örömhormonok, amikor feldobottság érzése lesz úrrá rajtad, ide nekem minden megoldok. Mert egyszerűen jó érzést ad kémiailag is az embernek ez a sok anyag.
1: Hát aztán az elindul, és
2: meg hát dominó effektus. Igen. Tehát, hogyha valakivel kedves vagy, és kinyitod neki előre az ajtót, látod, hogy cipekedik akármi, akkor a következő ember nem fogja rácsapni az ajtót. Mm. Egyszerűen ez ragályos, szó szerint.
1: Mennyi munka van most ebben eddig? Mióta?
2: Hát 2 éve működik.
1: És hogy telt ez a 2 év?
2: Nagyon sok minden történt. Most ezt nehéz lenne összefoglalni. Vállalati programjaink vannak, vállalatvezetőknek tartunk workshopokat. Itt arra koncentrálunk, hogy a kedvesség a vállalati kultúra része lehessen. Nem nagy tréningeket kell elképzelni, mert én nem gondolom, hogy egy napos tréning megváltoztat egy cégkultúrát, de mondjuk mikroszokásokat vezetünk be a cégnél. Megkeresnek minket, mondjuk teszem azt név nélkül, mondhatom, megkeresett egy cég, hogy náluk pletykálkodás van, és ez rontja el a vállalati milliót, vagy a csapat hangulatát, és nincs meg a kohézió. Akkor erre mi bevezetünk egy mikroszokást, hogy mondjuk, de tudni kell, hogy interaktív játékos szerep gyakorlatok segítségével csináljuk mindezt, tehát nem úgy, hogy leülnek és jegyzetelnek, hanem bevonjuk, és a saját bőrükön tapasztalják meg ezt. Szóval vannak vállalati programok, vannak gyerekeknek szóló iskolákba megyünk, óvodákba megyünk mesedélutánokat tartani, amikor a gyerekeknek mesét olvassunk, saját mesét, ilyen empátiafejlesztő mesét, alkotnak erről, aztán az alkotásaikat laminálva kirakjuk az óvoda kerítésére, mondjuk, hogy a járókelők is megcsodálják, egy mini kiállítást szervezünk nekik, egy mini kedves kiállítás iskolába, zaklatás megelőző előadást tartunk. Szóval sokféle irányban mozgolódunk.
1: Egyszerűbb a gyerekeknél elültetni a magokat?
2: Persze. Azt gondolom, hogy alsó tagozatig nyert ügyünk van.
1: Én is így vagyok vele, mert nem rólam szól ez a műsor, és mindjárt vissza is térünk hozzá, de életemnek egy időszakában tréningeket tartottam cégeknél. Ilyen féli kommunikációs tréningeket. Most nem is akarok a részletekbe bemenni, de az volt a lényege, hogy amikor azzal jöttem, hogy a kedvességgel nagyon sok mindent el lehet érni, még az eladás területén is, amikor éppen értékesítőknél voltam, tehát olyan ellenállással néztek rám, hogy ilyen hülyeségeket beszélek, mert hogy az egy áll dolog, és majd biztos félreértik, és stb. Ki kellett mennem terepre megmutatni, hogy mire gondolok. Tehát ezt el tudod képzelni?
2: El.
1: Tehát ezért mondom, hogy nem lehet, hogy ezt az egészet gyerekeknek kellene, mert úgyis ők viszik majd
2: és
1: tovább.
2: És majd a következő generációt, ezért kezdtük el nekik is
1: terjeszteni. És ezért mesekönyvet írtok,
2: nem véletlenül elkezdtünk, de nem, komolyra fordítva a szót. Vállalatvezetőknek sokszor tényleg az a tévhit van a fejükben, hogy a kedvesség és a hatékonyság nem fér meg egymás mellett, de ez nem igaz. Ez ugyanannak a dolognak a két lába.
1: Én is ezt gondolom.
2: Tehát, hogyha egy vezető nem empatikus, az egyszerűen nem jó vezető. Uh-huh. Senki nem egy céget hagyott, hanem általában a főnökének felmond. Uh-huh. Tehát az emberi dolgok nagyon fontosak, hogy milyen az a vezető, hogy de egyébként ez most már z-generációs kutatások is azt mutatják, hogy a munkavállalók szerint a legfontosabb érték egy munkahelyen az emberségesség. Uh-huh. Tehát, hogy humánusan bánjanak velem, akkor leszek lojális a céghez. Nem a fizetés van első helyen egyébként. És azt gondolom, hogy ez kezd beszüremkedni azért a vállalatvezetők fejében.
1: Tehát valami haszna mégis, meg eredménye van.
2: Van, igen.
1: Annak,
2: igen.
1: Hogy ezt több helyen, ahol csak tudjátok, elmondjátok. És a gyerekek mennyire befogadók?
2: Nagyon. Végtelen módon.
1: Megértik
2: valahogy olyan, mintha ösztönösen kedvesen. Tehát, hogy ösztönösen értik is. Hát igen, ez fejtörést is okozott nekünk, hogy mi egy módszertant tanítunk, és hogy ezt a módszertant, hogy ez egy absztrakt dolog, ami a felnőtteknek nem nagy probléma, de hogy lehozzuk a gyerekek szintjére, mert ők még nem képesek az absztrakcióra ebben az életkorban, de egy óvoda pszichológus segített nekünk abban, hogy milyen kifejezésekkel csináljuk, milyen képi világgal egyáltalán történ a sztori folyama, hogyan legyen, hogy ezt a gyerekek is át tudják ültetni, ezt az elvet mondjuk a gyakorlatba, hogy tudják ők is a kedvességüket, most leegyszerűsítve mondom, megőrizni nehéz helyzetben is. Ugye ebben sok minden van, indulatszabályozás, saját érzelmeim felismerése, hogyan reagálok a környezetre nehéz helyzetben, amikor kihoznak a sodromból. Nem egyszerű téma, de a gyerekek erre nagyon vevők, és tényleg ösztönösen kedvesek, azt gondolom. Tehát, hogyha sok, biztos láttál már ilyen mémet, meg ilyen videókat, hogy van két gyerek, és mindkettő elé egy lezárt tányért raknak, és felemelik az egyiknek két csoki van ott, a másiknak meg nincs egy se. És automatikusan odaadja a két csokis gyerek az egyik csokiát annak, aki szerencsétlenül járt, és nem kapott eredetileg. Tehát a gyerekeknek ezt nem kell annyira magyarázni.
1: Milyen jó, hogy ez tényleg ösztönből.
2: Igen, csak aztán ez valahol elromlik. Hát,
1: na igen, de minél több magot ültettek el, annál nagyobb a védekezési faktor, hogy ne romoljon el.
2: Igen, és még egy fontos dolog, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekre is hatunk, tehát ez nem olyan izolált dolog, hogy hát akkor csak a gyerekeknek mondjuk a mesét, mert ugye az ovisok, meg a kisiskolásoknál azért nagyon sokszor még a szülő, a nagyszülő olvassa föl a mesét, tehát ott van egy felolvasó, aha, felnőtt.
1: Aha. Értem.
2: Nem biztos, aki legtöbbször nem is óvodapedagógus, hanem nagyszülő, szülő, lefekvéskor mesét olvas, és nem lehet úgy mesét olvasni, hogy közben ő maga ne fertőződjön meg azzal, amit olvas.
1: Jogos, jogos. Kedves Magyarország, ugye ez az alapítvány neve, mennyire látjátok előre következő éveteket? Tehát mennyire tudatos stratégiák alapján mentek?
2: Alapvetően a vállalati program megmarad, amit most új kezdeményezést szeretnénk bevezetni, az, hogy ez is egy megkeresésen alapult, hogy jött egy hölgy, aki azt mondta, hogy ő egy traumatikus helyzetből úgy jött ki, hogy talált magának egy új hobbit, ez a horgolás, és ő ezt szeretné megmutatni másoknak is, mert hogy ez egy kifejezetten repetitív tevékenység, ami az idegrendszert képes nyugtatni nehéz helyzetekben. És például kórházakban, amikor beteg gyerekeket műtenek, vagy kezelnek hosszasan, sokszor ugye a szülők is bent vannak, és hát így csontig rágják a körmüket, és nem tudnak mit csinálni, és például nekik ilyet csinálni, hogy akkor horgolást tanítunk közben nekik, tehát ez például szerintem egy fantasztikus új vonal, abszolút, amit szeretnénk bevonni, vagy akár külön helységet bérelni, és külön eseményeket meghirdetni erre. A mesekönyv szintén egy ilyen sztori, ami nem egy kötet lesz, hanem egy mesekönyv sorozat, aminek lesz folytatása, és felnőtteknek is lesz könyvünk.
1: Aki tervezte,
2: így ilyet? Van, igen, igen. Amit mondtam, hogy ez valójában ez egy absztrakt módszer, hát ott a felnőtteknek ott keményen megkapják majd a módszertant, természetesen gyakorlati útmutatóval is.
1: Mennyien vagytok az alapítványban egyébként?
2: Az önkéntesek száma összesen?
1: Hát vannak ilyen statisztikák?
2: A munkaügyi minisztérium felé le kell jelenteni hivatalosan azt, aki Magyarországon ma önkénteskedik egy civil szervezetnél, úgyhogy az a hivatalos szám az mondjuk ilyen 20-21 nehány, de sokkal többen vannak, akik ilyen adhok jelleggel csatlakoznak hozzánk egy-egy kitelepülés során, vagy amikor az önzetlenség napjára mentünk, tehát hogy nagyon sok holdudvar van még így körülöttünk,
1: világos,
2: akik csatlakoznak.
1: Más a rendezvénye, a kitelepüléseitek hangulata mondjuk Budapesten, mint vidéken? Mondtad, hogy már 90 évben mégiscsak ott hagytam.
2: Igen. Most például legutóbb nyáron Üllő városa keresett meg minket. Ott az önkormányzat nagyon nyitott arra, hogy a módszertant hozzájuk vigyük, és kedves város legyen, vagy legalábbis ugye törekedjen új szokásokat bevonni a város lakók életébe, és nyitottabbak általában vidéken az emberek, de talán ez kicsit a tempóval függ össze. De azt is megtanultam, hogy egy kitelepülés a soha nem jó hétköznap, az mindig csak hétvégére eshet.
1: Tényleg?
2: Igen, abszolút, mert akkor tudnak az emberek lelassulni. Tehát csináltunk olyat is, hogy forgalmasabb buszmegállóban, mert hogy ott milyen nagy az átmenő forgalom, hát totál csőd, mert mindenki rohan, és nagyon stresszesek.
1: Aha.
2: Mindenki időre megy, így van, meg se áll, telefonnyomogat, telefonon beszélget, nagyon be van feszülve, nem tudja, hol van, térképet néz akár, ugye úgy sok vidéki van Budapesten, nem is tudjuk, hogy valójában menjen. Igen, szóval, hogy az egy más élethelyzet, de amikor mondjuk vasárnap kimegyünk egy parkba, ahol apuka kijön azért, hogy tollasozni tanítsa a gyerekét, vagy piknikeznek, vagy csak jönnek, hogy majd ebédelni fognak, vagy csak sétálnak egy-két kutyával, vagy rollerrel, az egy más élethelyzet. Ott sokkal-sokkal nyitottabbak, tehát ez a nekünk való élethelyzet, értem, amikor tudunk kapcsolódni hozzájuk.
1: Csak a hallgatóknak mondd el, kérlek, akik még nem találkoztak veletek ilyen szituációban, mi történik egy ilyen kitelepülésen? Egyáltalán miért kell megállítani őket? Mit itt mondtok nekik?
2: Változatos. Kell ott valamit csinálni? Nekik? Nem. Nekünk? Nem. Teljesen változatos. Van olyan a legegyszerűbbtől kicsit bonyolultabbig. A legegyszerűbb, amikor csak mi megyünk és megszólítunk embereket, és mondjuk bókolunk nekik, hogy de jó az inged, András, vagy aha, nem tudjuk a nevét, de milyen jól nézel ki ma, milyen szép a mosolyod. Ez az egyik típusú, amikor egyszerűen csak meglepjük őket egy tiszta szándék, de a tiszta szándékot emelném ki. A tiszta szándékú bókkal mondjuk, vagy
1: igen,
2: kedves.
1: Elismeréssel.
2: Igen. Ez a legegyszerűbb, de például volt olyan is, hogy egy nagy játékbolt engedélyt adott arra, hogy a kapujánál kitelepüljünk, és ott ugye kisgyerekes anyukák jönnek-mennek, és ugye az a nézőpontunk, vagy az a feltevés, hogy főleg az anyukák, amikor pici a gyerek, akkor eléggé elfeledkeznek önmagukról. Önmagukhoz való kedvesség az úgy sehol nincs. Mindent kiszolgálnak, apu, gyerekek, mindenki, még a saját szüleit is, ugye több irányba.
1: Igen,
2: önmagához nem, és akkor például kitelepültünk, és volt egy szponzorunk, aki azt mondta, hogy arckrémeket osztogattunk, és arckrémeket osztottunk a játékbolt bejárata előtt az anyukáknak, hogy ne felejtsék el, hogy önmagukhoz is legyenek kedvesek. Na ebből csak például óriási beszélgetések jöttek létre, amikor tényleg ezen úgy elgondolkodtak, hogy miért kapom én ezt, és elmondtuk, és mondta, hogy hát igen, és akkor mondtam, mondjuk vasárnap 11 órakor, hogy még nem is volt ideje reggelizni, de már ott van a játékboltban a gyerekkel, mert a legót megígérte, hogy megveszi, haja, szena szét, se esmink, semmi, szóval, hogy annyira lehet érezni ott a sorsokat, és akkor ők maguk is olyan tükröt tartunk egy picit olyankor.
1: Hát meg milyen jó, hogy egyáltalán tükröt tartatok, mert egy kis kedvességre szerintem kedvesen mindenki rájön, hogy hát igen, ezt én is gyakorolhatnám gyakrabban.
2: Ilyen is nagyon
1: de sok. De nem jut eszünkbe egyébként? Vagy
2: mindenki valahogy
1: mi
2: vágyik.
1: Mi a probléma?
2: Mindenki valahogy vágyik a kedvességre, de tenni már kevesebben tesznek érte. Szerintem az a probléma, hogy azt hiszik, hogy ez nehéz. De pedig egyébként nincs lehet olyan, hogy nem lehet. Tehát a pozitív pszichológia...
1: sokan csalódtak.
2: Egy másodperc, igen, erre okay, sem. Tehát a pozitív pszichológia kimutatta, hogy a kedvesség tanulható mindenki számára ugyanúgy. Tehát nincs olyan ember, aki ne lenne képes erre. Mert van olyan, aki azt mondja, hogy na, hát én nem vagyok képes, nekem ez nem a stílusom. Nincs ilyen, tehát ez nem igaz. Ez csak ő így kitalálta magának. Így van. Hogy vannak rossz tapasztalatok, ez is igaz, amit mondasz. Mindenkit érnek rossz tapasztalatok. Engem is ugyanúgy. De mindenki eldöntheti, hogy akar élni. Tehát, hogy én nem így szeretnék. Nem szeretnék olyan lenni, mint az, aki mondjuk engem megbántott, vagy goromba, vagy bunkó beszólása volt. Én nem vagyok azon a szinten.
1: Tehát a kedvesség egy döntés.
2: Igen. Azért, mert mindenkit ér, ugye rossz, mondjuk érnek minket akciók, erre jön egy reakció. De hogy hogyan reagálunk, az valójában egy döntés kérdése. Ha így nagyon lelassítanánk ezt egy filmként, és kikockáznánk, akkor van ott egy icipici pillanat, amikor ér egy akció, és én ott, ha meg tudnám ott állítani, ott dönthetem el, most hogy fogok reagálni. Én is lekiabálom a fejét, én is csúnyán beszélek vele, vagy egyszerűen tónust váltok, vagy mondjuk ott hagyom, mert nem mindenre érdemes reagálni. Ez is nagyon fontos tanulság szerintem, hogy nem mindenre érdemes. Akarom én ebből az életemből az energiát, vagy időt erre szánni? Ezeket meg kell fontolni, de ehhez kell önismeret, tehát az a nulladik lépés szerintem, hogy megérezze mindenki, hogy őt mi hozza ki a sodrából, hol van az a pont, ahol ő tud dönteni. És ez egy hosszú folyamat, most még egy gondolat, csak
1: nem,
2: annyi,
1: figyelek.
2: Hogy hosszú folyamat, tehát hogyha az már tök jó, ha megérzed a pontot, hogy na, most engem valaki provokál, vagy ez most, amit csinál, nagyon ingerel, mert ez engem mindig, és már az is nagy siker, szerintem, ha felismered ezt a döntéspontot.
1: Abszolút.
2: Aztán
1: abszolút.
2: Lehet, hogy egy hónap múlva jössz el oda, hogy na most megpróbáltam, hát nem volt annyira jó, de már kevésbé kiabáltam, és még egy hónap múlva, vagy mindenkinek más ez az idősáv, de ha ezen dolgozol, akkor egyszerűen nincs olyan, hogy nem sikerül.
1: Az hányadik lépés, hogy csatlakozzanak hozzátok az alapítványhoz?
2: Bármikor lehet csatlakozni az alapítványhoz, önkéntesként, vagy
1: bármiként.
2: Bármikor info@kedvesmagyarország.hu-ra ír ennyi? Valaki egy e-mailt, így van, és akkor elindul egy beszélgetés, hogy hogyan tudna ő tenni a kedvességet Magyarországon, vagy nem kell nagyban gondolkodni. Egyébként nem kell nagyban gondolkodni, sem lokálisan, tehát mindenki elég, ha csak a lakókörnyezetében teszi meg, sem pedig tettekben nem kell nagyban gondolkodni, mert olyan pici gesztusokon múlik a kedvesség. Tehát soha nem, erről jó is, hogy eszembe jutott, hogy a tévhitek az emberek fejében, hogy azt hiszik, hogy a kedvesség azt jelenti, hogy önfeláldozónak kell lennem, vagy mindig alá menni másoknak, meg a saját érdekeimet háttérbe szorítani, de pont, hogy mi nem ezt tanítjuk, hanem azt, hogy önmagadhoz legyél kedves, először ezt tanuld meg, meg önismeret, hogy mi az, ami téged provokál, és akkor egyszerűen kinyílik a világ, akkor fogod látni, hogy mondjuk az a másik is miért beszélt így. Nagyon sokszor nem is azt kell nézni, csak amit mond, hanem hogy milyen háttérkörnyezet, milyen energiából mondja azt, ő vele mi történik, mert az legtöbbször róla
1: szól. Az róla szól, az nem rólunk, igen.
2: Hát eleve, ha nem is ismerjük egymást, és mond valami gorombát nekem, ez rólam nem szólhat, hiszen nem tud rólam semmit.
1: Igen, hát ezt most te már tudod, de egy csomóan nem tudják még egyébként, de ezért nagyon fontos a ti missziótok, meg küldetésetek. Úgyhogy én nagyon szorítok nektek, és bármikor adok itt időt arra, hogy beszélgessünk, mert még egyszer mondom, amivel kezdtem is, hogy ez egy kiapadhatatlan, és nem lehet elégszer beszélni róla témaként. Úgyhogy kitartás nektek. Kedvesmagyarország.hu.
2: Így van, kedvesmagyarország. Igen, de a Facebookon is most már lassan 13 ezer követünk van, úgyhogy ott is lehet minket követni.
1: Örülök neki. Ökrös Viktóriával beszélgetem, kedves hallgatóink, az alapítvány elnökével. Támogassák őket figyelemmel, energiával, ha tudnak, akkor természetesen vegyenek is részt benne, és sok csillogó szempárt kívánok nektek akkor. Ott a kitelepüléseken is akkor nagy baj nem lesz.
2: Nem, köszönöm. Soha nincs. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Viktóriától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És egy sportspecifikus dietetikus és táplálkozástudományi szakember nagyon is képes hatással lenni ránk. Körösi Évát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. Figyelgettem már régóta a ténykedésedet a távolból, és azt látom, hogy nagyon fontos missziót képviselsz. És amikor hívtalak, pont ezt mondtam, hogy tulajdonképpen csak a missziódról kell beszélni. Na, hol tartunk mi most így 2026 majdnem közepén, vagy már valamivel több is, mint a közepén? Tudatosságban, nyitottságban, meg úgy egyáltalán felfogásban.
3: Hát fejlődünk azért.
1: Ó,
3: bőven.
1: Velünk,
3: igen,
1: velünk,
3: igen. Igen, igen, nem unatkozom. Mindig vannak új kihívások, azért nagyon sokan lépnek a tudatosság útjára, meg ugye egyre többen szeretnének tényleg úgy táplálkozni, amit az életük megkíván, vagy a céljaik, tehát hogy ez egy ilyen örök kifogyhatatlan. Inkább az a kérdés, hogy milyen tévutakra tévednek, mielőtt esetleg megtalálják azt, ami tényleg egy tudományos alapokkal bíró táplálkozás, ami tényleg nem kizsigerelni, vagy a pénztárcájukat kiüríteni akarja, hanem ténylegesen tud segíteni.
1: De milyen problémákkal fordulnak hozzád általában? Tudom, hogy mindenfajta titoktartással rendelkezel, és nem is a titkok mélyére akarok ásni. A legalapvetőbb, hát, ami miatt kisiklik valaki.
3: Mindig szoktam mondani egy érdekességként, vagy sokszor meg szoktam kérdezni, hogyha elmegyünk egy esküvőre, vagy bármilyen eseményre, és hogyha úgy megyünk haza, hogy milyen jó volt a kaja, hogy akkor mi az, amit a magyar ember mindig mond, hogy jellemzi, hogy miért volt jó a kaja.
1: És
3: van egy olyan szó, ami most lehet, hogy nagyon sok hallgatónak nem jut eszébe, de hogy így mindenki ilyen heurékát kap tőle, hogy azt mondja a magyar, hogy bőséges volt az étel, hogy Aha, igazad van, de sok kaja volt. Milyen bőséges volt.
1: És akkor mindig, elégedett.
3: És akkor boldog. Tehát olyat még nem hallottam magyartól, hogy egy volt, de az annyira jó volt, vagy hogy keveset kaptunk, de az finom volt, és de jó volt. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen telhetetlen, folyamatosan nagy mennyiségű ételt akarunk fogyasztani, tehát egy ilyen kontrollálhatatlan éhség az étel iránt egyébként. Ez a svédasztalos helyeken szokott a legjobban meglátszódni, hogyha magyarok ott vannak tényleg, tehát mindenki ilyen óriás pupos tányérokkal távozik, majd utána felét dobjuk ki. És ez a kontroll nélküliség okozza szerintem az egyik legnagyobb problémánkat, hogy képtelenek vagyunk balanszban étkezve egy középúton maradni, amikor azt mondjuk, hogy sok mindent lehet, mert ugye a dietetika azt mondja, hogy minden belefér, csak nem mindegy, hogy mikor, milyen mennyiségben, azért hányszor ismételjük ezeket a köröket, tehát hogy nagyon sokszor ugye kollégákkal is beszéljük a tanácsadások során, hogy dolgozik egy dietetikus, a mi fejünkben vannak fekete-fehéren igen-nem élelmiszerek, vagy ételek, vagy attól függ, hogy mi ugye a cél, és van egy szürke zóna, ami így hangzik, hogy de, ha, akkor, talán kicsit, de hogy az a gond, hogy amikor ugye ezt átadjuk egy átlagembernek, egész egyszerűen lehetetlenség rövid időn belül olyan tudást vagy olyan mentalitást átadni, hogy a szürke zónát érzékeljék az emberek, és azért például nagyon szigorúan tiltó listákkal dolgozunk. Igen, nem, mert a szürke zónát nem tudja kezelni a laikus egy darabig. Aztán ebben lehet előre lépni, de hogy ez évek munkája.
1: Uh-huh. Hú, nem irigyellek. Nem irigyellek, főleg, ha kifogsz egy ilyen macerás pasas, mint mondjuk, amilyen én vagyok. Aki még szeretek is enni, az, hát, meg szeretem az ízeket, meg a szörpikéket, meg mindent. Amit...
3: Igen, én ezt a gurméknak hívom, akik nagyon szeretnek enni, ez úgy szokott kinézni, hogy mondjuk tegyük fel csak egy leghétköznapi reggelt, hogy elkezdik az emberek reggeli kávé, eltelik két nap, és visszahív a gurmé, hogy figyelj, már arra gondoltam, hogy lehetne ilyen pisztácia öntetet tenni a kávéban, meg a tejszínhab, és így nem, azt beszéltük, hogy nem, és eltelik még két nap, és akkor arra gondoltam, hogy ide kis mandulát tennék, meg balzsamecetet, és így nem.
1: Jó, de már, na, oké, témánál vagyunk, akkor ebbe kérlek, segíts.
3: Beletrafáltam.
1: Hát igen, hogy nekem ez az egyik, tehát itt, ha most kimegyünk a stúdióban, majd megmutatom neked, hogy én miket vagyok képes össze-vissza beleöntögetni, hogy legyen íze. A kis... nem is szirupnak hívják, mi ezek a rumaroma, meg igen, ezeket az elképesztő őrületeket. Például port tehetek bele? Kávéport, vagy nevezzük komplettának, mert talán jobban tudják.
3: Alapvetően a kompletta az ugye a tejnek a úgymond, szárításával, a dehidrációjával lesz ugye az a tejpor. Alapvetően abban semmi olyan nem kellene, hogy legyen, ami mondjuk tegyük fel, fontos az, hogy mi a cél. Tehát egy fogyókúra cél mondjuk, tételezzük fel legtöbb embernek ez. Alapvetően a komplettával ilyen szempontból nem lesz probléma.
1: Végül valaki, aki felment.
3: Azzal van a legkevesebb probléma. A mindenféle ízesített kávékkal, akár megyünk egy ilyen nagyon sokunk számára ismert, most nem mondok márkákat, kávéházakba, és akkor van a karamellszirupos, meg az ilyen-olyan ízesítésű, ezekkel viszont már olyan energiatartalom társul, illetve hogyha így pont a kávéba trafáltunk bele, az még a nagyon becsapós egy fogyókúrában, hogy mondjuk tételezzük fel, én napi 3 vagy 4 kávét iszom most így teoretikusan, amivel csak tegyük fel 1 deci tejet tennék, vagy akkor a komplettából az megvan, hogy akkor mekkora hány táskanának felel meg. 1 deci tej az 62 kilokalória, na most 4 kávénál ez 4x62 kilokalória, ami azt jelenti, hogy durván ugye egy 300 kilokalóriát én bőven kipipálok a napomból csak üres kávéval, tehát ez csak 1 decitellyel nem került bele cukor, méz, semmi egyéb, tehát hogy a folyadékkal nagyon könnyű egyébként elúszni, mert ugye nincsen telítőértéke, tehát egy fél liter üdítőt azt le lehet húzni 2 másodperc alatt, és óriási energiaértéke van neki. Hát ezeket kell tudni sorra venni ahhoz, hogy én aztán el tudjam dönteni relevánsan, hogy mikor mi fér bele, mikor mennyi fér bele, és ehhez biztos, hogy egy 1,5-2 évig kell azért járni egy dietetikushoz, hogy önreflexióval te úgy rágyere, hogy mit, hol lehet megfogni, illetve nagyon komplex dolog alapvetően ugye táplálkozásunk a kapcsolatban az is, hogy ez pont az egyik pszichológus kolléga, akivel podcastelünk, Lendel Mirán szokta mondani, hogy érzelmileg rá vagyunk csatlakozva az ételekre. Tehát akkor fogok én elúszni igazán a kajával, ha nekem annak érzelmi töltete is van.
1: Uh-huh. Tehát ez mennyi komplex. Mindenre, oké, meg mennyi mindenre oda kell figyelni. Nagyon. Te segítesz abban, hogy odafigyeljünk?
3: Én azt gondolom,
1: azért
3: hogy,
1: is vagy.
3: Hogy igen, tehát ugye egy jó dietetikus az nem úgy működik, hogy valamilyen formában megismeri az állapotot, amin segíteni kell, és én csak az ételekkel foglalkozok, és így beleborulok a izébe, és csak akkor számolgatok meg erről szól, hanem ugye amikor én tanácsadok, én a környezetére, hogy ő hogy él, hogy kivel él, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyha azt mondja, hogy figyelj, én nem tudom megoldani, hogy főzzek, akkor nem az a válasz erre, hogy már pedig muszáj. Nyilván nem mindegy, hogy milyen állapotról beszélünk, tehát ezt mindig kritikával kezeljük egy átlag embernél, hanem akkor azt mondom, hogy jó, akkor te mire vagy még hajlandó, vagy hogyan tudjuk máshogy megoldani. Tehát az, hogy mondjuk ebédet rendelünk, ez egy tök hagyományos dolog mostanság, mert egész egyszerűen nincs az embereknek ideje főzni. Tehát itt tartunk, és hogy akkor is megtalálni azt a jó helyet, kinek mit rendeljünk, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egy szakember akkor tud segíteni, ha ő praktikus megoldásokat tud így a menedzsment részére is mondani neked, hogy akkor hogy tudod te teljesíteni ezt a dolgot. Tehát, hogy csak az ételekkel foglalkozni az amatőr, azt gondolom.
1: Abszolút, értelek. Amikor ezért is hívtalak, mert láttam, hogy azért itt nagyobb mélység van, meg más szemlélet nálad.
3: Én ilyen rendszer általában. Szemléletű vagyok nagyon.
1: Igen, az lejött, vagy
3: igen,
1: átjött.
3: Igen, tehát ugye én azt gondolom, hogy ameddig nem adok egy kész rendszert, amit már én kitapasztaltam, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy mondok valamit, hogy akkor hogy próbáljuk megoldani, és ott a tanácsadás az emberek, hogy hű, erre nem is gondolt, hogy ez eddig neki hogy nem jutott eszébe, és akkor mindig nevetek, és mondom, hogy hát azért, mert hogy én egész nap ezen gondolkodom, hogy én milyen megoldásokat nyújtsak.
1: Na, esküszöm, hogy elengedem ezt a témát, nem a kávéban most az agyamon, de még nem fejeztük be teljesen. Tehát mondd, azt mondod, ki, hogy jó, mondd. Ne legyen ízesített, de ezt most arra érted, hogy szirupot ne tegyünk bele? Tehát ha igen, eleve igen. A kapszula ízesített, akkor az
3: általában nincs
1: nem
3: jelent problémát. Ja. Nem, okay, nem. Akkor... Azok a romák, azok általában, tehát hogy az nem egy plusz olyan adalékanyag, ami mondjuk energiát tartalmaz, ja. Tehát nem.
1: Okay.
3: Nem.
1: Na, megtudtam mindent. Majdnem.
3: Megmenekült a világ.
1: Na, igen, akkor mostantól ihatom a mindenfajta kapszulákba tett ízt a kis porommal.
3: Igen, igen.
1: A kis komplettával.
3: Ha úgy tetszik.
1: Jó. A mentális jólétünk, a mentális állapotunk milyen most itt a városban elsősorban? Mit tapasztalsz?
3: Hát, talán érdekes réteg az, akivel én találkozom ilyen szempontból, kicsit ilyen buborékban élő emberek, ugye én ugye leginkább a sporttal foglalkozom, igen, tehát igen, azért a klientúrának a legnagyobb része, ők teljesen mások, mint az átlagember, ugye azért sportban mindig van benne egy motiváció, egy haladás, egy célok, egy megyünk előre, és azért amikor nyilván van rengeteg olyan a klientúrámon is olyan kliens, aki nem él sportoló, vagy nem is hobbi sportoló, én azért egy tudatosabb réteggel találkozom szerintem, tehát nagyon nehéz megítélni szerintem az, hogy hol forog az ember, de azt látom, hogy mindenki egy picit kezd jobban azt érezni, hogy ez egy nagyon olyan dolog, amit mindenkinek az életében tényleg egy fókuszba kell tenni, hogy akkor én hogyan táplálkozom, mit tudok megvalósítani, nyilván milyen dolgok állnak rendelkezésemre, hogy mennyi pénzem van ehhez, mert azért igenis ez egy befolyásoló tényező lehetőségeim, de hogy tényleg ez egy mennyire központi dolog lett az emberek számára.
1: És mi még központi dolog, amivel kapcsolatban megkeresnek egyébként?
3: A táplálkozáson kívül? Vagy a táplálkozáson belül, hogy ilyen témákra gondolsz?
1: Az valószínűleg az való összefügg, ugye, a mentális állapottal, meg a lelki állapottal is.
3: Maximálisan. Tehát, hogy átjárás van a kettő között. Szóval az, hogy hogyan táplálkozom, már alapvetően, hogy a testemre milyen hatása van, az meghatározza az én pszichémet.
1: Szeretik a testüket az élsportolók?
3: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Hát mert tudod, mi megy a fejlesztőiparban, azzal kezdik, hogy szeresd magad meg a testedet, akárhogy is nézel ki.
3: Hát igazából szerintem a rengeteg sportoló a testére kicsit ilyen gépként tekint. A sportolóknak mentálisan van egy olyan tévhitük, hogy minél vékonyabb valaki, annál sikeresebb, minél szálkásabb, annál sikeresebb. Tehát ez egy ilyen örökös cél, hogy szákásodni.
1: De és ez így van?
3: Nem feltétlenül. Erről rengeteg felmérés van, az olimpiákon is szoktak testösszetételt csinálni a sportolókról, elég nagy számban, ugye, ott ugye azért több ezer olimpikon tudnak lemérni, és nincs mindig összefüggés a testzsírral, tehát nem tudják ezt így egyértelműen kimondani. abban látok összefüggést, hogy aki sikeresebb sportoló, az általában az összes segítő területbe is többet beletesz, tehát mondjuk a táplálkozására is jobban figyel, és ezáltal ugye sokkal stabilabb a test összetétele, tudunk egy alacsonyabb testzsír prezentálni, még az a sportoló, aki csak így kicsapong, vagy nem a legsikeresebb részhez tartozik, kevésbé motivált, erre sem figyel úgy. Erre szoktam azt mondani, hogy ugye egy sportolónál nem csak az a lényeg, hogy ő akar-e győzni, hanem hogy el is tudja hinni magáról azt, hogy ő győzni fog. És egy sportolót és egy sportolót ez baromira megkülönböztet, hogy csak akarok győzni, vagy el is hiszem, hogy tudok győzni.
1: Van, akit elküldesz pszichológushoz, esetleg pszichiáterhez?
3: Természetesen van. Rengeteg olyan sportág van, ahol érintettek különböző, ugye ilyen étkezési zavarokkal, rendellenességekkel, akiket mindenképp először pszichológus, pszichiáter, és hogyha ők túl vannak a nehezén, akkor tudok én belépni a képbe, addig teljesen kontraproduktív és felesleges, mert csak gyűjti azon emberek listáját, akkor ez a sportoló, akiktől teljesen elzárkózik a jövőben, nem reagálnak arra jól, amikor erre így fény derül, hogyha van ilyen esetünk, már pedig van olyan esetünk, ahol állítólag dolgozik szakemberrel, nekünk kell vele dolgozni a dietetikai csapattal, és ott nagyon óvatosan járunk el, mert nekem azért már van így, tényleg van a 12 évben annyi tapasztalatom ilyen esetekkel, hogy itt egy rossz lépés, kijelentés, mondat, és örökké, tehát elveszítettük az illetőt, szóval többet nem látjuk.
1: Jó, nagyon óvatosan kell.
3: Ó, ezekkel hímes tojásként, de tényleg.
1: Te sportolsz egyébként?
3: Én is sportolok, meg ugye én is sportoló voltam.
1: Azt tudom, hogy, de hogy még?
3: Igen, természetesen hetente háromszor én sportolok. Hát nekem muszáj, tehát hogy az élsporttal talán egy nagyon jó dolog így van, ami egy kicsit ilyen függőség, az maga a mozgás, ugye, hogy a stressz levezetésnek
1: tehát
3: is ez lesz.
1: Tehát függőnek lenni a mozgástól is.
3: Igen, alapvetően mindannyiunknak van függősége, tehát hogy papíron nem létezik ember függőség nélkül. A kérdés az, hogy mi. Akinek nem a mozgás, az nagyon sokszor az étel, az alkohol vagy a droghasználat, és ugye például én le vagyok csatlakozva az ételről érzelmileg, tehát engem egy csokoládé nem vidít fel, tehát nekem nincs olyan étel, amitől nekem jobb kedvem lesz.
1: De ezt magadtól, vagy tudatosan csatlakoztál le, vagy nem is voltál rá?
3: Szerintem annyira soha nem is voltam rá csatlakozva, tehát nem mindegy, hogy mivel jövünk azért, szóval ilyen csomagokat azért így kapunk, meg ugye a minta, amit látunk, hogyha a szülő mindig mondjuk azzal próbál felvidítani, hogy ő ételt készít neked, és örökké valahogy belekeveredtek ebbe a gyere egyél körbe, ezzel is akár a saját szülőd elő tudja idézni azt, hogy te érzelmileg az ételhez fogsz kötődni, de nyilván olyan szempontból is a minták, hogy amikor mindkét szülő elhízott, a gyermekek 75%-ban elhízottak lesznek, szóval nálunk az étkezés soha nem volt egy ilyen központi dolog, például ez bizonyos, de nekem a függőségem a mozgás lett, és a mai napig ugye így tudom levezetni igazából a stresszt, úgyhogy ha én nem tudok eljutni mozogni 2-3 héten keresztül, fújj, akkor nagyon rosszul vagyok teljesen.
1: Na jó, ezt nem merül akarok, mert lehet, hogy ezt egy függőségkezelővel kéne, de jó függőség is van?
3: Addig szerintem még kordában tudott tartani mindenképp.
1: Tehát neked ez egy jó függőség?
3: Nekem ez egy pozitív függőség, mert már nem viszem túlzásba, ezt meg kellett dolgozzam, mert az élsport után, hát bármelyik terembe lementem bármit csinálni, én a legnagyobb pasit is le akartam.

0: magárendelésen a hölgyek túl súlyban vannak, mert mint ilyen szempontból számilag, tehát hogy sokkal érdeklődőbbek, nyitottabbak. Férfiak ritkán jönnek maguktól, inkább a feleségük hatására, vagy valami orvos küldte őket. Uh-huh. Tehát azért a férfiakról még mindig el kell mondani, hogy ők még mindig nagyon zárkózottak az ilyen önfejlesztő dolgokkal, akár azzal kapcsolatban is, hogy a táplálkozásról beszéljünk. Én azt tapasztalom jobban, hogy a hobbi sportolók körében is a férfiak inkább ilyen igazi, ilyen autodidakta módon így belevetik magukat abba, hogy kell akkor mondjuk táplálkozni, van rengeteg hobbi triatlonozó, ironmanező, hát ez tele van velük az ország, futó, úszó, bicikliző, és ők inkább így maguknak, és akkor ilyen férfi köröket alkotva ott így megbeszélik, hogy mit meg hogy kellene csinálni, de nők azok nagyon gyakran jönnek, tehát hogy azért mondjuk a klientúrának szerintem egy 70-80%-a az nő, a 20-30% férfi, ott sok fiatal, mondjuk szülők hozzák a kisfiúkat, tehát hogy ami új viszont az elmúlt 5-6 évben, hogy rengeteg fiatal érkezik, akiket a szülők hoznak. Tehát ebben most van egy ilyen jó fordulat, hogy a szülők felismerik azt, hogy ők ide kevesek, és akkor inkább hozzák a gyermekeket.
1: Legalább a magukat el lehet ültetni.
0: Pontosan, és a fiatalokon lehet alakítani. De tehát egy 20x éves kortól, hogyha nem belső motivációval jön valaki, hanem külső nyomásra, nem tudok neki segíteni, mert nem fog átmenni a dolog, aminek kellene legyen. Tehát.
1: Tényleg mennyire kezeled ezt misszióként, ahogy az előbb én is fogalmaztam?
0: Nekem hivatásom van, tehát, hogy én annyira megtaláltam így valahogy az életemben ezt az utat, hogy nekem nagyon sok tervem van, hogy mi az, amit szeretnék így reformálni, akár országos szinten, amiben egy picit szeretnék belenyúlni, amit jó lenne egy nagyobb körben terjeszteni, hogy egy picit mindenki egy lapon legyen ebben a témában, aztán nyilván nekem ugye ez a fontos, de nekem teljesen, tehát nekem vannak olyan vízióim, hogy milyen dolgokat kellene még azért fejleszteni, hogy akár az iskolákba, hogy be tudjuk vezetni az oktatásba a dietetikát, tehát ugye én a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökségében is benne vagyok, és hogy ezen dolgozunk, hogy forrást tudjunk erre kapni, hogy akár legyen minden iskolában egy dietetikus, vagy mondjuk ki tudjon menni évente x alkalommal minden iskolában egy dietetikus, és hogy bizonyos óra típusokba ezt be lehessen illeszteni, és nem úgy, hogy így egyszer találkozunk, hanem akár így évről évre, hogy épített fel első osztálytól a nyolcadikig, hogy a gyerekek ebben milyen alapot kapnak, tehát hogy ezt fantasztikus lenne megugrani. Nem tudom, hogy az én életemben eljön-e, de ezen rajta vagyunk.
1: Hát a lényeg, hogy tesztek érte.
0: Próbálkozunk. Van rengeteg iskola, ahol egyébként járunk ki, az Osan Alapítvány, az nagyon sokat támogat bennünket így, mint MDOS-t ebben, és ugye van is külön ez a gyere programunk, ahol igazából a gyerekeknek kvízeket, vetélkedőket csinálunk, minden évben megrendezik, megvan, hogy ugye mindig hány iskola fér bele ebbe a körbe, de hát azért még sokkal több kellene.
1: Nyitottak?
0: Én azt gondolom, igen. Tehát a gyerekek részéről mindig élvezik, nem szoktunk ebben ellenállást tapasztalni. Én azt gondolom, hogy nyitott a világ is, van olyan iskola, ahova akár évente én pro bono kimegyek és tartok előadásokat a gyerekeknek. Ugye én vajdasági származású vagyok, pont szeptemberben lesz egy olyan hétvége, ahol több iskolában fogok, így szinte csak a diákokat cserélik előttem, így több előadást tartani egymás után, az is teljesen ilyen alapon működik, mert hogy azt gondolom, hogy ez annyira fontos, hogy ennek nincs értéke. Tehát, hogy én nem ettől fogok meggazdagodni, hogy most X előadást megcsinálok, vagy most kérek érte valamennyi pénzt, de hogy annak viszont nincs értéke, hogy tehát nem lehet pénzben kifejezni, hogy ennyi gyerek kap információt, és ők kíváncsiak rá, és jönnek, és tanulnak. Szóval, hogy hát igyekszünk ebben.
1: Nagyon fontos misszió, úgyhogy bármi mérföldkő van, szívesen látlak újra.
0: Jó, rendben.
1: És számolj be róla. Sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
0: Nagyon köszönöm.
1: Mondd el, kérlek, most van az a lélektani pont, hogy hol érünk el téged.
0: Hát nekem van ugye egy honlapom, talán ott a legegyszerűbb, ez a köröséva.hu, ilyen egyszerű, nagyon mezei egyszerűséggel, igen, de nyilvánvalóan rengeteg social media felületen is ott vagyok, ugye az MDOS-en keresztül is igazából elérhető vagyok, meg hát szerintem, ha valaki az interneten utol akar érni, akkor utol fog tudni.
1: Körösévát keressék, kedves hallgatóink, hogy imádott hivatásához, azt a sok beletett energiát a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is.
1: Évától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ökrös Viktóriának és Körösi Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Megújul a Csővári Vár Pest vármegyében. 10 ország kötéltechnikai mentőcsapatai versenyeznek Esztergomban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, ezt az oktatási hivatal közölte. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is tehetnek. A vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, a listák és a jelentkezési tudnivalók az oktatási hivatal honlapján érhetők el. Az őszi vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött a három folyó régiója turisztikai akcióterv megvalósítása, amelynek részeként megújul a Csővári Vár is. A program célja egy egységes, versenyképes és fenntartható turisztikai térség kialakítása az Alsó-Ipoly, a Garammente és a Börzsöny térségében. A fejlesztések magyarországi és szlovákiai helyszíneken valósulnak meg. A több mint 700 éves Pest vármegyei Csővári Vár romos állapotát stabilizálják, a célszerkezetű kilátót építenek, biztonságos ösvényeket jelölnek ki, zöld parkoló és szaniter konténer is készül. Információs táblák, interaktív kiállítás, tűzrakóhely és szelfipont is növeli majd a látogatói élményt. A vár várható éves látogató száma 2000 főről 10000 főre emelkedhet. A nyári szezon lezárulta után sem áll meg a diák munkapiac. Szeptembertől továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat a kereskedelemben, a szellemi és gyakornoki pozíciókban, valamint a vendéglátásban és a turizmusban. Ősszel a logisztika, a gyártás és a termelés területén is megjelennek olyan munkák, amelyek iskola mellett is végezhetők, írja a Pénzcentrum. A diákok jellemzően heti 15-20 órát tudnak vállalni, így a gyakornoki helyek hosszabb távra is alkalmasak. A nyári szezonban a bérek emelkedtek, átlagosan bruttó 2200-2400 forintot kerestek óránként a fiatalok, a legmagasabb órabérek pedig a bruttó 4000 forintot is meghaladták. Minden korábbinál hosszabb szezon zárt Budapest kedvelt ingyenes Dunaparti fürdőhelye a Római Parti Plázs, amely idén június 19-e és augusztus 23-a között volt látogatható. A helyszín továbbra is sokakat vonzott a kerületből és a főváros más részeiből is. A látogatók kultúrát, körülményeket, rendszeresen kotort medret, folyamatosan ellenőrzött vízminőséget és tiszta partszagaszt kaptak. 10 ország professzionális kötéltechnikai mentőcsapata versenyez vasárnapig Esztergomban a 3. Budapest Trop nemzetközi kötéltechnikai mentő kihíváson. A háromnapos megmérettetésen 8 előre nem ismert feladatot kapnak a csapatok, amelyek magasból, mélyből vagy más nehezen megközelíthető helyekről történő mentést szimulálnak. Magyarországot a 8. kerületi hivatásos tűzoltók, a Mohácsi speciális mentők és a készenléti rendőrség Police Trop team képviseli, mellettük az Egyesült Államokból, Japánból, Kínából, Spanyolországból, Horvátországból, Szlovéniából, Lengyelországból, Romániából és Belgiumból érkeztek csapatok. Ellopták Európa egyik legjelentősebb bronzkori aranykincseit. Tolvajok törtek be a kelet-spanyolországi Villena múzeumába, és alig néhány perc alatt elvitték a 66 darabos gyűjtemény nagy részét. Az időszámításunk előtt 1000 évvel készült, felbecsülhetetlen eszmei értékű lelet együttesből csupán néhány ezüstedény és karkötő maradt hátra. A város polgármestere szerint az ellopott tárgyak tiszta aranyértéke meghaladja a 1,5 millió eurót. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az elkövetők után. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az év elejétől jelentős mértékben nő az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Újabb Kolotkó miniszoborral lett gazdagabb Budapest. 63 év után került elő egy hátizsák a tiroli Schulz-Tarferner gletszeren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Január 1-től jelentős mértékben nő az öregségi nyugdíj legkisebb összege, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök Facebook oldalán tett bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadása után január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy a jelentős nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése 100 000-nek segíthet. A miniszterelnök továbbá utalta arra, hogy több más vállalásuk is volt a nyugdíjasokkal kapcsolatban, azok teljesítésének előkészítését is megkezdték. Augusztus 31-től a Magyar Állam veszi át a Battyányi Lajos Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az MCC feladatait, mondta Magyar Péter. A kormányfő szerint az érintett szervezetek a mostani formájukban nem működhetnek tovább, de más formában szabadon folytathatják a tevékenységüket állami pénz és állami vagyon nélkül. Gázömlés miatt délután leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál a Szobi vasúti fővonalon, közölte a MÁV Inform. A Kismaros Szob szakaszon közlekedő vonatok késtek, a G70-es és Z70-es járatok csak a nyugati pályaudvar és Verőce között közlekedtek, a nemzetközi vonatok pedig várakozni kényszerültek. A lezárás a közúti és a volán közlekedést is érintette, a korlátozás azóta véget ért. Vízkészlet kímélő üzemmódra áll át szeptembertől a székesfehérvári Csitári kút az aszályhelyzet miatt. A Rózsalégetben működő forrás ezután minden nap hajnali 5 és este 11 óra között üzemel, éjszaka szünetel a vízkiemelés. A városgondnokság szerint a cél a kút hosszú távú fenntartható működésének biztosítása, nem pedig a vízhasználat korlátozása. A felülvizsgálat alapján a víztermelési hatékonyság továbbra is megfelelő, de az aszály miatt indokoltá vált a vízhozam és az üzemeltetés módosítása a Csitári kútnál. Kolotkó Mihály új miniszobra a Szabadság híd Budai híd főénél idézi fel azt az időszakot, amikor a Dunáról hidroplánok szállították az utasokat Balatonra és Bécsbe. Az utolsó járat című alkotás nem véletlenül került a sziklákra, hiszen 1923 és 1926 között itt működött az Aeroexpress RT légiforgalmi hidroplán állomása. A korszak emlékét ma egy emléktábla is őrzi, Kolotkó új szobra pedig a kikötő megszűnésének 100. évfordulójára készült, idézve Budapest kevéssé ismert légiközlekedési múltját. Egy hegyi vezető július 16-án egy hátizsákot talált 2955 méteres magasságban a tiroli Schulz-Tarferner gletszeren, amelyről később kiderült, hogy egy 86 éves bajor férfi felszerelése volt és 63 éve veszett el. A férfi 1963. augusztus 4-én egy gletszer szakadékba zuhant, hátizsákját pedig eldobta, hogy könnyebb legyen a mentés. A zsákban jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert dokumentummappa volt. A felszerelés az 1950-es és 60-as évekből származott. A rendőrség egy régi baleset lehetősége miatt adatgyűjtésbe kezdett, és sikerült azonosítani a tulajdonost. Az idős férfi elmondta, hogy barátai húzták ki a hasadékból. A hátizsákot augusztus 25-én a fiának adták át, mivel ő egészségi állapota miatt nem tudott Tirolba utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A miniszterelnök szerint új korszak kezdődik a vízügyi és energetikai alkalmazkodásban. Menesztették a Budapesti Józsefi utcai kórház és a Honvéd kórház főigazgatóját is. Csákány Doroszlón már a karácsonyra készülnek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Azt mondta, hogy ősszel a parlament elé terjesztik az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, valamint felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket, amelyeket szükség esetén bővítenek. A kormányfő közölte, hogy áttekintik azokat a beruházásokat is, amelyeknek már évekkel korábban el kellett volna indulniuk, és vizsgálják, miért nem valósultak meg. A paksi munkálatok kapcsán köszönetet mondott a beruházásban résztvevőknek. Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A nyomozati elnök helyettesnek Tasnáli Katalint jelölik, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Menesztették a 13. kerületi Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház igazgatóját, értesült a Blikk egyben fentes informátorra hivatkozva. Az Országos Kórházi Főigazgatóság csütörtöki közleménye szerint leváltották a Budapesti Józsefi utcai kórház vezetőjét, Ficer Andrát is, a döntés okát nem közölték. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba látja el, ő jelenleg a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. A Józsefi utcai kórház végleges vezetésére hamarosan pályázatot írnak ki. Az elmúlt időszakban vezetőcserék történtek a Délpesti Centrum Kórházban, a Borsoda-Bajzemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, a Budapesti Bajcsi Zsilinszki Kórház és Rendelőintézetben, valamint a Zala megyei Szent Rafael Kórházban is. Szerdán egy beteg halálával végződő eset miatt azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, Tóth Árpád, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet főigazgatóját. Péntektől a 3-as, a 62-es és a 62 ajelű villamos is megáll a Kincsem lakóparknál. Az új megálló a 10. kerületben a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél létesült. A közlekedési központ szerint egyre többen költöznek az új lakónegyedbe, ezért az új megállóval egyszerűbbé válik a környék villamos kapcsolata Budapest más részeivel. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban hunyt el. Csákány Doroszlón már épül a karácsonyi meseház. Idén 200 méteres mesejárattal és összesen 3500 négyzetméteres varázslatos birodalommal várják majd az érdeklődőket a Vasvár megyei településen. Napról napra közelebb kerülnek ahhoz, hogy megnyíljanak az ünnepi látványosság kapui, de szeptember elején egy nagy meglepetést is bejelentenek a szervezők. Egy spanyol város viszont még Csákány Doroszlót is megelőzte a készülődésben. A galíciai Vigóban a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. A korábbi évek túlszárnyalva idén 500 utcán több mint 12 millió ledégőt tesznek ki, több ezer fát díszítenek fel és 1500 világító boltívet állítanak fel, hogy a 300 ezer lakosú tengerparti városban novemberben felkapcsolhassák az ünnepi fényeket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legjobb slágerek. Változatosan. Ez a Sláger FM.

0: mi akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckó Jednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckó Jednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckó Jednó.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása, kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Már lehet nevezni a Balaton sütije versenyre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődött a rászoruló általános iskolásoknak szánt tanszercsomagok kiosztása. Több mint 84 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diák kap segítséget az idei tanév kezdéshez, mondta a Klebersberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinka Edit a Pestvár megyei településen elmondta azt is, hogy a csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosok pedig tudományos számológépet is kapnak. A tanszercsomagokat a tervek szerint 2456 intézményben osztják ki, 2041 intézmény állami és 415 nem állami fenntartású. A cél, hogy minden gyermek egyenlő feltételekkel kezdhesse meg a tanévet, a program uniós támogatásból valósul meg. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu-n. Augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Az oktatási hivatal tudatta, hogy több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Beszámoltak arról is, hogy a legtöbb jelentkezőt például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vette fel. Újra keresi a Balaton sütijét a Visit Balaton 365 NKFT és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A versenyre szeptember 18-áig nevezhetnek a Balaton térségében működő cukrászdák, éttermek, szállodák, kézműves pékségek, egyéni vállalkozók és a junior kategóriában a cukrásztanulók. Az idei versenyben a balatoni kötődés mellett hangsúlyosabb szerepet kapnak a helyi alapanyagok, a fenntarthatóság és a modern cukrászati szemlélet. Három kategóriában várják a nevezéseket. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a győzteseket október 11-én hirdetik ki a Badacsonyi Fügefeszten. Megkezdődött a 19. Pilisi Klasztron Fesztivál. A Pilis-Szentkereszti háromnapos rendezvény színházi előadásokkal, sportprogrammal, koncertekkel és zenés táncos programokkal várja az érdeklődőket. A koncertek között a Közösségi Színtér néptánc csoportja és a Triola táncosai is fellépnek. Módosította a vasárnapi palesztin párti tüntetés útvonalát a Sólet Fesztivál miatt a felvonulás szervezője. Az Együtt az igazságért Palesztinától Budapestig demonstráció szervezői nevében Komáromi Gergely, a demonstráció bejelentője közleményében azt írta, a vasárnapra a Szabadság tér Szabadsághíd útvonalra bejelentett demonstrációt nem a Sólet Fesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szervezték.